0: Homokóra.
1: Békesség Istentől sok szeretettel köszöntöm azokat a hallgatókat is, akik csak most kapcsolódtak be szombathajnali homokura késő eli műsorunk hallgatásába, Szabó Anita mikrofonnál. Ebben az órában a nap áítata hangzik el, keresztény énekek szólnak, kalendáriumot lapozunk és ünnepeljeinket köszöntjük. Tartsanak velünk, ha tehetik, a továbbiakban is. Most a nap áítatát tolmácsolom.

Mai áhítatunk címe: Hálaadó kórus. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Zsoltárok könyve 118. fejezetének az első verse. Mai áhítatunk szerzője: Lori Hatcher, Egyesült Államokbeli testvérünk.

Családunk a munkanélküliség és az állás utáni vadászat érzelmi megpróbáltatásai között őrlődött. Aznap reggel, amikor a fenti szakaszt olvastam Nehémiás könyvéből, különösen elcsüggettek voltunk. Férjemmel úgy kezdtük a napot, mint mindig. Imádkozva sétáltunk egyet a környéken. Aznap reggel azonban valami mást tettünk. A szükségleteinkért való imádkozás helyett elhatároztuk, hogy csatlakozunk a hálaadó kórushoz, hasonlóan, ahogy Nehémiás felállította hálaadó kórusait. Nem voltak kérdéseink, fohászaink, csak túlcsorduló hálaadás. Mint egy pingpong meccsen a labdát, dobáltuk egymásnak a hálaadás témáit. Köszönjük, Urunk, az új reggelt, az új kegyelmet, köszönjük a családunkat, hálát adunk a biztonságos környékünkért, köszönjük, hogy betöltöd

szükségleteinket, köszönjük, hogy reményt adsz. És egyre csak így folytatódott. Majd egy órán át sétáltunk, és nem fogytunk ki az áldásokból, melyekért hálásak voltunk. A csüggesztőnek induló nap örömtelivé változott, egyszerűen csak azért, mert engedelmeskedtünk Isten parancsának, hogy hálát adjunk minden helyzetben. Imádkoztunk. Urunk, minden áldás forrása, hálát adunk azért, hogy megtöltöd életünket jó dolgokkal, míg a nehézségek idején is. Segíts mindig hálásnak lennünk. Amen. A hálaadás az öröm útját egyengeti. Vallja ezt Lori Hatcher, Egyesült Államokbeli testvérünk, akinek imént az áhítatban a szavait tolmácsoltam. Ma imádkozzunk az álláskeresőkért.

A nép, amely sötétségben járt, lát nagy világosságot, és akik lakoznak a halál árnyékának földjében, fény ragyog föl fölöttük.

imádkozom most azért az országért, és azért, hogy nagyobb dolgokat tegy és tehessél velünk, mint amit mi elképzeltünk. Istenem, hozzuk eléd most ezt a helyzetet, ezt a bizonytalanságot. Tudjuk, Uram, azt, hogy Te veled a mi lábunk sokkal tovább mehet, mint amit el tudunk képzelni, mint amit valaha is álmodtunk. Kérlek, hogy így állj meg bennünket, és így legyél velünk, és adj reménységet a nehéz helyzetekben, adj gyógyulást a betegségekből, és legyél velünk.

Szeptember 5-ét írunk. Ez az év 248. szökőévben 249. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 117 nap van hátra. Lapozzuk fel a nap kalendáriumát, nézzük, milyen események, évfordulók kapcsolódnak a mai naphoz. 1698-ban Nagy Péter orosz cár adót vett ki a szakállakra. 1905-ben a Portsmouth-i egyezménnyel lezárul az orosz-japán háború. Az egyesség Roosevelt amerikai elnök közreműködésével jön létre. 1940-ben a második bécsi döntés értelmében a magyar haderő egységei Nagyszalonta térségében átlépik a román királyság határát, és megkezdik Észak-Erdély visszafoglalását. 1944-ben a második magyar hadsereg Dálnoki Veres Lajos vezérezredes parancsnoksága alatt Kolozsvár térségéből támadást indít Torda irányában a déli Kárpátok lezárásának szándékával. 1946-ban az osztrák és az olasz külügyminiszter aláírja a dél-tiroli lakosság helyzetére vonatkozó egyezményt. Ennek következtében Dél-Tirol Olaszország része marad. A német teljes jogú hivatali nyelv lesz, amelyet biztosítottak az oktatásban és a közhivatalokban. Szavatolják Észak és Dél-Tirol között az árucserét és a szabad személyforgalmat. 1964-ben ezen a napon földkörüli pályára áll az első geofizikai rendeltetésű műhold. A naphoz kapcsolódó események után nézzük, hogy kik szeptember 5-e híresebb szülöttei. 1187-ben jött a világra 8. Oroszlán Lajos francia király. 1638-ban ugyanezen a napon született 14. Lajos francia király, a napkirály. 1735-ben jött a világra Johann Christian Bach német zeneszerző. 1791-ben született Giacomo Meyerbeer német zeneszerző, korának legnépszerűbb operaszerzője, a francia Opéra Grande legnagyobb mestere. 1903-ban Pittsburghben született Báró Kemény János kultúraszervező, mecénás, író, az Erdély Helikon Marosvécsi író találkozóinak vendéglátó házigazdája. A görög mitológiában Helikon volt a múzsák találkozóhelye. Az Erdély Helikon Marosvécsi színhelyén pedig 18 éven keresztül 1926 és 1944 között évente egyszer névre szóló meghívó gyűjtötte össze Erdély irodalmi életének egyre több képviselőjét. Az Erdély Helikon nem szabályos jogi személy, hanem szabad és kötetlen formájú munkaközösség volt, amely magát gyakran nevezte szabad írói parlamentnek. Minden év találkozója hozott valami újat. Könyvkiadást, lapalapítást, népkönyvtárakat, felolvasóesteket, szabad egyetemeket, irodalmi esteket a román és szász írókkal karöltve. Kemény János alig felbecsülhető jelentőséggel járult hozzá a színházcás ügyéhez is. 1931-ben átvette a kolozsvári Tália Magyar Színház RT vezetését elnök igazgatói minőségben, és saját erdőbirtokai egy részének eladásából fizette ki a kolozsvári Magyar Színház 5 millió lejre rúgó adósságát, amely Janovics Jenő igazgatása alatt halmozódott fel. 1945 és 52 között a marosvásárhelyi Székely Színház egyik alapítója és dramaturgja volt, aztán az osztályharcos méltánytalanság arra kényszerítette, hogy mélyszégető munkásként keresse meg kenyerét a marosvásárhelyi kisállomás melletti mélyszégető telepen. 1954-től 58-ig a Marosvásárhelyi Szent Györgyi István Színművészeti Intézet könyvtárosa lett, ezt követően 1968-ban történt nyugdíjazásáig az Új Élet című folyóiratban a színházi és művészeti rovatot vezette. Számos regénye és elbeszélése mellett több száz színházi cikke jelent meg. ...1946-ban ezen a napon született Freddie Mercury, a Queen együttes indiai származású angol énekese. 1951-ben pedig Michael Keaton, Golden Globe díjas amerikai színész. Ugyanebben az évben jött a világra Pataki Ágnes, magyar modell, Balázs Béla díjas filmproducer. 1982-ben született Farkas Lóránc színész, a Kolozsvári Állami Magyar Színház társulatának tagja. A következő percekben azokra a személyekre emlékezzünk, akik ezen a napon távoztak az élők sorából. 1548-ban hunyt el Park Katalin angol királyné, 8. Henrik angol király özvegye.
1784-ben hunyt el Ányos Pál magyar költő, páros szerzetes és tanár, a szentimentalizmus költészetének alakja. 1857-ben hunyt el Auguste Comte, francia filozófus, a pozitivizmus átfogó rendszeré fejlesztője. Royalista érzelmű, szigorúan vallásos családban született. Egy új vallást akart megalapítani, az emberiség vallását, amelynek ő volt a főpapja és a legfőbb törvényhozója. Ennek érdekében létrehozta a pozitív társaságot. Metafizikának tekintett és bírált minden olyan elméletet, amely elismeri a tapasztalható dolgokon túli objektív valóság létezését és megismerhetőségét, bár ő is feltételezte a túlvilág létezését. Filozófiájának alapelve, hogy a tényekből, a pozitív tapasztalatokból kell kiindulni. A tény nem más, mint a tudományos igazság. 1942-ben hunyt el Móricz Zsigmond magyar író, újságíró, szerkesztő, a 20. századi realista próza irodalom legismertebb alakja. A Kisfaludi Társaság megbízásából népdalgyűjtésbe kezdett, és 1903 és 5 folyamán Szatmár falvait járva rengeteg dalt, köszöntőt, találós mesét, játékot gyűjtött. Neki köszönhetjük a Kálai kettős szövegét is. 1908-ban a Nyugatban megjelent Hét Krajcár című novellája azonnali hírnevet hozott neki. Ady Endrével is barátságot kötött. Ezt második gyermeke halálakor írta, mély megrendültségében, apai fájdalmában szakadt fel igazi hangja. Igen késő volt, 28 éves korom után, mikor rájöttem, hogy voltaképpen csak azt lehet leírni, ami fáj, ami megsebzi az embert. Ez az állapota szabadította fel benne a kortársaihoz viszonyítva páratlan élet és élményanyagát. Sorra születtek sikeres regényei és elbeszélései. 1915-ben a fronton önkéntes haditudósítóként dolgozott, több riportot írt. Üdvözölte a polgári demokratikus forradalmat, a háborúban haditudósító volt, életközeli bemutatást adott a katona sorsról. 1949-ben hunyt el Ács Ferenc magyar festőművész, a Nagybányai Festőiskola követője, az első kolozsvári impresszionista. 1966-ban búcsúztak Lauber Dezső sportoló magyar építészmérnöktől. Ott volt az 1908-as londoni olimpián és dolgozott sportvezetőként, szervezőként, versenybíróként, labdarúgójátékvezetőként és a Magyar Olimpiai Bizottság titkáraként is. 1997-ben elhunyt kalkuttai Boldog Teréz közismert nevén Teréz anya, albán, pontosabban a mai Albániában és Macedóniában is kisebbségben élő, a román nemzetséghez tartozó római katolikus apáca, a szeretett misszionáriusai szerzetesrend alapítója, a Nobel békedíj és számos rangos kitüntetés tulajdonosa, aki Kalkutta szegényei között végzett áldozatos munkájával az egész emberiség elismerését kiváltotta. 1997-ben hunyt el Solti György is, angolosan Sir Georg Solti, 31-szeres Grammy-díjas magyar karmester, zongoraművész és zeneigazgató. Világszerte operadirigensi fellépései tették ismerté. 1932-től a Magyar Állami Operaház korrepetítora volt. 1936-ban a Salzburgi ünnepi játékokon Arturo Toscanini asszisztenseként működött közre. Zsidó származása miatt emigrálnia kellett, 1939 és 45 között Svájcban élt. 1942-ben elnyerte a Genfi zongoraverseny első díját, és ezzel megalapozta ismertségét. 1959-ben a londoni Royal Opera House alkalmazta. Újjászervezte és a világ legjobb operaházai közé emelte a londoni társulatot. 1971-től az Orchestre de Paris zeneigazgatója, 1985-től pedig a londoni szimfonikusok főzeneigazgatójaként dolgozott. Európai és amerikai egyetemek díszdoktora volt, az angol királynő lovaggá ütötte. Hatalmas repertoár birtokosa volt, fáradhatatlanul propagálta magyar szerzők, Bartók Béla, Kodály Zoltán, Dohnányi Ernő, Weiner műveit világszerte. Élete utolsó lemezének műsorát is magyar komponisták műveinek szentelte. Egy dél-franciaországi fürdőhelyen hunyt el, hamvait kérésére a budapesti Farkasréti temetőben Bartók Béla sírja mellett helyezték örök nyugalomra. Síremlékén ez olvasható: hazatért. 2020-ban hunyt el Jiri Menzel, Oscar-díjas cseh filmrendező, színházi rendező, színész, a csehszlovák új hullám kiemelkedő alakja. Oscar-díjat nyert 1967-ben a Szigorúan ellenőrzött vonatok című filmjével.
szeptember 5-e jótékonysági világnap.

0: Ezek a fontosabb események, évfordulók kapcsolódtak a mai naphoz, a napkalendáriumát lapoztuk.
1: A napkalendáriumát lapoztuk Janicskó Mihály Noémivel, most pedig ünnepeltjénket köszöntjük vele.
2: Szeptember 5-én Lőrinc Viktor Albert Alpár Viktorina névnapokat ünneplünk. Ismerkedjünk meg a nevek eredetével is. Lőrinc latin eredetű férfi név a Laurentius névből származik, jelentése Laurentum vidékéről származó férfi. A Laurus babér szóval később hozták összefüggésbe, női párja a Laura. A Viktor férfi név a latin Viktor névből származik, amelynek jelentése győztes, győző. Női párja a Viktória és a Viktorina. Az Albert férfi név a germán Adalbert név német rövidülése. Az Adalbert elemeinek jelentése nemes és fényes, híres. Köszöntjük a névnapjukat vagy életük más fontos eseményét ünneplőket. A következő dal nekik szól.

0: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat szeptember 5-én szombathajnalban, homokora késüjeli műsorunkban. Szabó Anita a mikrofonnál. Hallgathatnak minket Kolozsváron és környékén a 88,3 MHz-es frekvencián, vagy interneten keresztül a www.agnusradio.hu weblapon. A következő percekben, zöld percek rovatunkban, a környezeti hírek után Lukács Orsolya beszélget Réti Kingával, a BBTL környezettudományi és környezetmérnöki kar adjunktusával a légszennyezésről. Egy 2023-ban készült riportot hallgatunk újra.
1: Zöld percek. Friss levegő, forrás víz. Egy túra a hegyekben.
2: Természeti kincseink megőrzése közös feladatunk.
1: Tudjon meg többet a környezetvédelemről az Agnus Rádió Zöld Percek rovatában. Zöld percek.
2: Két hetente szerdánként 12:30 perckor.

Jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat Zöld Percek című rovatunkban. A mikrofonnál Lukács Orsolya. Műsorunkban különböző környezeti problémákról, környezetvédelemről, környezettudatosságról fogunk beszélni. Ezen témák körbejárásában szakemberek segítenek nekem. De nézzük, miről is szól a mai műsor. Rövid környezeti hírösszefoglaló, illetve tények után műsorunk vendége Réti Kinga lesz, a Bábesbólyai Tudományegyetem környezettudományi és környezetmérnöki kar adjunktusa, aki a légszennyezésről fog nekünk beszélni. De lássuk először, milyen környezeti hírek keringenek a nagyvilágban. Sokan felkapták rá a fejüket, hogy engedélyezték Romániában a vadállatok csapdázását. A Környezetvédelmi Minisztérium rendeletben szabályozta, hogy milyen típusú csapdákat, hurkokat lehet használni Romániában a vadállatok esetén. Mostanáig ez a módszer nálunk nem volt engedélyezett a vadgazdálkodásban. A jogszabállyal kapcsolatban megoszlanak a vélemények, van, aki szerint az eljárás kifogásolható, és van, aki szerint kimondottan hasznos lehet az élővilág diverzitásának fenntartásáért. A Negyszebeni Crispus Egyesület biológusa Ovidiu Banea közleményben adott hangot felháborodásának, szerinte ellentétes az uniós jogalacsapdák alkalmazása, továbbá úgy vélte, ezek nem válogatnak, tehát befoghatják és elpusztíthatják a védelemre szoruló fajok egyeteit is. Az egyik csapdatípus kapcsán pedig azt fejtegette, hogy alapjában véve nem is számít élvefogónak, mert könnyedén megölheti a beszorult állatot. A Környezetvédelmi Minisztérium azonban egészen másképp látja ezt a kérdést. A Transtelex megkeresésére Táncos Barna tárcavezető kijelentette, sok beszélgetés, tájékozódás, vita előzte meg a jogszabály kidolgozását, amelyben szakértőket vontak be és biztosított minket arról, hogy mind a 6 jóváhagyott csapdatípus szelektív. A rendeletben egyébként engedélyeznek a hagyományos hurkokhoz hasonló szerkezeteket, továbbá testre szoruló, az állatok föld alatti járataiba szerelhető csapdákat, illetve madárfogásra alkalmas eszközöket és a nagyobb vadak, például őzek, szarvasok befogására szolgáló hálót is. Vadászatban, vadgazdálkodásban jártas emberekkel közösen írtuk ezt a jogszabályt, ezért biztosíthatok mindenkit, hogy kimondottan szelektívek ezek a csapdák, vagy minden egyes egyet szabadon engedhető belőlük, amelyeket a nem kívánt fajból fogtak be, vagy pedig olyan helyeken alkalmazzák ezeket, ahol kizárólag a célzott fajból fognak be egyedeket. Szögezte le Táncos Barna. Arra vonatkozó kérdésünkre, hogy miért látta szükségét a csapdázás engedélyezésének, kifejtette, sok esetben hatékonyabb módszernek számít a csapda, mint a vadászpuska. Megemlítette a településeken nem kívánatos fajokat, például a vetési varjút, a görényt, a nyestet. Ezek esetén a vadászat, a lövöldözés nagybértékben zavarná az emberek mindennapjait, és nem is számít hatékony módszernek. Hasonló a helyzet a sakál esetén, ami invazív faj, sok kárt okoz, felborítja a biológiai egyensúlyt. Indokolt és szükséges a beavatkozás, viszont a lőfegyverek hatékonysága alacsony. A sakálok veszélyt jelentenek az apró vadra, ezek el is

tűnhetnek miattuk egy-egy területről, és a túzokok élőhelyét is meg kell védenünk tőlük, fejtegette. Mint elmondta, a róka és a borsz is gyéríteni kívánt fajok közé tartozik. A tárcavezető hangsúlyozta ugyanakkor, a jóváhagyott eszközök lehetőséget biztosítanak arra is, hogy a befogott állatot élve tudják távolabbi területre szállítani és ott elengedni. Olyan személyekre bízzuk a csapdák alkalmazását, akik elvégezték a megfelelő felkészítőket. Minden egyes csapdát engedélyeztetni kell, utána pedig sorszámozni, a használatot pedig be kell jelenteni. Vázolta majd az esetleges finanszírozásra vonatkozó kérdésünkre kijelentette, a szóban forgó rendelet csak is az eszközökről szól, pénzről nem. Akár kutatási céllal, akár a vadállat-ember konfliktusok csökkentése céljából, akár a biológiai egyensúly fenntartása céljából hatékonyan lehet használni ezeket a csapdákat, összegzett a miniszter. Mit tanult a román vízügy a tavalyi aszályból, és milyen megelőző intézkedéseket terveznek? Az elmúlt 500 év legsúlyosabb aszálya sújtotta 2022 nyarán a térségünket. Szakértők szerint az extrém szárazság egyik oka az volt, hogy az elmúlt évtizedekben lényegében minden lecsapolható vizes területet kiszárítottak. Pásztor Sándor szerint új víztározókat alakítanak ki, a meglévőket pedig modernizálják. Két kisebb élőhely rehabilitációs kezdeményezésről is beszámolt. A tavaszi áradások idején a kanális rendszerek gyorsan elvezetik a vizeket, később pedig ebből adódik a hiány. Általános probléma Erdély szerte, hogy nagyon lecsökkent a talajvíz szintje, ami főleg a mezőgazdaság számára jelent gondot, ez szintén a folyószabályozási munkálatok eredménye. Arról, hogy a vízügyi hatóság mit kíván tenni azért, hogy a tavalyihoz hasonló aszály ne alakuljon ki, Pásztor Sándor vízügyi szakembert, a Környezetvédelmi Miniszter tanácsadóját kérdeztük. Elmondta, víztározókat terveznek kialakítani, illetve átalakítani. Az ország nyugati részén a Berettyó, a Fekete-Körös és a Fehér-Körös mentén régebben kialakított árvízvédelmi víztározókat akarják átalakítani, automatizálni. A munkálatokat az országos helyreállítási tervből finanszírozzák majd. A lényeg az, hogy míg ezek a tározók eddig csak árvízveszély, azaz magas vízállás esetén fogadták be a vizet, ezentúl nem kell megvárni az árvizet, közepes vagy ennél alacsonyabb vízállás esetén is feltölthetők lesznek. A tavasszal visszatartott vizet pedig nyáron, szárazabb időszakokban lehet majd hasznosítani. Pásztor Sándor a Tamáshidai, a Zerindi, a Sikulai és a Csigéri tározót említette a felújítás előtt álló létesítmények sorában. Székelyföldön kisebb méretű tározó kialakítását tervezik. A Maros felső folyásán, a Gyergyói medencében, az Olt felső folyásán pedig Csíkszered a környékén, illetve a város fölötti szakaszon készülnek majd a tározók. A szakember szerint az említett projektek most indulnak, a kivitelezési munkálatokat 2023 második felében kezdik meg majd. Azt is megkérdeztük, hogy a víztározók mellett visszamocsarasítási projekteket terveznek-e, ugyanis a lecsapolások során hatalmas károkat okoztak az élővilágban. Pásztor Sándor szerint az ér melléken, ami egy széles, mocsaras völgyvidék volt, melyet szintén lecsapoltak, itt készül két kisebb, 8-10 hektáros terület rehabilitációjára. Az egyik Tarcsa, illetve Éradony között, a másik Bihar félegyháza közelében lesz. Itt megbontják a töltés és a kiszemelt mélyebben fekvő részekre, illetve a holtágakba az érből vezetnek majd vizet, illetve meg is tartják a fölös vízmennyiséget. Elmondta, ezt is a Pénéréréből finanszírozzák, a távlati terveik között pedig az is szerepel, hogy ez a két terület speciális természetvédelmi státuszt kapjon.

Komoly vetélytársakat kapott a holland paradicsom. Marokkónak az európai piacokra irányuló paradicsom szállításai a legutóbbi 4 évben 38%-kal növekedtek, és a korábbi első helyen szereplő Spanyolország szállításaival közel azonos szintre 405 000 tonnára emelkedtek, ami főleg az afrikai kedvező termesztési feltételekre és alacsonyabb munkabérekre vezethető vissza. Ugyanebben az időben hasonló okok miatt lényeges előretörés tapasztalható Törökország szállításaiban is. A 2022 első 10 hónapjában mért állapot szerint azonban 558 000 tonnával, vagyis a teljes mennyiség közel 20%-ával és kilónként 1,96 eurós átlagárral még mindig Hollandia volt a legnagyobb európai beszállító. Spanyolország állt a második helyen 1,88 eurós árral, Marokkó pedig a harmadik 1,58 eurós átlagárral. Őket követte Franciaország és Törökország 159 000, illetve 157 000 tonnával, ugyanakkor a törökök csak 1,18 eurós átlagárat tudtak elérni. Híreinkhez a transtelex.ro, illetve az agroinform.hu weboldalak értesüléseit használtam.

0: A következőben Réti Kingával beszélgetek, aki a légszennyezésről fog nekünk beszélgetni. Sok szeretettel köszöntöm a műsorunkban, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívásomat. A mai téma egy egész Európát érintő probléma, mégpedig a légszennyezés. Beszéljünk először arról, hogy melyek a legjelentősebb anyagok, amelyek a legjobban károsítják a levegő minőségét.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Hát először is talán röviden, mégis azzal kezdeném, hogy lássuk is, hogy mi is a légszennyezés, mert lehet, hogy azért annyira nincs letisztulva mindenkiben, hogy mikor beszélhetünk légszennyezésről, még hogyha az életünk részévé vált sajnos. Ugye tudjuk azt, hogy a levegő összetételét nézve, melyek azok a fő elemek, amelyek ugye szerepet játszanak, tehát a nitrogén, oxigén és ugye más gázok, amelyek természetes módon alkotják a légkörünket és a levegőt. Nyilvánvaló, hogy abban a pillanatban, amikor valamelyik alkotóelem többletként, vagy idegen anyagok, energiák jelennek meg, akkor beszélhetünk szennyezésről. Na most, hogy ezek a szennyező anyagok, amelyek bekerülnek ugye a levegőbe, és amelyek a légtérünkbe is jelen vannak, melyek is ezek, hát nyilvánvaló, hogy két forrásból származhatnak. Beszélhetünk természetes forrásokról, itt ugye a vulkánkitörésektől erdőtüzekig a különböző korhadási tevékenységekből származó porok, amelyek felszabadulhatnak és amelyek kikerülnek, nyilvánvaló, hogy ezek sokkal kisebb mennyiségben vannak jelen, mint ugye a második kategóriából származó, és pedig az emberi tevékenységekhez köthető szennyező anyagok, amelyek kikerülnek a légtérbe. Ugye melyek azok az emberi tevékenységek, amelyek leginkább felelősek a szennyezésért? Hát a különböző ipari tevékenységek, energiatermelés, mezőgazdaság, és nem utolsó sorban meg kell említenem ugye a hulladék jelenlétét is, illetve kezelési tevékenységeit. De nyilvánvaló, hogy a különböző hűtőberendezések, szennyvízisszapból is származhatnak szennyező anyagok. Most, hogy ezek a szennyező anyagok hogyan is hatnak, ugye az emberi egészségre nézve, illetve nem csak az emberi egészségre, hanem az egész környezetünkre nézve, itt is ugye eléggé sok mindent lehetne felsorolni. Ja, és talán elfelejtettem ugye a kipufogó gázokat, tehát a közlekedés is felelős a szennyező anyagokért. Talán ezzel kellett volna kezdenem, hiszen azért láthatjuk azt nap mint nap leginkább ugye a nagyvárosi agglomerációkban, hogy azért rengeteg gépjármű siklik vagy fut végig a közutakon, és nyilvánvaló, hogy rengeteg kipufogó gáz kerül ki a légtérbe, és nyilván, hogy mindezekből a tevékenységekből, úgy a természetes forrásokból, mint az emberi tevékenységekből származó szennyezők hatnak ugye leginkább negatívan a környezetünkre és az egészségünkre nézve. A kipufogó gázak, ha már elkezdtük és a közlekedést is felelősítettük a szennyezésért, akkor lássuk ugye is talán, ami a legjobban érint bennünket, melyek azok a szennyezők, amelyek innen származnak, hát a különböző nitrogén-dioxid, illetve a mondjuk úgy széndioxid, szénmonoxid és a por. És itt talán a porra térnék ki leginkább, hiszen ez a szállópor, ami nagyon-nagyon finom részecske, és amelyeket ugye a különböző mérőállomásokon is mérnek, most nem az összes részecske méret sajnos kerül mérésre, ezek ugye nagyon károsak tudnak lenni a légző tervekre, leginkább ugye a tüdőre nézve, és hát nyilvánvaló, hogy minden idegen anyag, ami bekerül a szervezetünkbe, valamilyen utómódon ugye kifejti a hatását, és megjelennek különböző betegségek is. Úgyhogy igazából mondhatni, hogy ezek azok a szennyezők, amelyek felelősek ugye a légszennyezésért, és amelyek ugyanakkor az emberi egészségre nézve is káros hatást tudnak gyakorolni. Ugye létrehozzák a smogot, illetve nyilván, hogy az aszmás megbetegedések is mondhatni köthetőek ezekhez a szennyezésekhez, legalábbis ugye az ismerősi körben, mint azért lehet látni a médiában is, hogy egyre gyakoribb az aszmás megbetegedések száma, és növekedik mondhatni napról napra.
0: Jó is, hogy szóba hozta a smogot, mert ez is egy kérdésem lett volna, hogy mi köze van a kettőnek egymáshoz, és hogy miféle smogok is léteznek?
1: Igen, tehát igazából ugye a smog magyarul füstködött jelent, vagy hogyha lefordítjuk ugye magyarosabban, akkor füstköd, és nagyon szépen hát visszaadja ugye a magyar nyelv az, hogy igazából egy olyan köd, ami hát ilyen füstös jellegű, tehát egy nagyon sűrű köd, aminek ugye bizonyos feltételeknek kell jelen lenni ahhoz, hogy létre tudjon jönni ez a jelenség. Leginkább ugye a magas páratartalom, természetesen a légszennyező anyagok, a kén-dioxid, szénmonoxid, porkorom, és hát egy szélcsendes időjárás, illetve alacsony hőmérséklet. Tehát mindez, hogyha jelen van, akkor ki tud alakulni ez a smog, ami egy ködképződés, és a szennyező anyagok igazából megtapadnak a víz cseppecskéken, vagy az aeroszolokon, amelyek ugye kialakulnak a nagy páratartalom miatt. És a szélcsendnek köszönhetően, hogy viszonylag hosszú ideig meg tud maradni egy bizonyos térben, persze, hogy itt a földrajzi jellemzők is fontosak, és ez miatt is ki tud alakulni ez a jelenség. Nyilvánvaló, hogy két típusú füstködőt említhetek meg. Ez az egyik ugye a londoni, ami a legismertebb talán sok hallgató számára, és azért londoni, mert ugye Londonban figyelték meg először, valamikor az 1950-es évek elején volt tapasztalható egy hideg időszakban, amikor nagyon hosszú, majdnem egy hétig beköltözött ugye London utcáira ez a füstköd, a smog, és valószínű, hogy hallottak, látták, vagy bizonyos hallgatók tudnak arról, hogy ebben a periódusban sokkal magasabb volt az elhalálozások száma a smognak köszönhetően. És ez a fosszilis tüzelőanyagok, főleg a szén égetése során felszabadult korom és füst miatt keletkezik. Egy kondenzációs folyamat játszódik le, és ugye ez okozta a smognak a kialakulását. Illetve a második típusú smog, az a Los Angeles-i smog, ami ugye az angyalok városához kötődik, hiszen itt jelent meg. Itt igazából a közlekedés által kibocsátott szennyezések, tehát a különböző nitrogénoxid származékok, szénhidrogének, szénmonoxid, és az erős napsugárzás, tehát az UV-sugárzásnak köszönhetően játszódik le ez a fotokémiai folyamat, ami a smogot jelenti, és általában ugye a csúcsforgalom időszakában tud kialakulni ez a jelenség. Úgyhogy ez a két smog típus ismeretes. A lényeg, hogy függetlenül, hogy melyik típus smogról van szó, az egészségügyi következményei, hogy asztma, tehát légúti betegségek kialakulása, és bizonyos esetekben akár tüdőödémát is eredményezhetnek.
0: Van bármiféle természetes légtisztítás, amiről beszélhetünk?
1: Hát erre nagyon rövid választ tudnék adni. Természetes légtisztító a zöld övezetek létrehozása. Tehát minél nagyobb kiterjedésű zöld övezetek, ugye fák, cserjék, akár lájtszárú növények jelenléte, tehát a természetes légtisztítási folyamatokért ugye a zöld övezet a felelős. Úgyhogy minél több fát kellene ültetni, minél több parkot, erdőt, parkerdőt létrehozni, amelyek természetes úton megtisztítanak a levegőt. Persze, hogy hozzájárulhatunk mi magunk ahhoz is, hogy valamilyen szinten azért csökkentsük a kibocsátott légszennyezőket, úgy módon, hogy egy picit környezettudatosabb életmódot próbáljunk folytatni.
0: Európa szinten mit tesznek a légszennyezés ellen?
1: Ugye tapasztalták az európai államok és az EU tagállamok azt, hogy egyre nagyobb gondot jelent a légszennyezés és a légszennyezéshez köthető klímaváltozási jelenségek, folyamatok, és ennek következtében ugye lépni kell. Ezért próbálnak mindenféle jogi kereteket létrehozni, amelyek ugye a légszennyezés, mint a klímaváltozás javítása érdekében szólnak. Mondhatni, elfogadott az Európai Bizottság egy tiszta levegő csomagjavaslatot, amit ugye az EU tagállamok kötelesek teljesíteni és figyelembe venni, és mindez annak érdekében, hogy ugye a légszennyezést csökkenteni lehessen, tehát olyan intézkedéseket foglal magába, amelyek annak érdekében szólnak, hogy kevesebb legyen a kibocsátott légszennyező a légtérünkbe, illetve létrehoztak egy úgynevezett európai zöld megállapodást, ami ugye a klímaváltozás érdekében, és ez magába foglalja egyértelműen a légszennyezésről szóló elveket is, hogy próbáljanak mindent megtenni annak érdekében, hogy helyreállítsuk azt, amit ugye elrontottunk, és ne folytassuk a rontást. Tehát leginkább ugye olyan, hát mondjuk úgy jogi kereteket próbálnak létrehozni, amelyeket viszonylag gyorsan lehet érvényesíteni EU tagállam szinten, de nyilvánvaló, hogy ez nem csak az európai kontinensen kellene megszülessen és működjön, hanem világviszonylatban, tehát nem csak az európaiak felelősek a légszennyezésért, illetve a klímaváltozásért, hanem a bolygó minden egyes állama, és mondhatni, hogy ezt ki kellene mindezeket az elveket, mindezeket a javaslatokat ki kellene terjeszteni ugye világviszonylatra.
0: Románia hogy áll ezeknek a javaslatoknak a betartásával?
1: Hát mondhatni, hogy mivel mi is Európai Uniós tagállam vagyunk, tehát mi is fel kell zárkoznunk mindazokhoz az elvekhez, amelyek ugye megfogalmazódnak Európai Uniós szinten. Mondjuk, hogy abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a közlekedés leszámítva, ugye ipari létesítményeink viszonylag kis mértékben vannak, illetve működnek, ezért az utóbbi időszakban a légszennyezés, mondjuk úgy koncentrációja csökkent, nem csak Románia szinten, hanem európai szinten is azért sokkal kisebb az iparból származó szennyezőknek a kibocsátása, viszont ami a közlekedést illeti, illetve a különböző gépjárműveknek a forgalomba helyezése, itt próbálnak ugye hát újításokat hozni a hibrid, illetve elektromos autóknak a bevezetésével, illetve ugye olyan kezdeményezésekkel, amelyek arra ösztönzik a lakosokat, hogy kevesebbet használják a gépjárműveket, hogy próbáljanak alternatív megoldásokat találni, ami a közlekedést illeti, illetve alternatív energia hordozókkal próbáljanak működtetni ilyen-olyan tevékenységeket, elkezdve ugye a közlekedéstől a fűtésig, próbálnak ugye alternatív módszereket beiktatni, és ilyen-olyan programok keretén belül igyekeznek az embereket is bevonni ezeknek a javaslatoknak a megvalósításában, tehát ugye zöld tetőtől a napelemekig, napkollektorokon keresztül, vagy más alternatív energiahordozókon keresztül próbálják ugye megvalósítani azt ugye, hogy egy picit leváljunk a fosszilis energiahordozókról. És nagyjából ugye Románia is próbálkozik ilyen téren. Most nyilvánvaló, hogy nehéz az átállás, nem tudunk egyik napról a másikra teljesen megválni, ugye a szokásainktól, a fosszilis energiahordozóktól, és hát mondhatni, hogy ez egy hosszabb folyamat lesz, ameddig teljesen, hát mondjuk úgy, hogy zöld életet tudnánk folytatni.
0: Kolozsváron mi a helyzet a légszennyezéssel és a megoldásokkal?
1: Mint minden nagyvárosban, ugye Kolozsváron is léteznek mérőállomások, amelyek monitorizálják a levegő minőségét, és amelyek a Környezetvédelmi Hivatal hatáskörébe tartoznak. Ezek napi 24 órában végzik a méréseket, és ugye a mérési eredmények központosítva a Környezetvédelmi Hivatalnál megtalálhatóak, illetve ezeket ugye közlik a honlapjukon. Ezen kívül még vannak más, hát mondjuk úgy, hogy szervezetek, amelyek ugyancsak a levegő minőségével kapcsolatosan futtatnak méréseket, illetve ezeknek is a mérési eredményeket megtalálhatjuk a honlapokon. Tehát ha begooglizzuk gyorsan, akkor már is rá fogunk találni, hogy melyek azok az oldalak, ahol esetleg nyomon lehet követni a levegő minőségét Kolozsvár szintjén, vagy más város szintjén. Illetve ugye ne feledkezzünk meg a helyi önkormányzatok kezdeményezéséről is, ugye a Zöld Péntek programmal, amikor arra próbálják ösztönözni az embereket, hogy a saját gépjárművüket hagyják otthon, és a tömegközlekedést használják, részesítsék előnybe, illetve hogy ezek az elektromos rollerek, vagy a biciklik használata, amelyeket ugye kölcsönözni lehet, tehát ezek olyan kezdeményezések, amelyek annak érdekében lettek kitalálva, hogy próbáljunk egy picit javítani a levegő minőségét, hiszen azért tapasztalhatjuk, hogy sokszor Kolozsvárnak a levegője sem a legtisztább. És ugye a másik ugyanilyen jellegű, hát mondjuk úgy kezdeményezés, hogy már nem igazán lehet a tömbházak, főleg az új építésű tömbházak esetében, hogy mindenkinek saját fűtőrendszere legyen, kis kazánja, hanem egységes, legalábbis a tömbház szintjén egy egységes hőközpont legyen. Tehát nagyjából ezek azok a megoldások, azok a lépések, amelyek Kolozsvár szintjén érvényesek is léteznek. Nyilvánvaló, hogy mi is hozzátehetünk, minden állampolgár, minden személy, annak érdekében, hogy javítsuk a környezetünk levegőjét, hogy próbáljunk ugye alternatív közlekedési eszközöket használni, tehát amennyiben lehet gyalog, biciklivel vagy tömegközlekedéshez folyamodjunk, amikor utazni szeretnénk. Próbáljunk kevesebb hulladékot is termelni, hiszen a hulladéktermeléssel is hozzájárulunk, hiszen a hulladék lebomlásából ugye metán szabadul fel többek között, és ezzel is terheljük a levegőnket, tehát minél kevesebb hulladékot termelünk, annál kisebb ugye a lehetősége annak, hogy szennyezőanyagok kerüljenek ki a légtérbe, talajba, talajvízbe. És nem utolsó sorban, amennyiben van rá lehetőségünk, ültessünk fát, illetve hozzájárulhatunk mi is ahhoz, hogy egy picikét tágítsuk ugye a zöld övezeteket, és ezáltal egy természetes módját próbáljuk úgymond terjeszteni annak, hogy tisztább levegőt tudjunk beszívni.
0: Az elmúlt percekben Réti Kingával, a Bábesbolyai Tudományegyetem környezettudományi és környezetmérnöki kar adjunktusával beszélgettem a légszennyezésről. Ezzel zöld percek rovatunk végéhez közeledve, köszönöm megtisztelő figyelmüket, és köszönöm, hogy velem tartottak. Várom Önöket 2 hét múlva is. A rovat házigazdáját, Lukács Orsolyát hallották. A viszont hallásra szép napot kívánok!

0: zöld percek.
1: Friss levegő, forrás víz, egy túra a hegyekben.
0: Természeti kincseink megőrzése közös feladatunk.
1: Tudjon meg többet a környezetvédelemről az Agnus Rádió zöld percek rovatában. Zöld percek.
0: Két hetente szerdánként 12 óra 30 perckor.
2: Mai zöld percek műsorunkban a környezeti hírek után Lukács Orsolya beszélgetett Réti Kingával, a BBTE környezettudományi és környezetmérnöki kar adjunktusával a légszennyezésről. Egy 2023-ban készült riportot hallgattunk újra. A továbbiakban jazz zene

jazzzenéből válogattunk az előző percekben. Homokura, késő jeli műsorunk a végéhez érkezett, ha tehetik, tartsanak velünk 6 és 8 óra között is ébresztő reggeli magazin műsorunkban. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, Szabó Anitát hallották, a Homokura mai házigazdáját. A nap gondolatával búcsúzom, amely Teréz anya, albán származású katolikus apáca, Nobel békedíjas misszionáriustól származik, és így hangzik. Nagy dolgokat tenni nem tudunk, csak kicsiket, nagy szeretettel. Áldott szép napot kívánok minden kedves hallgatónak, békesség Istentől, a viszonthallásra.

0: Ébresztő. Információs magazinműsor.
1: Jó reggelt kívánok Békesség Istentől! Sok szeretettel köszöntöm hallgatóinkat szeptember 5-én szombat reggel ébresztő magazinműsorunkban, Szabó Anita mikrofonnál. A következőkben híreinket sugározzuk. Hírek. Rádiunk híreit hallják, híreink először címszavakban. A fedhetetlenségi törvény ellenőrzését sürgeti a kormány. Ösztönző pénzjutalom jár a kitűnő revizsgázóknak. Kiadós esők nélkül és a megszokottnál enyhébb idővel telik az őszt első hónapja. Trump szerint soha nem látott nagyságrendben gyárt hadianyagot az USA, Ukrajna is kaphat licencet. Az előrejelzések szerint ma változékony időre számíthatunk, most jöjjenek a részletek. A kormány minden szükséges lépést megtesz annak érdekében, hogy Románia maradéktalanul megkapja a fedhetetlenségi szabályok reformjához kapcsolódó 770 millió euró helyreállítási forrást. Közölte csütörtökön a kabinet. A tájékoztatásban rámutattak, hogy Európai Uniós szinten és a romániai közvéleményben is felmerült a gyanú, hogy az új fedhetetlenségi törvény nem felel meg az uniós jog elveinek. Leszögezték továbbá, hogy az eljárásrend alapján a helyreállítási terv fedhetetlenségi törvénnyel kapcsolatos 431-es mérföldkövének teljesítését az azt magában foglaló 6. kifizetési kérelem benyújtása után, vagyis októberben ellenőrzik. A kormány ugyanakkor azt szeretné, hogy az ellenőrzés mielőbb lezáruljon, hogy az esetleges eltérések feltárása esetén időben az uniós joghoz lehessen igazítani a jogszabályt. Számolt be az Agyar Press. 5000 lejes pénzjutalmat kapnak azok a végzősök, akik a 2026-os érettségi vizsgán 10-es átlagot értek el, döntött csütörtöki ülésén a kormány. A 8. osztály végi országos képességfelmérő vizsgán 10-es átlagot elért tanulók eközben 2000 lejes jutalomban részesülnek. Az Agyar Press hírügynökséghez eljuttatott közlemény szerint az intézkedéssel a kormány arra kívánja ösztönözni a kiemelkedő eredményeket elért végzősöket, hogy folytassák tanulmányaikat és kamatoztassák tudásukat. A kedvezményezettek névsorát és a pénzjutalmak kifizetésének módját miniszteri rendeletben határozzák meg. A támogatásokra összesen 474 ezer lejt fordít a kormány. 14 ezer lejt a nyolcadikosok, 460 ezer lejt pedig az érettségizők jutalmazására. Az összeget az Oktatási Minisztérium 2026-os költségvetéséből biztosítják. Az idén 7 nyolcadikos tanuló ért el 10-es átlagot a képességfelmérőn, az érettségi vizsgát pedig 92 végzős teljesítette 10-es átlaggal. Szeptemberben a sok éves átlaghoz képest melegebb időszakok is lesznek, főleg az ország nyugati és délnyugati részén, míg a többi régióban ősziesebb idő várható. Csapadékra az egész országban az ebben az időszakban megszokott mennyiségben kell számítani az elkövetkező 4 hétben. Derül ki a meteorológusok által pénteken közzétett, szeptember 7 és október 5 közötti időszakra vonatkozó időjárás előrejelzésből, írja a news.ro. A szeptember 7 és 14 közötti héten a nyugati, a délnyugati és helyenként az ország középső részén is az ilyenkor megszokottnál magasabbak lesznek a hőmérsékleti értékek, míg az ország többi részén általában az évszaknak megfelelő idő várható. Túlzott csapadékra országos szinten nem kell számítani. Donald Trump történelmi léptékű fegyverkezést hirdetett meg Amerikában, ugyanakkor élesebben bírálta az Ukrajnának nyújtott korábbi ingyenes hadisegélyeket. Az elnök bejelentette, az USA a saját raktárait tölti fel, és háttérbe szorítja a külföldi fegyvereladásokat, mert a saját biztonsága az első. Marco Rubio külügyminiszter megerősítette, jelenleg is tárgyalnak arról, hogy Ukrajna gyártási licencet kapjon a legkeresettebb légvédelmi eszközökre. Az Egyesült Államok korábban nem látott nagyságrendben állít elő hadianyagokat elsősorban saját felhasználásra és készleteinek feltöltésére. közölte Donald Trump amerikai elnök csütörtökön internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzésében, ahol azt írta, hogy készletezünk és felkészülünk bármilyen felmerülő vészhelyzetre, számolt be az MTI. A Román Nemzeti Bank már érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5 lej 25 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 52 bani és 100 magyar forint 1 lej 43 baniba kerül.
2: Időjárás jelentés.
1: A meteorológusok előrejelzései értelmében ma változékony időnk lesz, a nap csúcshőmérséklete 27 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 14 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzés alapján készült. Jó hírovatunk következik, a mai napra kiválasztott két igét Barta István Zsolt, a Kolozsvár Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
3: Jó hír!
4: Senki se szégyenüljön meg, aki benned reménykedik. Azok szégyenüljenek meg, akik ok nélkül elpártoltak tőled. Zsoltárok könyve, 25. rész, 3. verse.

0: Akinél a köves helyre esett, azok, amikor hallják, örömmel fogadják az igét, de nem gyökereznek meg bennük. Ezek hisznek egy ideig, de a megpróbáltatás idején elbuknak. Lukács evangéliuma, 8. fejezet, 13. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Internet nem helyettesíti az orvost. Csak általános egészségügyi információk beszerzésére használd a világhálót. Légy bölcs, ne higgy el mindent, amit olvasol és látsz. Egészségügyi problémáiddal csak orvoshoz fordulj. Vigyázz magadra, maradj tájékozott és élj biztonságosan. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Szeptember 4 és 6 között a Wanderbook 10 éves évfordulóját

0: három napja során több mint 50 szabadtéri előadás, koncertek, műhely foglalkozások és sok meglepetés várja Kolozsvár aprajanatját. A Wanderbuk utca színházi fesztivál szervezői a Puppák Színház, a Kolozs megyei tanács fenntartásában működő kulturális intézmény, az SZOA Egyesület és a Lions Club. A rendezvény Kolozsvár polgármesteri hivatalának és helyi tanácsának támogatásával valósul meg. Ne feledjétek, találkozunk szeptember 4 és 6 között. A belépés ingyenes.
1: Reklám.
2: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.

0: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
1: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
0: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
1: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
0: Kukta.
2: Kukta.
0: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
3: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
4: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
5: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
6: Békesség Istentől jó reggelt kívánok, sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat szeptember 5-én szombat reggel ébresztő magazin műsorunkban. Szabó Anita mikrofonnál. Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián Kolozsváron és környékén, és a www.agnusradio.ro weblapon interneten keresztül. A mai napon Teréz anya albán származású katolikus apáca, Nobel békadíjas misszionárius gondolatával köszöntöm Önöket, amely így hangzik. Nagy dolgokat tenni nem tudunk, csak kicsiket nagy szeretettel. A következő percekben Krédó hitépítő műsorunkat sugározzuk, amelyet Szecsődi Árpád szerkesztett.
7: Krédó.
8: A megtartó hit műsora.
9: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. A Krónikák második könyve második fejezetének 1-től 9-ig terjedő versei alapján szól hozzánk ma Isten üzenete, a magyarországi dr. Koncvágási Katalin, a Sarkad Belvárosi Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően műsorunkban a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell, Bob Hostetler, Ne dobd el az agyad, tud, hogy mit és miért hiszel, Tévhitek a kereszténységről című könyvből, egy rész Jézusból című részt, felolvassa Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Dr. Koncvágási Katalin, a Magyarországi Református Nőszövetség elnöke, Sarkad belvárosi lelkipásztor. Isten ígéjét olvasom a Krónikák második könyvének első részének végéről, illetve a második rész elejének válogatott verseiből. Salamon megparancsolta, hogy építsenek házat az Úr nevének tiszteletére, neki magának pedig egy királyi palotát. Kirendelt Salamon a hegyekbe 70 000 teherhordót és 80 000 kőfejtőt, és melléjük 3600 felügyelőt. Majd ezt üzente Salamon Hírámnak, Tírusz királyának. Küldj hozzám egy olyan embert, aki ért az arany, az ezüst, a réz és a vas megmunkálásához, a piros bíborhoz, a karmazsinhoz és a kék bíborhoz, és el tudja készíteni a véseteket azokkal a mesterekkel együtt, akik nálam Júdában és Jeruzsálemben vannak, akiket apám Dávid alkalmazott. Küldj cédrust, ciprust és ébenfát a Libánonról. Az én szolgáim is ott lesznek szolgáid mellett, mert sok fát kell előkészíteniük, hiszen nagynak és csodálatosnak kell lennie annak a templomnak, amelyet építek. Salamon a templomépítés kezdetén világosan látja, hogy az előtte álló feladat nem róla szól, hanem Istenről. Bár egyszerre indítja el a templom és a saját palotája építését, a sorrend egyértelmű. Előbb az Isten háza, és utána az emberé. Salamon tudja, hogy az ember életében két út van jelen. Az egyiken járva az Isten dicsőségét szolgálja, a másikon pedig a saját szükségleteit elégíti ki. A kérdés nem az, hogy építünk-e magunknak, hanem az, hogy melyik építkezés kapja az első helyet a szívünkben. Salamon azt is tudja, hogy Isten nem költözhet be ember által épített falak közé, mert őt az ég és az egek egei sem fogadhatják be. A templom célja nem is ez. Templomra nem az Istennek van szüksége, az nem az ő lakhelye. Templomra az embernek van szüksége, hogy ezen a deklarált helyen odaforduljon hozzá, és a kor szokása szerint áldozatot mutasson be, vagyis a kultuszi tevékenység által találkozzon az Úrral. A templom felépítéséhez Salamon olyan mestereket kér Tíruszból, akik értenek a fém és a fa megmunkálásához, a bíborhoz, a díszítéshez. Ezek nem pusztán technikai részletek, melyek fölött gyorsan át kell ugranunk, hanem azt az üzenetet hordozzák, hogy az Istennek rendelt munka méltó arra, hogy a legjobb tudásunkat adjuk. A szolgálat nem csupán lelkesedés, hanem szakértelem is, amelyet Isten lelke ad, és amelyet az ember engedelmesen az Isten dicsőségére kell, hogy használjon. Ennek a templomnak ugyanis, ahogyan hallottuk, nagynak és csodálatosnak kell lennie, mert a mi Istenünk nagyobb minden Istennél. A templom mérete tehát nem Salamon nagyságát tükrözi, hanem az Istenét. A szolgálat célja nem az, hogy magunkat mutogassuk, akár fényezzük, hanem az, hogy az Isten nagyságát láthatóvá tegyük. Ám a templom felépítése hatalmas erőfeszítést igényel. Rengeteg embernek kell azon dolgoznia, vagyis a szolgálat nem csupán ünnep, hanem kemény munka és fáradtság is, de még ezek is az Isten dicsőségére szolgálnak. Református teológiánk szerint így a hétköznapi munka is Isten tisztelet, ha magáért, az Úrért végezzük. A templom építés története ma arra tanít, hogy Isten dicsősége nem csak a nagy dolgokban vagy a próbatételekben mutatkozik meg, hanem a kitartó és fáradtságos mindennapi munkában is. A szolgálat akkor lesz helyes, ha Isten nagyságát tükrözi, és a templom akkor lesz naggyá és csodálatossá, ha nem rólunk szól, hanem Istenről. Amen. Urunk, add, hogy a szolgálatunk ne rólunk szóljon, hanem rólad.
adj alázatot, szakértelmet és kitartást, hogy mindazt, amit építünk, a te nevedért tegyük. Amen.

Isten üzenete dr. Koncvágási Katalin, a magyarországi Sarkad belvárosi református egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt ma hozzánk a Krónikák második könyve második fejezetének 1-től 9-ig terjedő versei alapján. Műsorunk folytatásában a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostetler Ne dobd el az agyat, tud, hogy mit és miért hiszel, tévhitek a kereszténységről című könyvből. Egy rész Jézusból című részt hallhatják, amelyet Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa olvas fel.

Egy rész Jézusból. A szupersztár mítosz. Andrew Lloyd Webber 1970-es évekbeli rockoperájáról, a Jézus Krisztus szupersztárról egyaránt mondták azt, hogy Isten káromlás és hogy ihletett. A darabban Mária Magdaléna egyik dala, a Nem tudom, hogy szeressem, rádiósláger is lett. A mű szerint Mária Magdaléna némileg belehabarodik Jézusba, mindennek nincs alapja a Szentírásban, és ezt a dalszöveg úgy ábrázolja, hogy közben egy népszerű mítoszt is hangoztat Jézussal kapcsolatban. Mária így énekel, ő egy férfi, csak egy férfi. De ez így tévhit. Jézus egy férfi. Emberként született, jászolban, állatok között. Egyik első élménye, hogy trágya és ganészaga csapta meg az orrát. De szemben a szupersztár mítosszal nem ebben merül ki, ami ő volt. A Biblia világosan leírja Jézus Krisztus kettős természetét. Mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult, ahogy ezt olvassuk a Filippiekhez írt levél második részének 6. és 7. versében. Az emberek évszázadokon át birkóztak azzal, hogy megértsék ezt a kettős természetet. Néha a keresztjének, és nem keresztjének is, mint a tehetséges Andrew Lloyd Webber, annyira erősen hangsúlyozták Jézus emberi természetét, hogy elhomályosították istenségét. Mások pont az ellenkező hibát követték el. Mindez azt eredményezte, hogy sok ember csak részben érti, kicsoda Krisztus valójában. De Isten igéje tisztán elmondja, hogy Jézus velünk az Isten, ahogy olvassuk ezt a Máté evangéliumom első részének 23. versében, ugyanakkor minden tekintetben ember, az ember Krisztus Jézus, a Timoteushoz írt első levél, második részének 5. versehez. Az 1001 éjszaka meséiben olvashatunk egy történetet, melyben egy bagdadi kalifának az a szokása, hogy egyszerű földművesnek öltözve járja a város utcáit, hogy személyesen is megtapasztalja, hogyan élnek az emberek. De Jézus ennél sokkal, de sokkal többet tett. Nem csak egy rövid időre hagyta ott királyi mi voltát, hanem az emberi lét rongyaiba burkolta istenségét. Leszállt a földre a mennyből, ő, ki Isten és Úr mindenek felett. János, Jézus tanítványa, aki együtt járt vele a poros utakon, együtt evett vele földi ételeket, halat és kenyeret, s úgy ismerte őt, mint egy embert, ezt írja róla. Kezdetben volt az ige. És az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. János evangéliuma első részének első versében olvassuk ezt. Az evangéliumához írt híres bevezetőjében nem hagy kétséget afelől, hogy kit is nevez igének. Az ige testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. János evangéliuma első részének 14. verse.

Krédó hitépítő műsorunkban az elmúlt percekben a Parakletos könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostetler Ne dobd el az agyad, tudd, hogy mit és miért hiszel, tévhitek a kereszténységről című könyvből, egy rész Jézusból című részt felolvasta Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ennyi fért Krédó hitépítő műsorunkba. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség Istentől.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Credo hídépítő rovatunkat hallották Szecsődi Árpád szerkesztésében.
0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
2: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat itt a 88,3 MHz-es frekvencián és a www.agnosradio.ro weblapon. Szabó Anita mikrofonnál. A következő percekben hírösszefoglalóval várom Önöket.
0: Hírek.
2: Rádiunk híreit hallják, híreink először címszavakban. A fethetetlenségi törvény ellenőrzését sőt

fenyegeti a kormány. Ösztönző pénzjutalom jár a kitűnő revizsgázóknak. Kiadós esők nélkül és a megszokottnál enyhébb idővel telik az ősz első hónapja. Trump szerint soha nem látott nagyságrendben gyárt hadianyagot az USA, Ukrajna is kaphat licenszet. Az előrejelzések szerint ma változékony időre számíthatunk, most jöjjenek a részletek. A kormány minden szükséges lépést megtesz annak érdekében, hogy Románia maradéktalanul megkapja a fedhetetlenségi szabályok reformjához kapcsolódó 770 millió euró helyreállítási forrást. Közölte csütörtökön a kabinet. A tájékoztatásban rámutattak, hogy Európai Uniós szinten és a romániai közvéleményben is felmerült a gyanú, hogy az új fedhetetlenségi törvény nem felel meg az uniós jog elveinek. Leszögezték továbbá, hogy az eljárásrend alapján a helyreállítási terv fedhetetlenségi törvénnyel kapcsolatos 431-es mérföldkövének teljesítését az azt magában foglaló hatodik kifizetési kérelem benyújtása után, vagyis októberben ellenőrzik. 5000 lejes pénzjutalmat kapnak azok a végzősök, akik a 2026-os érettségi vizsgán 10-es átlagot értek el, döntött csütörtöki ülésén a kormány. A 8. osztály végi országos képességfelmérő vizsgán 10-es átlagot elért tanulók eközben 2000 lejes jutalomban részesülnek. Az Ager Press hírügynökséghez eljuttatott közlemény szerint az intézkedéssel a kormány arra kívánja ösztönözni a kiemelkedő eredményeket elért végzősöket, hogy folytassák tanulmányaikat és kamatoztassák tudásukat. A kedvezményezettek névsorát és a pénzjutalmak kifizetésének módját miniszteri rendeletben határozzák meg. A támogatásokra összesen 474 ezer lejt fordít a kormány, 14 ezer lejt a nyolcadikosok, 460 ezer lejt pedig az érettségizők jutalmazására. Az összeget az Oktatási Minisztérium 2026-os költségvetéséből biztosítják. Szeptemberben a sok éves átlaghoz képest melegebb időszakok is lesznek, főleg az ország nyugati és délnyugati részén, míg a többi régióban ősziesebb idő várható. Csapadékra az egész országban az ebben az időszakban megszokott mennyiségben kell számítani az elkövetkező 4 hétben. Derül ki a meteorológusok által pénteken közzétett, szeptember 7 és október 5 közötti időszakra vonatkozó időjárás előrejelzésből, írja a news.ro. Donald Trump történelmi léptékű fegyverkezést hirdetett meg Amerikában, ugyanakkor élesebben bírálta az Ukrajnának nyújtott korábbi ingyenes hadisegélyeket. Az elnök bejelentette, az USA saját raktárait tölti fel, és háttérbe szorítja a külföldi fegyvereladásokat, mert a saját biztonsága az első. Marco Rubio külügyminiszter megerősítette, jelenleg is tárgyalnak arról, hogy Ukrajna gyártási licencet kapjon a legkeresettebb légvédelmi eszközökre. Az Egyesült Államok korábban nem látott nagyságrendben állít elő hadianyagokat elsősorban saját felhasználásra és készleteinek feltöltésére, közölte Donald Trump amerikai elnök csütörtökön internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzésében, ahol azt írta, hogy készletezünk és felkészülünk bármilyen felmerülő vészhelyzetre, számolt be az MTI. A meteorológusok előrejelzései értelmében ma változékony időnk lesz, a nap csúcs hőmérséklete 27 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 14 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzés alapján készült.

Hírekkel legközelebb 7 órakor jelentkezem, most a nap kalendáriumát lapozzuk, Jani

évfordulók kapcsolódnak a mai naphoz. 1698-ban Nagy Péter orosz cár adót vett ki a szakállakra. 1905-ben a Portsmouth-i egyezménnyel lezárul az orosz-japán háború. Az Egyesség Roosevelt amerikai elnök közreműködésével jön létre. 1940-ben a második bécsi döntés értelmében a magyar haderő egységei Nagyszalonta térségében átlépik a Román Királyság határát, és megkezdik Észak-Erdély visszafoglalását. 1944-ben a második magyar hadsereg Dálnoki Veres Lajos vezérezredes parancsnoksága alatt Kolozsvár térségéből támadást indít Torda irányában a Déli-Kárpátok lezárásának szándékával. 1946-ban az osztrák és az olasz külügyminiszter aláírja a dél-tiroli lakosság helyzetére vonatkozó egyezményt. Ennek következtében Dél-Tirol Olaszország része marad. A német teljes jogú hivatali nyelv lesz, amelyet biztosítottak az oktatásban és a közhivatalokban. Szavatolják Észak és Dél-Tirol között az árucserét és a szabad személyforgalmat. 1964-ben ezen a napon földkörüli pályára áll az első geofizikai rendeltetésű műhold. A naphoz kapcsolódó események után nézzük, hogy kik szeptember 5-e híresebb szülöttei. 1187-ben jött a világra 8. Oroszlán Lajos francia király. 1638-ban ugyanezen a napon született 14. Lajos francia király, a napkirály. 1735-ben jött a világra Johann Christian Bach német zeneszerző. 1791-ben született Giacomo Meyerbeer német zeneszerző, korának legnépszerűbb operaszerzője, a francia Opéra Grand legnagyobb mestere. 1903-ban Pittsburghben született Báró Kemény János kultúraszervező, mecénás, író, az Erdély Helikon Marosvécsi író találkozóinak vendéglátó házigazdája. A görög mitológiában Helikon volt a múzsák találkozóhelye. Az Erdély Helikon Marosvécsi színhelyén pedig 18 éven keresztül, 1926 és 1944 között évente egyszer névre szóló meghívó gyűjtötte össze Erdély irodalmi életének egyre több képviselőjét. Az Erdély Helikon nem szabályos jogi személy, hanem szabad és kötetlen formájú munkaközösség volt, amely magát gyakran nevezte szabad írói parlamentnek. Minden év találkozója hozott valami újat. Könyvkiadást, lapalapítást, népkönyvtárakat, felolvasó esteket, szabad egyetemeket, irodalmi esteket a román és szász írókkal karöltve. Kemény János alig felbecsülhető jelentőséggel járult hozzá a színjátszás ügyéhez is. 1931-ben átvette a kolozsvári Tália Magyar Színház RT vezetését elnök igazgatói minőségben, és saját erdőbirtokai egy részének eladásából fizette ki a kolozsvári Magyar Színház 5 millió lejre rúgó adósságát, amely Janovics Jenő igazgatása alatt halmozódott fel. 1945 és 52 között a marosvásárhelyi Székely Színház egyik alapítója és dramaturgja volt, aztán az osztályharcos méltánytalanság arra kényszerítette, hogy mélyszégető munkásként keresse meg kenyerét a marosvásárhelyi kisállomás melletti mélyszégető telepen. 1954-től 58-ig a Marosvásárhelyi Szent Györgyi István Színművészeti Intézet könyvtárosa lett, ezt követően 1968-ban történt nyugdíjazásáig az Új Élet című folyóiratban a színházi és művészeti rovatot vezette. Számos regénye és elbeszélése mellett több száz színházi cikke jelent meg. ...1946-ban ezen a napon született Freddie Mercury, a Queen együttes indiai, származású angol énekese. 1951-ben pedig Michael Keaton, Golden Globe díjas amerikai színész. Ugyanebben az évben jött a világra Pataki Ágnes, magyar modell, Balázs Béla díjas filmproducer. 1982-ben született Farkas Lóránc színész, a Kolozsvári Állami Magyar Színház társulatának tagja. A következő percekben azokra a személyekre emlékezzünk, akik ezen a napon távoztak az élők sorából. 1548-ban hunyt el Par Katalin angol királyné, 8. Henrik angol király özvegye. 1784-ben hunyt el Ányos Pál magyar költő, páros szerzetes és tanár, a szentimentalizmus költészetének alakja. 1857-ben hunyt el Auguste Comte francia filozófus, a pozitivizmus átfogó rendszeré fejlesztője. Royalista

Érzelmű, szigorúan vallásos családban született. Egy új vallást akart megalapítani, az emberiség vallását, amelynek ő volt a főpapja és a legfőbb törvényhozója. Ennek érdekében létrehozta a pozitív társaságot. Metafizikának tekintett és bírált minden olyan elméletet, amely elismeri a tapasztalható dolgokon túli objektív valóság létezését és megismerhetőségét, bár ő is feltételezte a túlvilág létezését. Filozófiájának alapelve, hogy a tényekből, a pozitív tapasztalatokból kell kiindulni. A tény nem más, mint a tudományos igazság. 1942-ben hunyt el Móricz Zsigmond magyar író, újságíró, szerkesztő, a 20. századi realista próza irodalom legismertebb alakja. A Kisfaludi Társaság megbízásából népdalgyűjtésbe kezdett, és 1903 és 5 folyamán Szatmár falvait járva rengeteg dalt, köszöntőt, találós mesét, játékot gyűjtött. Neki köszönhetjük a Kálai kettős szövegét is. 1908-ban a Nyugatban megjelent Hét Krajcár című novellája azonnali hírnevet hozott neki. Ady Endrével is barátságot kötött. Ezt második gyermeke halálakor írta, mély megrendültségében, apai fájdalmában szakadt fel igazi hangja. Igen késő volt, 28 éves korom után, mikor rájöttem, hogy voltaképpen csak azt lehet leírni, ami fáj, ami megsebzi az embert. Ez az állapota szabadította fel benne a kortársaihoz viszonyítva páratlan élet és élményanyagát. Sorra születtek sikeres regényei és elbeszélései. 1915-ben a fronton önkéntes haditudósítóként dolgozott, több riportot írt. Üdvözölte a polgári demokratikus forradalmat, a háborúban haditudósító volt, életközeli bemutatást adott a katona sorsról. 1949-ben hunyt el Ács Ferenc magyar festőművész, a Nagybányai Festőiskola követője, az első kolozsvári impresszionista. 1966-ban búcsúztak Lauber Dezső sportoló magyar építészmérnöktől. Ott volt az 1908-as londoni olimpián, és dolgozott sportvezetőként, szervezőként, versenybíróként, labdarúgójátékvezetőként és a Magyar Olimpiai Bizottság titkáraként is. 1997-ben elhunyt kalkuttai Boldog Teréz közismert nevén Teréz anya, albán, pontosabban a mai Albániában és Macedóniában is kisebbségben élő, a román nemzetséghez tartozó római katolikus apáca, a szeretett misszionáriusai szerzetesrend alapítója, a Nobel békedíj és számos rangos kitüntetés tulajdonosa, aki Kalkutta szegényei között végzett áldozatos munkájával az egész emberiség elismerését kiváltotta. 1997-ben hunyt el Solti György is, angolosan Sir Georg Solti, 31-szeres Grammy-díjas magyar karmester, zongoraművész és zeneigazgató. Világszerte operadirigensi fellépései tették ismerti. 1932-től a Magyar Állami Opera ház korrepetítora volt. 1936-ban a Salzburgi ünnepi játékokon Arturo Toscanini asszisztenseként működött közre. Zsidó származása miatt emigrálnia kellett, 1939 és 45 között Svájcban élt. 1942-ben elnyerte a Genfi zongoraverseny első díját, és ezzel megalapozta ismertségét. 1959-ben a londoni Royal Opera House alkalmazta. Újjászervezte és a világ legjobb operaházai közé emelte a londoni társulatot. 1971-től az Orchestre de Paris zeneigazgatója, 1985-től pedig a londoni szimfonikusok főzeneigazgatójaként dolgozott. Európai és amerikai egyetemek díszdoktora volt, az angol királynő lovaggá ütötte. Hatalmas repertoár birtokosa volt, fáradhatatlanul propagálta magyar szerzők, Bartók Béla, Kodály Zoltán, Dohnányi Ernő, Weiner műveit világszerte. Élete utolsó lemezének műsorát is magyar komponisták műveinek szentelte. Egy dél-franciaországi fürdőhelyen hunyt el, hamvait kérésére a budapesti Farkasréti temetőben Bartók Béla sírja mellett helyezték örök nyugalomra. Síremlékén ez olvasható: hazatért. 2020-ban hunyt el Jiri Menzel, Oscar-díjas cseh filmrendező, színházi rendező, színész. A csehszlovák új hullám kiemelkedő alakja. Oscar-díjat nyert 1967-ben a Szigorúan ellenőrzött vonatok című filmjével. Szeptember 5-e, jótékonysági világnap.

0: Ezek a fontosabb események, évfordulók kapcsolódtak a mai naphoz, a napkalendáriumát lapoztuk.
1: Kalendáriumunkat lapoztuk, a továbbiakban kukta rovatunkban egy sajtos kifli receptet osztok meg.
2: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
3: A fakanál kopogjon ne a szemünk.

Mai kuktarovatunkban egy réteges sajtos kifli receptjét osztom meg önökkel. Tekintsük át előbb, hogy milyen hozzávalók szükségesek a kifli elkészítéséhez. Hozzávalók 6 adaghoz. 50 dekagram finom liszt, 2 darab tojás, 1,5 deciliter napraforgóolaj, 2,5 dekagram friss élesztő, 1,5 deciliter tej, 1 csipet cukor, 1 deciliter kefir, 2 kávéskanál só, 5 dekagram margarin, 15 dekagram sajt és 3 evőkanál szezámmag.

Most lássuk, hogy hogyan is készül a réteges sajtos kifli. Kevés meleg, cukros tejben felfuttatjuk az élesztőt. Hozzáadjuk a tészta hozzávalóihoz, a liszthez, olajhoz, kefir, só, egy darab tojás és sárgájához annyi tejet, hogy lágy tésztát kapjunk. Ezt jól kidolgozzuk. Letakarjuk és meleg helyen duplájára kelesztjük. Ez körülbelül egy óra. A margarint felolvasztjuk és langyosra hűtjük. A megkelt tésztát lisztezett deszkára borítjuk, és három egyenlő részre vágjuk. Egyenként kinyújtjuk kerek lappá. Az első lapot megkenjük az olvasztott margarinnal, majd ráterítjük a következő lapot. Ezt is megkenjük az olvasztott margarinnal, és ráterítjük a legfelső lapot. Finoman kinyújtjuk még nagyobb körré, és 12 cikre vágjuk. A sajtot 12 hosszúkás részre vágjuk, és a háromszögek felső részére helyezzük, majd felcsavarjuk őket, és sütőlapra helyezzük. A maradék tojás fehérjével lekenjük, valamilyen szóróanyaggal megkintjük. Szezámmaggal nagyon finom, de sajtot is szórhatunk rá. Fontos, hogy sütés előtt körülbelül 20-30 percet újra kelesszük, utána kerüljön be a sütőbe. Előmelegített sütőben pirulásig kell sütni, ez körülbelül 20 percet vesz igénybe.

Tekintsük át még egyszer, hogy milyen hozzávalók szükségesek a réteges sajtos kifli elkészítéséhez. Hozzávalók 6 adaghoz. 50 dekagram finom liszt, 2 darab tojás, 0,5 deciliter napraforgó olaj, 2,5 dekagram friss élesztő, 1,5 deciliter tej, 1 csipet cukor, 1 deciliter kefir, 2 kávés kanál só, 5 dekagram margarin, 15 dekagram sajt és 3 evőkanál szezámmag. Mai receptünk forrása a www.noszelti.hu weboldal volt. Jó étvágyat kívánok!

0: Ha tetszett hallgatóinknak az elhangzott recept, tartsanak velünk hétfőtől is kukta rovatunkban, hiszen akkor egy újabb receptet osztunk meg. A következő percekben ünnepeltjeinket köszöntjük.
1: Szeptember 5-én Lőrinc Viktor Albert Alpár Viktorina névnapokat ünneplünk, ismerkedjünk meg a nevek eredetével is. Lőrinc latin eredetű férfi név a Laurentius névből származik, jelentése Laurentum vidékéről származó férfi. A Laurus babér szóval később hozták összefüggésbe, női párja a Laura. A Viktor férfi név a latin Viktor névből származik, amelynek jelentése győztes, győző. Női párja a Viktória és a Viktorina. Az Albert férfi név a germán Adalbert név német rövidülése. Az Adalbert elemeinek jelentése nemes és fényes, híres. Köszönjük a névnapjukat vagy életük más fontos eseményét ünneplőket. A következő dal nekik szól.

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazin műsor.
1: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat szeptember 5-én szombat reggeli ébresztő magazin műsorunkban, Szabó Anita mikrofonnál. Hallgathatnak minket Kolozsváron és környékén a 88,3 MHz-es frekvencián és a www.agnusradio.ro weblapon interneten keresztül. Ha üzenni szeretnének nekünk, megtehetik az agnus@agnusradio.ro e-mail címen, vagy a 0264-441-968-as telefonszámon. A következő percekben híreinket sugározzuk.
2: Hírek.

0: Rádiunk híreit hallják híreink először címszavakban. A fedhetetlenségi törvény ellenőrzését sürgeti a kormány. Ösztönző pénzjutalom jár a kitűnő revizsgázóknak. Kiadós esők nélkül és a megszokottnál enyhébb idővel telik az ősz első hónapja. Trump szerint soha nem látott nagyságrendben gyárt hadianyagot az USA, Ukrajna is kaphat licencet. Az előrejelzések szerint ma változékony időre számíthatunk, most jöjjenek a részletek. A kormány minden szükséges lépést megtesz annak érdekében, hogy Románia maradéktalanul megkapja a fedhetetlenségi szabályok reformjához kapcsolódó 770 millió euró helyreállítási forrást. Közölte csütörtökön a kabinet. A tájékoztatásban rámutattak, hogy Európai Uniós szinten és a romániai közvéleményben is felmerült a gyanú, hogy az új fedhetetlenségi törvény nem felel meg az uniós jog elveinek. Leszögezték továbbá, hogy az eljárásrend alapján a helyreállítási terv fedhetetlenségi törvénnyel kapcsolatos 431-es mérföldkövének teljesítését, az azt magában foglaló hatodik kifizetési kérelem benyújtása után, vagyis októberben ellenőrzik. A kormány ugyanakkor azt szeretné, hogy az ellenőrzés mielőbb lezáruljon, hogy az esetleges eltérések feltárása esetén időben az uniós joghoz lehessen igazítani a jogszabályt. Számolt be az Agyar Press. 5000 lejes pénzjutalmat kapnak azok a végzősök, akik a 2026-os érettségi vizsgán 10-es átlagot értek el, döntött csütörtöki ülésén a kormány. A 8. osztály végi országos képességfelmérő vizsgán 10-es átlagot elért tanulók eközben 2000 lejes jutalomban részesülnek. Az Agyar Press hírügynökséghez eljuttatott közlemény szerint az intézkedéssel a kormány arra kívánja ösztönözni a kiemelkedő eredményeket elért végzősöket, hogy folytassák tanulmányaikat és kamatoztassák tudásukat. A kedvezményezettek névsorát és a pénzjutalmak kifizetésének módját miniszteri rendeletben határozzák meg. A támogatásokra összesen 474 ezer lejt fordít a kormány, 14 ezer lejt a nyolcadikosok, 460 ezer lejt pedig az érettségizők jutalmazására. Az összeget az Oktatási Minisztérium 2026-os költségvetéséből biztosítják. Az idén 7 nyolcadikos tanuló ért el 10-es átlagot a képességfelmérőn, az érettségi vizsgát pedig 92 végzős teljesítette 10-es átlaggal. Szeptemberben a sok éves átlaghoz képest melegebb időszakok is lesznek, főleg az ország nyugati és délnyugati részén, míg a többi régióban ősziesebb idő várható. Csapadékra az egész országban az ebben az időszakban megszokott mennyiségben kell számítani az elkövetkező 4 hétben. Derül ki a meteorológusok által pénteken közzétett, szeptember 7 és október 5 közötti időszakra vonatkozó időjárás előrejelzésből, írja a news.ro. A szeptember 7 és 14 közötti héten a nyugati, a délnyugati és helyenként az ország középső részén is az ilyenkor megszokottnál magasabbak lesznek a hőmérsékleti értékek, míg az ország többi részén általában az évszaknak megfelelő idő várható. Túlzott csapadékra országos szinten nem kell számítani. Donald Trump történelmi léptékű fegyverkezést hirdetett meg Amerikában, ugyanakkor élesebben bírálta az Ukrajnának nyújtott korábbi ingyenes hadisegélyeket. Az elnök bejelentette, az USA a saját raktárait tölti fel, és háttérbe szorítja a külföldi fegyvereladásokat, mert a saját biztonsága az első. Marco Rubio külügyminiszter megerősítette, jelenleg is tárgyalnak arról, hogy Ukrajna gyártási licencet kapjon a legkeresettebb légvédelmi eszközökre. Az Egyesült Államok korábban nem látott nagyságrendben állít elő hadianyagokat elsősorban saját felhasználásra és készleteinek feltöltésére. Közölte Donald Trump amerikai elnök csütörtökön internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzésében, ahol azt írta, hogy készletezünk és felkészülünk bármilyen felmerülő vészhelyzetre, számolt be az MTI. A Román Nemzeti Bank már érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5 lej 25 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 52 bani és 100 magyar forint 1 lej 43 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében ma változékony időnk lesz, a nap csúcs hőmérséklete 27 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 14 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzés alapján készült. Jó hírovatunk következik, a mai napra kiválasztott két igét Barta István Zsolt, a Kolozsvár Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!
3: Senki se szégyenüljön meg, aki benned reménykedik. Azok szégyenüljenek meg, akik ok nélkül elpártoltak tőled. Zsoltárok könyve, 25. rész, 3. verse.

0: Akinél a köves helyre esett, azok, amikor hallják, örömmel fogadják az igét, de nem gyökereznek meg bennük. Ezek hisznek egy ideig, de a megpróbáltatás idején elbuknak. Lukács evangéliuma, 8. fejezet, 13. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A dohányzás és az alkoholfogyasztás a különböző ráktípusok legjelentősebb rizikófaktorai. Válaszd az életet. Sosem késő. A lemondás utáni órák, napok, hetek már is javulást hoznak az egészségedre nézve. Örülj az életnek! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért

0: Médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
1: Szeptember 4 és 6 között a Wanderpuk 10 éves évfordulóját ünnepeljük Kolozsvár szívében. A fesztivál 3 napja során több mint 50 szabadtéri előadás, koncertek, műhelyfoglalkozások és sok meglepetés várja Kolozsvár apraja nagyját. A Wanderpuk utca színházi fesztivál szervezői a Pupák Színház, a Kolozs megyei tanács fenntartásában működő kulturális intézmény, az SZOA Egyesület és a Lions Club. A rendezvény Kolozsvár polgármesteri hivatalának és helyi tanácsának támogatásával valósul meg. Ne feledjétek, találkozunk szeptember 4 és 6 között. A belépés ingyenes.
2: Reklám. Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Agnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis pershelyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy. Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszöntik születésnapja, névnapja, vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
3: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
4: Következzen Kridó hitépítő műsorunk, amelyet Szecsődi Árpád szerkesztett.
5: Kridó.
6: A megtartó hit műsora.
7: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, Kredó hitépítő műsorunk tartalmából. A Krónikák második könyve második fejezetének 1-től 9-ig terjedő versei alapján szól hozzánk ma Isten üzenete, a magyarországi dr. Koncvágási Katalin, a Sarkad Belvárosi Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően műsorunkban a Parakletosz Könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell, Bob Hostetler, Ne dobd el az agyad, tud, hogy mit és miért hiszel, Tévhitek a kereszténységről című könyvből, egy a rész Jézusból című részt, felolvassa Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Dr. Koncvágási Katalin, a Magyarországi Református Nőszövetség elnöke, Sarkad belvárosi lelkipásztor. Isten ígét olvasom a Krónikák második könyvének első részének végéről, illetve a második rész elejének válogatott verseiből. Salamon megparancsolta, hogy építsenek házat az Úr nevének tiszteletére, neki magának pedig egy királyi palotát. Kirendelt Salamon a hegyekbe 70 000 teherhordót és 80 000 kőfejtőt, és melléjük 3600 felügyelőt. Majd ezt üzente Salamon Hírámnak, Tírusz királyának. Küldj hozzám egy olyan embert, aki ért az arany, az ezüst, a réz és a vas megmunkálásához, a piros bíborhoz, a karmazsinhoz és a kék bíborhoz, és el tudja készíteni a véseteket azokkal a mesterekkel együtt, akik nálam Júdában és Jeruzsálemben vannak, akiket apám Dávid alkalmazott. Küldj cédrust, ciprust és ébenfát a Libánonról. Az én szolgáim is ott lesznek szolgáid mellett, mert sok fát kell előkészíteniük, hiszen nagynak és csodálatosnak kell lennie annak a templomnak, amelyet építek. Salamon a templomépítés kezdetén világosan látja, hogy az előtte álló feladat nem róla szól, hanem Istenről. Bár egyszerre indítja el a templom és a saját palotája építését, a sorrend egyértelmű. Előbb az Isten háza, és utána az emberé. Salamon tudja, hogy az ember életében két út van jelen. Az egyiken járva az Isten dicsőségét szolgálja, a másikon pedig a saját szükségleteit elégíti ki. A kérdés nem az, hogy építünk-e magunknak, hanem az, hogy melyik építkezés kapja az első helyet a szívünkben. Salamon azt is tudja, hogy Isten nem költözhet be ember által épített falak közé, mert őt az ég és az egek egei sem fogadhatják be. A templom célja nem is ez. Templomra nem az Istennek van szüksége, az nem az ő lakhelye. Templomra az embernek van szüksége, hogy ezen a deklarált helyen odaforduljon hozzá, és a kor szokása szerint áldozatot mutasson be, vagyis a kultuszi tevékenység által találkozzon az Úrral. A templom felépítéséhez Salamon olyan mestereket kér Tíruszból, akik értenek a fém és a fa megmunkálásához, a bíborhoz, a díszítéshez. Ezek nem pusztán technikai részletek, melyek fölött gyorsan át kell ugranunk, hanem azt az üzenetet hordozzák, hogy az Istennek rendelt munka méltó arra, hogy a legjobb tudásunkat adjuk. A szolgálat nem csupán lelkesedés, hanem szakértelem is, amelyet Isten lelke ad, és amelyet az ember engedelmesen az Isten dicsőségére kell, hogy használjon. Ennek a templomnak ugyanis, ahogyan hallottuk, nagynak és csodálatosnak kell lennie, mert a mi Istenünk nagyobb minden Istennél. A templom mérete tehát nem Salamon nagyságát tükrözi, hanem az Istenét. A szolgálat célja nem az, hogy magunkat mutogassuk, akár fényezzük, hanem az, hogy az Isten nagyságát láthatóvá tegyük. Ám a templom felépítése hatalmas erőfeszítést igényel. Rengeteg embernek kell azon dolgoznia, vagyis a szolgálat nem csupán ünnep, hanem kemény munka és fáradtság is, de még ezek is az Isten dicsőségére szolgálnak. Református teológiánk szerint így a hétköznapi munka is Isten tisztelet, ha magáért, az Úrért végezzük. A templom építés története ma arra tanít, hogy Isten dicsősége nem csak a nagy dolgokban vagy a próbatételekben mutatkozik meg, hanem a kitartó és fáradtságos mindennapi munkában is. A szolgálat akkor lesz helyes, ha Isten nagyságát tükrözi, és a templom akkor lesz naggyá és csodálatossá, ha nem rólunk szól, hanem Istenről. Amen. Urunk, add, hogy a szolgálatunk ne rólunk szóljon, hanem rólad.
Adj alázatot, szakértelmet és kitartást, hogy mindazt, amit építünk, a te nevedért tegyük. Amen.

Isten üzenete dr. Koncvágási Katalina magyarországi Salkat belvárosi református egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt ma hozzánk a Krónikák második könyve második fejezetének 1-től 9-ig terjedő versei alapján. Műsorunk folytatásában a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostetler Ne dobd el az agyat, tudd, hogy mit és miért hiszel, tévhitek a kereszténységről című könyvből. Egy a rész Jézusból című részt hallhatják, amelyet Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa olvas fel.

Egy rész Jézusból. A szupersztár mítosz. Andrew Lloyd Webber 1970-es évekbeli rockoperájáról, a Jézus Krisztus szupersztárról egyaránt mondták azt, hogy istenkáromlás és hogy ihletett. A darabban Mária Magdalena egyik dala, a Nem tudom, hogy szeressem, rádiósláger is lett. A mű szerint Mária Magdalena némileg belehabarodik Jézusba, mindennek nincs alapja a Szentírásban, és ezt a dalszöveg úgy ábrázolja, hogy közben egy népszerű mítoszt is hangoztat Jézussal kapcsolatban. Mária így énekel: ő egy férfi, csak egy férfi. De ez így tévhit. Jézus egy férfi. Emberként született, jászolban, állatok között. Egyik első élménye, hogy trágya és ganélyszaga csapta meg az orrát. De szemben a szupersztár mítosszal nem ebben merül ki, ami ő volt. A Biblia világosan leírja Jézus Krisztus kettős természetét. Mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult, ahogy ezt olvassuk a Filippiekhez írt levél második részének 6. és 7. versében. Az emberek évszázadokon át birkóztak azzal, hogy megértsék ezt a kettős természetet. Néha a keresztjének, és nem keresztjének is, mint a tehetséges Andrew Lloyd Webber, annyira erősen hangsúlyozták Jézus emberi természetét, hogy elhomályosították istenségét. Mások pont az ellenkező hibát követték el. Mindez azt eredményezte, hogy sok ember csak részben érti, kicsoda Krisztus valójában. De Isten igéje tisztán elmondja, hogy Jézus velünk az Isten, ahogy olvassuk ezt a Máté evangéliuma első részének 23. versében, ugyanakkor minden tekintetben ember, az ember Krisztus Jézus, a Timoteushoz írt első levél 2. részének 5. versehez. Az 1001 éjszaka meséiben olvashatunk egy történetet, melyben egy bagdadi kalifának az a szokása, hogy egyszerű földművesnek öltözve járja a város utcáit, hogy személyesen is megtapasztalja, hogyan élnek az emberek. De Jézus ennél sokkal, de sokkal többet tett. Nem csak egy rövid időre hagyta ott királyi mi voltát, hanem az emberi lét rongyaiba burkolta istenségét. Leszállt a földre a mennyből, ő, ki Isten és Úr mindenek felett. János, Jézus tanítványa, aki együtt járt vele a poros utakon, együtt evett vele földi ételeket, halat és kenyeret, s úgy ismerte őt, mint egy embert, ezt írja róla. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. János evangéliuma első részének első versében olvassuk ezt. Az evangéliumához írt híres bevezetőjében nem hagy kétséget afelől, hogy kit is nevez igének. Az ige testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. János evangéliuma első részének 14. verse.

Credo hitépítő műsorunkban az elmúlt percekben a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostetler Ne dobd el az agyad, tudd, hogy mit és miért hiszel, tévhitek a kereszténységről című könyvből, egy rész Jézusból című részt felolvasta Janicsko Mihály Noémi rádiónk munkatársa. Ennyi fért Credo hitépítő műsorunkba, megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istentől.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Credo hitépítő rovatunkat hallották Szecsődi Árpád szerkesztésében.
0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
2: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Sok szeretettel köszöntöm hallgatóinkat szombat reggel ébresztő magazin műsorunk utolsó fél órájában is. A mikrofonnál Szabó Anita. A mai napon Teréz anya, Kalkuttai Teréz, albán származású katolikus apáca, Nobel békedíjas misszionárius gondolatával köszöntöm Önöket, amely így hangzik. Nagy dolgokat tenni nem tudunk, csak kicsiket nagy szeretettel. A következő percekben hírösszefoglalóval várom Önöket.
0: Hírek.
2: Rádiunk híreit hallják, híreink először címszavakban. A fedhetetlenségi törvény ellenőrzését sürgeti a kormány. Ösztönző pénzjutalom jár a kitűnő revizsgázóknak. Kiadós esők nélkül és a megszokottnál enyhébb idővel telik az ősz első hónapja. Trump

0: szerint soha nem látott nagyságrendben gyárt hadianyagot az USA, Ukrajna is kaphat licencet. Az előrejelzések szerint ma változékony időre számíthatunk, most jöjjenek a részletek. A kormány minden szükséges lépést megtesz annak érdekében, hogy Románia maradéktalanul megkapja a fedhetetlenségi szabályok reformjához kapcsolódó 770 millió euró helyreállítási forrást. Közölte csütörtökön a kabinet. A tájékoztatásban rámutattak, hogy Európai Uniós szinten és a romániai közvéleményben is felmerült a gyanú, hogy az új fedhetetlenségi törvény nem felel meg az uniós jog elveinek. Leszögezték továbbá, hogy az eljárásrend alapján a helyreállítási terv fedhetetlenségi törvénnyel kapcsolatos 431-es mérföldkövének teljesítését az azt magában foglaló 6. kifizetési kérelem benyújtása után, vagyis októberben ellenőrzik. 5000 lejes pénzjutalmat kapnak azok a végzősök, akik a 2026-os érettségi vizsgán 10-es átlagot értek el, döntött csütörtöki ülésén a kormány. A 8. osztályvégi országos képességfelmérő vizsgán 10-es átlagot elért tanulók eközben 2000 lejes jutalomban részesülnek. Az Ager Press hírügynökséghez eljuttatott közlemény szerint az intézkedéssel a kormány arra kívánja ösztönözni a kiemelkedő eredményeket elért végzősöket, hogy folytassák tanulmányaikat és kamatoztassák tudásukat. A kedvezményezettek névsorát és a pénzjutalmak kifizetésének módját miniszteri rendeletben határozzák meg. A támogatásokra összesen 474 ezer lejt fordít a kormány. 14 ezer lejt a nyolcadikosok, 460 ezer lejt pedig az érettségizők jutalmazására. Az összeget az Oktatási Minisztérium 2026-os költségvetéséből biztosítják. Szeptemberben a sok éves átlaghoz képest melegebb időszakok is lesznek, főleg az ország nyugati és délnyugati részén, míg a többi régióban ősziesebb idő várható. Csapadékra az egész országban az ebben az időszakban megszokott mennyiségben kell számítani az elkövetkező 4 hétben. Derül ki a meteorológusok által pénteken közzétett, szeptember 7 és október 5 közötti időszakra vonatkozó időjárás előrejelzésből, írja a news.ro. Donald Trump történelmi léptékű fegyverkezést hirdetett meg Amerikában, ugyanakkor élesebben bírálta az Ukrajnának nyújtott korábbi ingyenes hadisegélyeket. Az elnök bejelentette, az USA a saját raktárait tölti fel, és háttérbe szorítja a külföldi fegyvereladásokat, mert a saját biztonsága az első. Marco Rubio külügyminiszter megerősítette, jelenleg is tárgyalnak arról, hogy Ukrajna gyártási licencet kapjon a legkeresettebb légvédelmi eszközökre. Az Egyesült Államok korábban nem látott nagyságrendben állít elő hadianyagokat elsősorban saját felhasználásra és készleteinek feltöltésére. Közölte Donald Trump amerikai elnök csütörtökön internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzésében, ahol azt írta, hogy készletezünk és felkészülünk bármilyen felmerülő vészhelyzetre, számolt be az MTI. A meteorológusok előrejelzése értelmében ma változékony időnk lesz, a nap csúcshőmérséklete 27 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 14 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzés alapján készült.
1: Jó reggelt!
2: Aktuális összeállításunkat most a Kárpát-medencei Református Rádiók együttműködésének keretében sugározzuk.
3: Kárpátalja. Borostyán Szív elismeréssel tüntette ki Ukrajna külügyminisztere Bot Miklós zeneszerzőt, néprajzkutatót, a Budapesti Hagyományok Háza főigazgatóját. A kitüntetés

0: itt ennek a közösségnek. Hogyan indult ez az ötlet, hogyan indult ez a munka, hogyan indult sok évvel ezelőtt az első ukrajnai látogatása, és miért pont ukrán népdalokat kezdett el keresni többek között?
1: Hát, hogyha ennek a nagyon a történetmesélés részéről akarnám elmondani, akkor valójában úgy volt az első találkozásom, hogy zenekarunkkal koncerteztünk Ukrajnába. Ivano-Frankivsk környékén volt egy fesztivál, ahol játszottunk, és hát ott teljesen véletlenül hallottam, a környékbeli falvakba kimentem, mert az igazság, hogy ugye én nekem nincs kárpátai kötődésem ilyen értelemben, nekem a legelső kapcsolódásom Ukrajnával ez a fesztivál volt, ahova mentem, és Kárpátaira is később mentem. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon érdekes irányú volt a megismerés. És ugye azt kell talán érteni, hogy ugye Kodályék és Bartókék is mindig arról beszéltek, hogy amikor a magyar népzenét meg akarjuk érteni, akkor alapvetően ahhoz, hogy meghatározzuk, hogy mi az, hogy magyar népzene, meg annak a történeti részét, akkor azért azt is értenünk kell, hogy a szomszédunkban, ami körbevesz minket, és hát tudjuk, hogy a népzene, néptánc, a folklórnak a jelleg és a logikája olyan, hogy ezek folyamatosan egymásra hatnak, és folyamatosan kapcsolatban, dialógusban vannak egymással. Nos, tehát, hogyha ezt meg akarjuk érteni, akkor valójában azt is értenünk kell, hogy mi van a szomszéd területeken, mi van azokon a bizonyos rokon népek területén, ami szintén egy összetett kérdés, hogy mit nevezünk annak, és egyáltalán tehát így a nagy egészben, hogy néz ki a magyar terület, az, tehát sok tudásunknak kell lenni ahhoz, hogy a magyart magát megértsük. Na és ilyen értelemben, amikor az ember a népzenével foglalkozik, akkor Magyarországon elérhető információ, tehát az archívumok, könyvtárok szintjén, magyar nyelven, akkor alapvetően a román, a szlovák népzenéről nagyon sok adatunk volt, de például amikor azt mondtuk, hogy Ukrajnában, az Ukrajna területén lévő különböző dialektusoknál milyen típusú zenék vannak, akkor valójában alig volt erről információ. És amikor mentem erre az útra, akkor valójában ezt próbáltam előtte, úgy akartam oda menni erre a koncertre, hogy gondoltam, hogy pár napot ott eltöltök a falvakba, de előtte majd utána olvasok, hogy mit található meg a magyar archívumokban és egyáltalán a könyvtárokban, és hát nagyon-nagyon karcsú adatok találódtak meg. Ehhez képest, amikor elmentem, egészen sokkoló volt, hogy milyen elképesztően izgalmas anyagot találtam ott a falvakon, úgyhogy valójában ez volt a kezdőlöket.
0: Mondjuk el a helyismeretet és magát ennek a kutatásnak a technikai kivitelezését. Ugye nagyon izgalmas egy beszélgetésben hallottam, hogy hogyan sikerült eljutni a GOTS pontokhoz. Hogyan kell elképzelnünk egy belső ukrajnai ismeretlen vidéknek a felkutatását ilyen értelemben, ilyen megközelítésben?
1: Hát igen, itt nyilván csak arról tudok beszélni, hogy én hogy építettem föl, de egyébként már nem csak így, több terepkutatásom volt különböző országokban. Én a legelső alkalommal itt egész egyszerűen próbáltam azt a logikát követni, hogy Kijevbe először egy központi archívumba kerestem szakembereket, hogy segítsenek nekem, és akkor ők egész egyszerűen azt mondták, hogy hát figyelj, nem túl bonyolult ez, menj be bármilyen faluba ezeken a területeken, és az idős asszonyok még fognak énekelni ilyen dalokat. Ugye mondták különböző további technikákat, de hogy az volt, hogy valójában így tudott az egész elindulni. De aztán utána ez egy 8 éves kutatómunka volt, hát utána egészen más típusú módszertanok alapján mentünk, de az elején ez a valójában teljesen szinte szerencseszerűen mentünk be egy településre, és akkor utána az idős asszonyok igazítottak minket útba, hogy hát vannak azok a települések a szomszédfaluba, ott is jól énekelnek, bár nem olyan jól, mint mi, de oda is nyugodtan elmehetnek, stb. Tehát, hogy ezeken a kézről kézre adás volt az elején az abszolút a módszer, és lényegében az egy megmerítkezés volt csak. És aztán később valójában itt egy professzionális stáb épült föl, tehát a Lembergi és a Kijevből is kutatók érkeztek, aztán utána különböző területekre, amikor mentünk, akkor helyben lévő közismert folkloristát is ugyanúgy bevontuk, tehát aztán egy nagyobb stáb jött létre, itt kb. 40 fő dolgozott az egész projekten, de az eleje az egy vakrepülés volt, és valóban egy megmerítkezés, az a vadregényesebb része volt, az első, hogy is mondjam, expedíció, de aztán utána ez nagyon gyorsan professzionalizálódott.
0: Ez egyfajta kincskeresés, ha jól értelmezem, legalábbis az első alkalom, első két alkalom biztos rengeteg kérdést tart magában ilyenkor a néprajzkutató, hogy mit fogok találni. Megérte az első kiszállás, az első kincsek felfedezése? Milyen érzés volt?
1: Egyrészt azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem valamilyen szinten bárki, akinek olyan típusú munkája van, hogy gondolkodik és dolgokat próbál megérteni, az mindig kincskeresés. és ilyen értelemben ez a munka is természetesen az. És valójában, amikor professzionalizálódok, hát akkor is kincskeresés van, csak egyre jobban egy rendszer épül köré, és egyre pontosabban tudjuk megfogni azokat a pontokat, ami minket érdekel. Másfelől, hogy hogyan hatott rám, hát nyilván megváltozhatta az életemet. Tehát azért majdnem 10 évet töltöttem ezzel a projekttel. Az egész doktori kutatásom aztán erre épült. Szóval

0: Mondom, hogy nagyon-nagyon sok mindent köszönhetek ennek, és ilyen értelemben tehát meghatározó volt.
1: Mi az, amit fellelt ebben a munkában? Mi az, amit felszínre hozott legalább itt Európa nagyítón keresztül?
0: Azt kell látni, hogy amikor itt volt egy sajátos nézőpont, amikor ezt elkezdtem, akkor onnan néztem, hogy Magyarországon milyen információink vannak erre, vagy akár a nemzetközi szakirodalomban. És nagyon kevés anyagot találtam, de természetesen az ukrán kutatók ezeken dolgoztak. Tehát azért is voltak ezek a nagy társulások, amit elkezdtünk, mert itt valójában ugyanúgy Bartókik idejétől kezdve körülbelül, tehát párhuzamosan ebben az időszakban ugyanúgy ott is elindultak és zajlottak a kutatások. Egész egyszerűen érdekes persze, hogy más történelem volt, a Szovjetunió egy egészen más karámba fogta a néprajzkutatás, mint a szatellitállamok története, meg ugye a személyeknek a kiáró képessége és a nem tudom, tehát egy csomó különbség van, ezt nem nagyon lehet így most egy telefonbeszélgetésbe átvinni, de valójában a kutatások zajlottak, és ilyen értelemben, amikor professzionalizálódott és bevontam a környékben lévő kutatókat, akkor valójában az látszott, hogy egy korábbi kutatásokra abszolút fontos, hogy támaszkodjon ez a projekt. És amivel ugye tudtunk foglalkozni, az alapvetően azt kell, hogy mondjam, hogy itt próbáltuk azt a abszolút és relatív ilyen kronológiában rendezni mindazt az anyagot, amit megtalálhatunk most egy-egy településen. Itt arra kell gondolni, hogy nagyon sokan arra gondoltak, legalábbis így Magyarországról nézve, hogy a Szovjetunió hatalmas dúnyhája az egész népművészetet végül is eltüntette, és maradt az a szovjet réteg, amit a szovjet folklórnak is hívhatnánk, ez a komponált világ. És ehhez képest valójában azt vettük észre, hogy ha bemegyünk a kultúrházba, ami a szovjet folklórnak a legfontosabb reprezentatív tere volt, akkor sokkal inkább a szovjet folklórok jöttek ki először. De amint ezekből a terekből beszélgetések elegyedtek, akkor utána mondjuk kimentünk a házakba, elmentünk különböző más terekbe, egész egyszerűen megnyíltak egy sokkal régebbi rétegei a népzenének. Ráadásul Ukrajna függetlenedése óta valójában történt egy paradigmaváltás, és egyre inkább a szovjet múlt előtti dalokra fókuszálnak, és ilyen értelemben a maga műfáznak a tematikája is megváltozott az elmúlt időszakokban. Tehát azt látni, hogy azt tudtuk feltérképezni, hogy különböző időrétegekbe rendezve milyen típusú rétegei szólalnak meg a népzenének mai napig adott esetben. Nyilván itt most van egy nagyon nagy generációs váltás, ami azt látjuk, hogy a fiatalabb generáció, tehát az idősebb, mi ilyen általában 70-80 éves idős és leginkább asszonyoknál tudtunk gyűjteni. Tehát, hogyha még megnézzük az adatbázisainkat, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy egy olyan 90%-ban ez a korosztály, és ez a nemű emberekkel tudtunk, tehát idős asszonyokkal tudtunk felvételket készíteni, megvannak az okai, de a fiatalabb generációnál ez a daltudás már eltűnik. Ez nagyon hasonlóképpen zajlódott le a 60-as évektől kezdve Magyarországon, és a határon túli területeken tolódott ki, tehát Erdélyben ez másképp zajlódott le, bizonyos értelemben felvidéken is, tehát a kisebbségi létnek más logikája van az egész dalkincsnek a megőrzésében, de az látszik, hogy itt most zajlik éppen ez a nagy változás. Tudnélik, amikor egy-egy településre elmentünk, akkor adott esetben egy olyan időszakot is meg lehetett hallani, egy különböző, leginkább szokásokhoz kötődő daloknál, ami jó eséllyel még a kereszténység előtti időszakból valamilyen módon származtatik. Aztán utána ugyanúgy meg lehetett találni adott esetben olyan típusú többszólamos dalokat is, ami nem a klasszikus kórusművészet többszólama, amit aztán a szovjet időszakban tömegesen elterjed a kultúrházakon keresztül, hanem egy más típusú többszólamúság, ami viszont valószínűleg az 1700-as évektől kezdve jelenik meg Ukrajnában, és terjed el tömegesen. Tehát az látszik, hogy ezek a különböző rétegek mind-mind egy-egy idős asszonynak a fejében, teljesen úgy, hogy ő ezt nem tudja, hogy melyik régebbi újabb, hanem mindegyiket szokták énekelni, és ezeket egyszerűen csak tudják.
1: Gyakorlatilag közel 10 éves munkáról beszélünk, egy óriási adattár is létrejön, amely ma viszont egy hatalmas alapanyagként szolgál a következő kutatásokra. Ezt az éppen időben gyakorlatilag ezt ma már nem lehetne megcsinálni ilyen módon, mert nagyon sokan már nem élnek ezek közül a hölgyek is, urak közül.
0: Ez így van, hát ki hitte volna 2013-ban, amikor elkezdtük, hogy egy ilyen körülmények közé kerül az ország. Most gondoljunk erre az egészen elképesztő háborúra, ami ott zajlik. Ki hitte volna, hogy ez az egész anyag egy ilyen típusú kontextus kap. Akkor én arra emlékszem, hogy az első években elkezdtünk ott dolgozni, hát a Békeszigete volt Ukrajna. Tényleg, hát olyan egy elképesztően könnyű volt a terepmunka. Tehát tényleg nagyon jól éreztük magunkat, és ehhez képest milyen radikálisan változott meg az élet ebben az országban. És valójában most már egy ilyen terepmunkát lefolytatni, az egészen más. Valójában nem tudom, hogy lehetne egyáltalán. És ilyen értem, és mutatja ez a program is, hogy ezek a fajta kulturális projektek minden nap, amikor elkezdjük, minden nappal valójában késésben vagyunk. És a kultúrának persze a jellege olyan, hogy állandóan változik, és minden generáció magával visz egy olyan tudást, ami aztán utána el fog tűnni, és megjelennek új típusú tudások egy másik generációba. Tehát ez magának a kultúrának a fontos jellegzetessége. Csak valójában a tudománynak a 20. századi, 19. század második felében kialakult tudása és módszertan alapján úgy tudunk most már engedni generációkat, hogy azért nagyon sok mindent megértünk és megtudunk arról, hogy hogyan gondolkodtak a világról.
1: Egy-két számadatot mondjunk, hogy hozzávetőlegesen hány felvétel, hány közösség, vannak-e ilyen, legalábbis nagyságrend szintjén vannak-e ilyen adatok?
0: Igen, most inkább a publikált részéről, mert egy nagyobb adatstruktúra van a háttérben, de egy 2000 dal publikálódott ebben a rendszerben. Ugye ezt, ha megnézzük a polyphonyproject.com adatbázist, akkor ukrán, angol és magyar nyelven elérhető a felület, tehát tényleg a mindenkinek csak javaslom, hogy nézzék meg, rá tudnak szűrni. Nagyon nagy munka volt maga a szűrőrendszernek a kialakítása, tehát ez a több ezer dalnál rá tudnak szűrni mondjuk csak a karácsonyi, és a karácsonyon belül is a különböző, a téli ünnepkör különböző napjainak a szokásaira rá tudnak szűrni a különböző hagyományok, esküvők, különböző lakodalma különböző szokásaira, de ugyanúgy különböző balladákra, stb. Tehát, hogy hiába van több ezer, nagyon könnyen el lehet igazodni ezáltal a szűrőrendszeren keresztül az anyagon, rá tudnak tényleg néprajzi régiókra, településekre, akár énekesekre. Úgy képzeljék el, hogy amikor ilyen több szólamban énekelnek, akkor meg tudják külön egyesével hallgatni az énekeseket, tehát rekonstruálni lehet nagyon egyszerűen az, hogy hogyan éneklik ezeket a több szólamú dalokat. És ugye ami talán a legfontosabb, és ez nagyon nagy újítás volt, amikor elkezdtük 2016-ban vagy 17-ben publikáltuk a honlapot, 17-ben, akkor ez egy nagyon nagy újítás volt, most hogy ezt kimondtam, rájöttem, hogy 10 éve volt, és egy kicsit így megrettentem. Szóval, hogy amikor ezt publikáltuk, akkor ez egy nagyon nagy újítás volt, hogy az egészet a YouTube-ra föltöltöttük a dalokat. Ez előtte nem nagyon volt standard, általában az akadémiai tudásanyagok azok ilyen belső videótárolókban voltak, és valójában most úgy tudják megnézni a YouTube-on az emberek sok videó millió megtekintéssel egyébként, hogy ha rákattintanak a leírásnál lévő linkbe, akkor utána egy teljes kontextus kapnak, mert a honlapon elviszi őket, és egy csomó mindent elmagyaráznak arról az adott dalról. Tehát és mondjuk a számokban egy ilyen 150 településnél rögzítettünk, és hogyha látják azt majd, hogy micsoda gazda kontextus van minden egyes dalnál, tehát a dalszöveg leíratoktól kezdve, különböző tudományos metaadastruktúrákon keresztül, szóval azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép munka lett.
2: Az elmúlt percekben Bot Miklós zeneszerző, néprajzkutató, a Budapesti Hagyományok Háza főigazgatója volt vendégünk.
3: Aktuális összeállításunkat most a Kárpát-medencei Református Rádiók együttműködésének keretében sugároztuk. A továbbiakban a nap állítata hangzik el.

Mai áhítatunk címe: Hálaadó kórus. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Zsoltárok könyve 118. fejezetének az első verse. Mai áhítatunk szerzője: Lori Hatcher, Egyesült Államokbeli testvérünk.

Családunk a munkanélküliség és az állás utáni vadászat érzelmi megpróbáltatásai között őrlődött. Aznap reggel, amikor a fenti szakaszt olvastam Nehémiás könyvéből, különösen elcsüggettek voltunk. Férjemmel úgy kezdtük a napot, mint mindig. Imádkozva sétáltunk egyet a környéken. Aznap reggel azonban valami mást tettünk. A szükségleteinkért való imádkozás helyett elhatároztuk, hogy csatlakozunk a hálaadó kórushoz, hasonlóan, ahogy Nehémiás felállította hálaadó kórusait. Nem voltak kérdéseink, fohászaink, csak túlcsorduló hálaadás. Mint egy pingpong meccsen a labdát, dobáltuk egymásnak a hálaadás témáit. Köszönjük, Urunk, az új reggelt, az új kegyelmet, köszönjük a családunkat, hálát adunk a biztonságos környékünkért, köszönjük, hogy betöltöd szükségleteinket, köszönjük, hogy reményt adsz. És egyre csak így folytatódott. Majd egy órán át sétáltunk, és nem fogytunk ki az áldásokból, melyekért hálásak voltunk. A csüggesztőnek induló nap örömtelévé változott, egyszerűen csak azért, mert engedelmeskedtünk Isten parancsának, hogy hálát adjunk minden helyzetben.

Imádkoztunk. Urunk, minden áldás forrása, hálát adunk azért, hogy megtöltöd életünket jó dolgokkal, míg a nehézségek idején is. Segíts mindig hálásnak lennünk. Amen. A hálaadás az öröm útját egyengeti. Vallja ezt Lori Hatcher, Egyesült Államokbeli testvérünk, akinek imént az áhítatban a szavait tolmácsoltam. Ma imádkozzunk az álláskeresőkért.

Ébresztő reggeli magazin műsorunk a végéhez érkezett, de interneten keresztül továbbra is hallgathatnak minket. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket munkatársaim nevében is. Szabó Anitát hallották, az Ébresztő mai házigazdáját. A nap gondolatával búcsúzom, amely Teréz anya, kalkuttai Teréz, albán származású katolikus apáca, Nobel békedíjas misszionáriustól származik, és így hangzik. Nagy dolgokat tenni nem tudunk, csak kicsiket, nagy szeretettel. Áldott szép hétvégét kívánok minden kedves hallgatónknak. Békesség Istentől, a viszonthallásra!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

0: hírek.
1: Rádiunk híreit hallják, híreink először címszavakban. A fedhetetlenségi törvény ellenőrzését sürgeti a kormány. Ösztönző pénzjutalom jár a kitűnő revizsgázóknak. Kiadós esők nélkül és a megszokottnál enyhébb idővel telik az ősz első hónapja. Trump szerint soha nem látott nagyságrendben gyárt hadianyagot az USA, Ukrajna is kaphat licencet. Az előrejelzések szerint ma változékony időre számíthatunk, most jöjjenek a részletek. A kormány minden szükséges lépés

0: megtesz annak érdekében, hogy Románia maradéktalanul megkapja a fedhetetlenségi szabályok reformjához kapcsolódó 770 millió euró helyreállítási forrást. Közölte csütörtökön a kabinet. A tájékoztatásban rámutattak, hogy Európai Uniós szinten és a romániai közvéleményben is felmerült a gyanú, hogy az új fedhetetlenségi törvény nem felel meg az uniós jog elveinek. Leszögezték továbbá, hogy az eljárásrend alapján a helyreállítási terv fedhetetlenségi törvénnyel kapcsolatos 431-es mérföldkövének teljesítését az azt magában foglaló hatodik kifizetési kérelem benyújtása után, vagyis októberben ellenőrzik. A kormány ugyanakkor azt szeretné, hogy az ellenőrzés mielőbb lezáruljon, hogy az esetleges eltérések feltárása esetén időben az uniós joghoz lehessen igazítani a jogszabályt. Számolt be az Ecer Press. 5000 lejes pénzjutalmat kapnak azok a végzősök, akik a 2026-os érettségi vizsgán 10-es átlagot értek el, döntött csütörtöki ülésén a kormány. A 8. osztály végi országos képességfelmérő vizsgán 10-es átlagot elért tanulók eközben 2000 lejes jutalomban részesülnek. Az Ecer Press hírügynökséghez eljuttatott közlemény szerint az intézkedéssel a kormány arra kívánja ösztönözni a kiemelkedő eredményeket elért végzősöket, hogy folytassák tanulmányaikat és kamatoztassák tudásukat. A kedvezményezettek névsorát és a pénzjutalmak kifizetésének módját miniszteri rendeletben határozzák meg. A támogatásokra összesen 474 ezer lejt fordít a kormány. 14 ezer lejt a nyolcadikosok, 460 ezer lejt pedig az érettségizők jutalmazására. Az összeget az Oktatási Minisztérium 2026-os költségvetéséből biztosítják. Az idén 7 nyolcadikos tanuló ért el 10-es átlagot a képességfelmérőn, az érettségi vizsgát pedig 92 végzős teljesítette 10-es átlaggal. Szeptemberben a sok éves átlaghoz képest melegebb időszakok is lesznek, főleg az ország nyugati és délnyugati részén, míg a többi régióban ősziesebb idő várható. Csapadékra az egész országban az ebben az időszakban megszokott mennyiségben kell számítani az elkövetkező 4 hétben. Derül ki a meteorológusok által pénteken közzétett, szeptember 7 és október 5 közötti időszakra vonatkozó időjárás előrejelzésből, írja a news.ro. A szeptember 7 és 14 közötti héten a nyugati, a délnyugati és helyenként az ország középső részén is az ilyenkor megszokottnál magasabbak lesznek a hőmérsékleti értékek, míg az ország többi részén általában az évszaknak megfelelő idő várható. Túlzott csapadékra országos szinten nem kell számítani. Donald Trump történelmi léptékű fegyverkezést hirdetett meg Amerikában, ugyanakkor élesebben bírálta az Ukrajnának nyújtott korábbi ingyenes hadisegélyeket. Az elnök bejelentette, az USA a saját raktárait tölti fel, és háttérbe szorítja a külföldi fegyvereladásokat, mert a saját biztonsága az első. Marco Rubio külügyminiszter megerősítette, jelenleg is tárgyalnak arról, hogy Ukrajna gyártási licencet kapjon a legkeresettebb légvédelmi eszközökre. Az Egyesült Államok korábban nem látott nagyságrendben állít elő hadi anyagokat elsősorban saját felhasználásra és készleteinek feltöltésére. Közölte Donald Trump amerikai elnök csütörtökön internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzésében, ahol azt írta, hogy készletezünk és felkészülünk bármilyen felmerülő vészhelyzetre, számolt be az MTI. A Román Nemzeti Bank már érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5 lej 25 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 52 bani és 100 magyar forint 1 lej 43 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében ma változékony időnk lesz, a nap csúcshőmérséklete 27 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 14 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ecer Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a krónika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzés alapján készült. Jó hírovatunk következik, a mai napra kiválasztott két igét Barta István Zsolt, a Kolozsvár Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.

0: Jó hír!
1: Senki se szégyenüljön meg, aki benned reménykedik. Azok szégyenüljenek meg, akik ok nélkül elpártoltak tőled. Zsoltárok könyve, 25. rész, 3. verse.

0: Akinél a köves helyre esett, azok, amikor hallják, örömmel fogadják az igét, de nem gyökereznek meg bennük. Ezek hisznek egy ideig, de a megpróbáltatás idején elbuknak. Lukács evangéliuma, 8. fejezet, 13. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.
2: Közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
3: Reklám. Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen, és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
4: Szeptember 4 és 6 között a Wanderbook 10 éves évfordulóját ünnepeljük Kolozsvár szívében. A fesztivál 3 napja során több mint 50 szabadtéri előadás, koncertek, műhelyi foglalkozások és sok meglepetés várja Kolozsvár apraja nagyját. A Wanderbook utca színházi fesztivál szervezői a Pukbák Színház, a Kolozs megyei tanács fenntartásában működő kulturális intézmény, az SZOA Egyesület és a Lions Club. A rendezvény Kolozsvár polgármesteri hivatalának és helyi tanácsának támogatásával valósul meg. Ne feledjétek, találkozunk szeptember 4 és 6 között. A belépés ingyenes.
2: Reklám. Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
5: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Borostyán szív elismeréssel tüntette ki Ukrajna külügyminisztere Bot Miklós zeneszerzőt.
6: Hát, hogyha ennek a nagyon a történetmesélés részéről akarnám elmondani, akkor valójában úgy volt az első találkozásom, hogy zenekarunkkal koncerteztünk Ukrajnába. Ivano-Frankivsk környékén volt egy fesztivál, ahol játszottunk, és hát ott teljesen véletlenül hallottam, a környékbeli falvakba kimentem, mert az igazság, hogy ugye én nekem nincs kárpátai kötődésem ilyen értelemben, nekem a legelső kapcsolódásom Ukrajnával ez a fesztivál volt, ahova mentem.
5: Megírhat-e egy prédikációt a mesterséges intelligencia?
7: Azt látjuk, hogy ez most egy olyan aktuális és egy társadalmunkat is feszítő kérdés, amire érdemes reflektálni egyházi szempontból is. Ennek két oka van, egyfelől a földi egyház tagjai is ebben a világban élnek, ebből a társadalomból verbúválódnak. A másik fontos dolog az az, hogy nyilván minden új technológia megjelenése fölvet olyan kérdéseket is, amik kifejezetten a teológia, az egyházunk nézőpontja szempontjából is megválaszolandók, felvet etikai kérdéseket, felvet szabályozási kérdéseket, felvet felhasználási kérdéseket. Ezek mentén azt gondoljuk, hogy ez most egy olyan aktuális téma, amiről muszáj valamit mondani.
5: El Camino, zarándoklat vagy teljesítménytúra?
8: Nagyon könnyű lebeszélni az ember magát arról, hogy elinduljon. Nincs elég időm, nincs elég pénz.

0: Munkahelyről nem engednek el. Én azt gondolom, hogy nem feltétlenül kell egy 4 hetessel kezdeni, lehet akár egy 1 hetesre is elmenni, ki lehet hozni kevesebb pénzből is. El kell indulni, egy kedves ismerősöm szokta mondani ezt, aki egyébként látszólag nagyon könnyen belevág az álmai megvalósításába, hogy egy elefántot kis kanalanként kell megenni, és nekem ez annyira megtetszett, hogy talán ezzel is így van, hogy meg kell tudni fogalmazni, vagy hogyha már megvan fogalmazva ezt, hogy szeretne elmenni valaki, akkor merjen belevágni, és lépésenként megtervezni ezt az utat, mert nem lehetetlen. Ez érvényes bármi másra is, azt hiszem.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Kárpátalja. Borostyán Szív elismeréssel tüntette ki Ukrajna külügyminisztere Bot Miklós zeneszerzőt, néprajzkutatót, a Budapesti Hagyományok Háza főigazgatóját. A kitüntetést az ukrán népzenei örökség dokumentálásáért, megőrzéséért és nemzetközi megismertetéséért végzett munkájáért kapta. Bot Miklós több mint egy évtizede kutatja és dokumentálja az ukrán hagyományos zenét. Munkájának egyik kiemelkedő eredménye a Polifóni projekt. Az elismerésről és a munkájáról Birta Zoltán beszélt. Vele.
2: Akik ismerik a nevét, azok tudják, hogy valamifajta igen erős kötődése van Ukrajnához. Az ukrajnai népzene kutatás sok éve ezelőtt is hírként jelent meg, hogy egy magyarországi szakember kutatja az Ukrajnában fellehető népdalokat, és rögzíti és viszi a világ nagyon sok pontjára jó hírjét ennek a közösségnek. Hogyan indult ez az ötlet, hogyan indult ez a munka, hogyan indult sok évvel ezelőtt az első ukrajnai látogatása, és miért pont ukrán népdalokat kezdett el keresni többek között?
3: Hát, hogyha ennek a nagyon a történetmesélés részéről akarnám elmondani, akkor valójában úgy volt az első találkozásom, hogy zenekarunkkal koncerteztünk Ukrajnába. Ivano-Frankivsk környékén volt egy fesztivál, ahol játszottunk, és hát ott teljesen véletlenül hallottam, a környékbeli falvakba kimentem, mert az igazság, hogy ugye én nekem nincs kárpátai kötődésem ilyen értelemben, nekem a legelső kapcsolódásom Ukrajnával ez a fesztivál volt, ahova mentem, és Kárpátaira is később mentem. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon érdekes irányú volt a megismerés. És ugye azt kell talán érteni, hogy ugye Kodályék és Bartókék is mindig arról beszéltek, hogy amikor a magyar népzenét meg akarjuk érteni, akkor alapvetően ahhoz, hogy meghatározzuk, hogy mi az, hogy magyar népzene, meg annak a történeti részét, akkor azért azt is értenünk kell, hogy a szomszédunkban, ami körbevesz minket, és hát tudjuk, hogy a népzene, néptánc, a folklórnak a jelleg és a logikája olyan, hogy ezek egy folyamatosan egymásra hatnak, és folyamatosan kapcsolatban, dialógusban vannak egymással. Nos, tehát, hogyha ezt meg akarjuk érteni, akkor valójában azt is értenünk kell, hogy mi van a szomszéd területeken, mi van azokon a bizonyos rokon népek területén, ami szintén egy összetett kérdés, hogy mit nevezünk annak, és egyáltalán tehát így a nagy egészben, hogy néz ki a magyar terület, az, tehát sok tudásunknak kell lenni ahhoz, hogy a magyart magát megértsük. Na és ilyen értelemben, amikor az ember a népzenével foglalkozik, akkor Magyarországon elérhető információ, tehát az archívumok, könyvtárok szintjén, magyar nyelven, akkor alapvetően a román, a szlovák népzenéről nagyon sok adatunk volt, de például amikor azt mondtuk, hogy Ukrajnában, az Ukrajna területén lévő különböző dialektusoknál milyen típusú zenék vannak, akkor valójában alig volt erről információ. És amikor mentem erre az útra, akkor valójában ezt próbáltam előtte, úgy akartam oda menni erre a koncertre, hogy gondoltam, hogy pár napot ott eltöltök a falvakba, de előtte majd utána olvasok, hogy mit található meg a magyar archívumokban és egyáltalán a könyvtárokban, és hát nagyon-nagyon karcsú adatok találódtak meg. Ehhez képest, amikor elmentem, egészen sokkoló volt, hogy milyen elképesztően izgalmas anyagot találtam ott a falvakon, úgyhogy valójában ez volt a kezdőlöket.
2: Mondjuk el a helyismeretet és magát ennek a kutatásnak a technikai kivitelezését. Ugye nagyon izgalmas egy beszélgetésben hallottam, hogy hogyan sikerült eljutni a GOTS pontokhoz. Hogyan kell elképzelnünk egy belső ukrajnai ismeretlen vidéknek a felkutatását ilyen értelemben, ilyen megközelítésben?
3: Hát igen, itt nyilván csak arról tudok beszélni, hogy én hogy építettem föl, de egyébként már nem csak így, több terepkutatásom volt különböző országokban. Én a legelső alkalommal itt egész egyszerűen próbáltam azt a logikát követni, hogy Kijevbe először egy központi archívumba kerestem szakembereket, hogy segítsenek nekem, és akkor ők egész egyszerűen azt mondták, hogy hát figyelj, nem túl bonyolult ez, menj be bármilyen faluba ezeken a területeken, és az idős asszonyok még fognak énekelni ilyen dalokat. Ugye mondták különböző további technikákat, de hogy az volt, hogy valójában így tudott az egész elindulni. De aztán utána ez egy 8 éves kutatómunka volt, hát utána egészen más típusú módszertanok alapján mentünk, de az elején ez a valójában teljesen szinte szerencseszerűen mentünk be egy településre, és akkor utána az idős asszonyok igazítottak minket útba, hogy hát vannak azok a települések a szomszédfaluba, ott is jól énekelnek, bár nem olyan jól, mint mi, de oda is nyugodtan elmehetnek, stb. Tehát, hogy ezeken a kézről kézre adás volt az elején az abszolút a módszer, és lényegében az egy megmerítkezés volt csak. És aztán később valójában itt egy professzionális stáb épült föl, tehát a Lembergi és a Kijevből is kutatók érkeztek, aztán utána különböző területekre, amikor mentünk, akkor helyben lévő közismert folkloristát is ugyanúgy bevontuk, tehát aztán egy nagyobb stáb jött létre, itt kb. 40 fő dolgozott az egész projekten, de az eleje az egy vakrepülés volt, és valóban egy megmerítkezés, az a vadregényesebb része volt, az első, hogy is mondjam, expedíció, de aztán utána ez nagyon gyorsan professzionalizálódott.
2: Ez egyfajta kincskeresés, ha jól értelmezem, legalábbis az első alkalom, első két alkalom biztos rengeteg kérdést tart magában ilyenkor a néprajzkutató, hogy mit fogok találni. Megérte az első kiszállás, az első kincsek felfedezése? Milyen érzés volt?
3: Egyrészt azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem valamilyen szinten bárki, akinek olyan típusú munkája van, hogy gondolkodik és dolgokat próbál megérteni, az mindig kincskeresés. És ilyen értelemben ez a munka is természetesen az. És valójában, amikor professzionalizálódok, hát akkor is kincskeresés van, csak egyre jobban egy rendszer épül köré, és egyre pontosabban tudjuk megfogni azokat a pontokat, ami minket érdekel. Másfelől, hogy hogyan hatott rám, hát nyilván megváltozhatta az életemet. Tehát azért majdnem 10 évet töltöttem ezzel a projekttel. Az egész doktori kutatásom aztán erre épült. Szóval azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok mindent köszönhetek ennek, és ilyen értelemben tehát meghatározó volt.
2: Mi az, amit fellelt ebben a munkában? Mi az, amit felszínre hozott legalább itt Európa nagyítón keresztül?
3: Azt kell látni, hogy amikor itt volt egy sajátos nézőpont. Amikor ezt elkezdtem, akkor onnan néztem, hogy Magyarországon milyen információink vannak erre, vagy akár a nemzetközi szakirodalomban. És nagyon kevés anyagot találtam. De természetesen az ukrán kutatók ezeken dolgoztak. Tehát azért is voltak ezek a nagy társulások, amit elkezdtünk, mert itt valójában ugyanúgy Bartókik idejétől kezdve körülbelül, tehát párhuzamosan ebben az időszakban ugyanúgy ott is elindultak és zajlottak a kutatások. Egész egyszerűen érdekes persze, hogy más történelem volt, a Szovjetunió egy egészen más karámba fogta a néprajzkutatás, mint a szatellitállamok története, meg ugye a személyeknek a kiáró képessége és a nem tudom, tehát egy csomó különbség van, ezt nem nagyon lehet így most egy telefonbeszélgetésbe átvinni, de valójában a kutatások zajlottak, és ilyen értelemben, amikor professzionalizálódott és bevontam a környékben lévő kutatókat, akkor valójában az látszott, hogy egy korábbi kutatásokra abszolút fontos, hogy támaszkodjon ez a projekt. És amivel ugye tudtunk foglalkozni, az alapvetően azt kell, hogy mondjam, hogy itt próbáltuk azt a abszolút és relatív ilyen kronológiában rendezni mindazt az anyagot, amit megtalálhatunk most egy-egy településen. Itt arra kell gondolni, hogy nagyon sokan arra gondoltak, legalábbis így Magyarországról nézve, hogy a Szovjetunió hatalmas dunyhája, az az egész népművészetet végül is eltüntette, és maradt az a szovjet réteg, amit a szovjet folklórnak is hívhatnánk, ez a komponált világ. És ehhez képest valójában azt vettük észre, hogy ha bemegyünk a kultúrházba, ami a szovjet folklórnak a legfontosabb reprezentatív tere volt, akkor sokkal inkább a szovjet folklórok jöttek ki először, de amint ezekből a terekből beszélgetések elegyedtek, akkor utána mondjuk kimentünk a házakba, elmentünk különböző más terekbe, egész egyszerűen megnyíltak egy sokkal régebbi rétegei a népzenének. Ráadásul Ukrajna függetlenedése óta valójában történt egy paradigmaváltás, és egyre inkább a szovjet múlt előtti dalokra fókuszálnak, és ilyen értelemben a maga műfáznak a tematikája is megváltozott az elmúlt időszakokban. Tehát azt látni, hogy azt tudtuk feltérképezni, hogy különböző időrétegekbe rendezve milyen típusú rétegei szólalnak meg a népzenének mai napig adott esetben. Nyilván itt most van egy nagyon nagy generációs váltás, ami azt látjuk, hogy a fiatalabb generáció, tehát az idősebb, mi ilyen általában 70-80 éves idős és leginkább asszonyoknál tudtunk gyűjteni. Tehát, hogyha még megnézzük az adatbázisainkat, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy egy olyan 90%-ban ez a korosztály, és ez a nemű emberekkel tudtunk, tehát idős asszonyokkal tudtunk felvételket készíteni, megvannak az okai, de a fiatalabb generációnál ez a daltudás már eltűnik. Ez nagyon hasonlóképpen zajlódott le a 60-as évektől kezdve Magyarországon, és a határon túli területeken tolódott ki, tehát Erdélyben ez másképp zajlódott le, bizonyos értelemben felvidéken is, tehát a kisebbségi létnek más logikája van az egész dalkincsnek a megőrzésében, de az látszik, hogy itt most zajlik éppen ez a nagy változás. Tudnélik, amikor egy-egy településre elmentünk, akkor adott esetben egy olyan időszakot is meg lehetett hallani, egy különböző leginkább szokásokhoz kötődő daloknál, ami jó eséllyel még a kereszténység előtti időszakból valamilyen módon származtatik. Aztán utána ugyanúgy meg lehetett találni adott esetben olyan típusú többszólamos dalokat is, ami nem a klasszikus kórusművészet többszólama, amit aztán a szovjet időszakban tömegesen elterjed a kultúrházakon keresztül, hanem egy más típusú többszólamúság, ami viszont valószínűleg az 1700-as évektől kezdve jelenik meg Ukrajnában, és terjed el tömegesen. Tehát az látszik, hogy ezek a különböző rétegek mind-mind egy-egy idős asszonynak a fejében, teljesen úgy, hogy ő ezt nem tudja, hogy melyik régebbi újabb, hanem mindegyiket szokták énekelni, és ezeket egyszerűen csak tudják.
2: Gyakorlatilag közel 10 éves munkáról beszélünk, egy óriási adattár is létrejön, amit ma viszont egy hatalmas alapanyagként szolgál a következő kutatásokra. Ezt az éppen időben gyakorlatilag ezt ma már nem lehetne megcsinálni ilyen módon, mert nagyon sokan már nem élnek ezek közül a hölgyek is, urak közül.
3: Ez így van, hát ki hitte volna 2013-ban, amikor elkezdtük, hogy egy ilyen körülmények közé kerül az ország, most gondoljunk erre az egészen elképesztő háborúra, ami ott zajlik. Ki hitte volna, hogy ez az egész anyag egy ilyen típusú kontextus kap. Akkor én arra emlékszem, hogy az első években elkezdtünk ott dolgozni, hát a Békeszigete volt Ukrajna. Tényleg, hát olyan egy elképesztően könnyű volt a terepmunka. Tehát tényleg nagyon jól éreztük magunkat, és ehhez képest hogyan, milyen radikálisan változott meg az élet ebben az országban. És valójában most már egy ilyen terepmunkát lefolytatni, az egészen más. Valójában nem tudom, hogy lehetne egyáltalán. És ilyen értem, és mutatja ez a program is, hogy ezek a fajta kulturális projektek minden nap, amikor elkezdjük, minden nappal valójában késésben vagyunk. És a kultúrának persze a jellege olyan, hogy állandóan változik, és minden generáció magával visz egy olyan tudást, ami aztán utána el fog tűnni, és megjelennek új típusú tudások egy másik generációba. Tehát ez magának a kultúrának a fontos jellegzetessége. Csak valójában a tudománynak a 20. századi, 19. század második felében kialakult tudása és módszertan alapján úgy tudunk most már engedni generációkat, hogy azért nagyon sok mindent megértünk és megtudunk arról, hogy hogyan gondolkodtak a világról.
2: Egy-két számadatot mondjunk, hogy hozzávetőlegesen hány felvétel, hány közösség, vannak-e ilyen, legalábbis nagyságrend szintjén vannak-e ilyen adatok?
3: Igen, most inkább a publikált részéről, mert egy nagyobb adatstruktúra van a háttérben, de egy 2000 dal publikálódott ebben a rendszerben. Ugye ezt, ha megnézzük a polyfoniprojekt.com adatbázist, akkor ukrán, angol és magyar nyelven elérhető a felület, tehát tényleg a mindenkinek csak javaslom, hogy nézzék meg, rá tudnak szűrni. Nagyon nagy munka volt maga a szűrőrendszernek a kialakítása, tehát ez a több ezer dalnál rá tudnak szűrni mondjuk csak a karácsonyi, és a karácsonyon belül is a téli ünnepkör különböző napjainak a szokásaira rá tudnak szűrni a különböző hagyományok, esküvők, különböző lakodalmak, különböző szokásaira, de ugyanúgy különböző balladákra, stb. Tehát, hogy hiába van több ezer, nagyon könnyen el lehet igazodni ezáltal a szűrőrendszeren keresztül az anyagon, rá tudnak tényleg néprajzi régiókra, településekre, akár énekesekre. Úgy képzeljék el, hogy amikor ilyen több szólamban énekelnek, akkor meg tudják külön egyesével hallgatni az énekeseket, tehát rekonstruálni lehet nagyon egyszerűen az, hogy hogyan éneklik ezeket a több szólamú dalokat. És ugye ami talán a legfontosabb, és ez nagyon nagy újítás volt, amikor elkezdtük 2016-ban vagy 17-ben publikáltuk a honlapot, 17-ben, akkor ez egy nagyon nagy újítás volt, most, hogy ezt kimondtam, rájöttem, hogy 10 éve volt, és egy kicsit így megrettentem. Szóval, hogy amikor ezt publikáltuk, akkor ez egy nagyon nagy újítás volt, hogy az egészet a YouTube-ra feltöltöttük a dalokat. Ez előtte nem nagyon volt standard, általában az akadémiai tudásanyagok azok ilyen belső videótárolókban voltak, és valójában most úgy tudják megnézni a YouTube-on az emberek sok videó millió megtekintéssel egyébként, hogyha rákattintanak a leírásnál lévő linkbe, akkor utána egy teljes kontextus kapnak, mert a honlapon elviszi őket, és egy csomó mindent elmagyaráznak arról az adott dalról. Tehát és mondjuk a számokban egy olyan 150 településnél rögzítettünk, és hogyha látják azt majd, hogy micsoda gazdag kontextus van minden egyes dalnál, tehát a dalszöveg leíratoktól kezdve, különböző tudományos metaadastruktúrákon keresztül, szóval azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép munka lett.
1: Az elmúlt percekben Bot Miklós zeneszerző, néprajzkutató, a Budapesti Hagyományok Háza főigazgatója volt vendégünk.

0: az anyaország? Megírhat-e egy prédikációt a mesterséges intelligencia? Segítheti-e a lelkipásztort, vagy éppen a gyülekezet munkáját? És hol van az a határ, amelyet már nem érdemes átlépni? Lélek és algoritmus, ezzel a címmel rendezték meg idén a Reformátusok Szárszói konferenciáját. A Balatonszárszói találkozón 4 napon át keresték a válaszokat arra, hogyan viszonyulhat a református egyház ahhoz a technológiához, amely már most is része a mindennapjainknak. Zila Gábort, a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány ügyvezetőjét hallják, a riporter Kojsza Péter.
1: Azt látjuk, hogy ez most egy olyan aktuális és egy társadalmunkat is feszítő kérdés, amire érdemes reflektálni egyházi szempontból is. Ennek két oka van, egyfelől a földi egyház tagjai is ebben a világban élnek, ebből a társadalomból verbúválódnak. A másik fontos dolog az az, hogy nyilván minden új technológia megjelenése fölvet olyan kérdéseket is, amik kifejezetten a teológia, az egyházunk nézőpontja szempontjából is megválaszolandók, felvet etikai kérdéseket, felvet szabályozási kérdéseket, felvet felhasználási kérdéseket. Ezek mentén azt gondoljuk, hogy ez most egy olyan aktuális téma, amiről muszáj valamit mondani.
2: Kérdéseket szeretne feltenni ez a konferencia, vagy sokkal inkább válaszokat adni?
1: Nem hiszem, hogy azt a célt tűzhetjük ki magunk elé, hogy mi most itt megmondjuk a tutit. Nyilván vannak olyan kérdések, amikben azért egy elég sarkos per határozott véleményt tudunk mondani, lehetnek olyan etikai kérdések, vagy lehetnek olyan közvetlen hétköznapi kérdések, szabad AI-jal, mesterséges intelligenciával prédikációt iratni, erre valószínűleg kell, hogy legyen egy exakt válaszunk ebben az idő pillanatban is, talán azt is mondhatom, hogy legyen az a válaszunk, hogy nem. De azt gondolom, hogy van egy csomó olyan kérdés, amikről még inkább csak sejtjük, hogy mi lesz majd a kérdés, és ezeket is szerencsés lenne most körüljárni. Azt gondolom és hiszem azt, hogy minél többen beszélünk egy kérdésről, minél több szempont jelenik meg, annál árnyaltabb válaszokat tudunk majd erre adni. Még akkor is, ha jelenleg csak azt tudjuk elmondani, hogy ez tök jó, hogy te ezt kérdezed, mert én erre nem is gondoltam, és hogy lehet, hogy még csak a kérdéseket tudjuk szaporítani. Na, de hogy a válaszomat ne szaporítsam túl sokáig, igazából azt tudom mondani, hogy cél az, hogy jó kérdéseket tegyünk fel, olyan kérdések jelenjenek meg, amiket érdemes lesz majd tovább vizsgálni, akár saját közösségeinkben és az ige mérlegére időről időre rátenni.
2: És milyen formákban lehet körbejárni ezt a témát itt a konferencián?
1: Nagyon hálás vagyok azért, hogy sikerült az idei esztendőben is több olyan előadót megszólítani, akik valamilyen szempontból már relatíve hosszú ideje, amennyiben egy 4 éve asztalon lévő témát hosszúnak tekintetünk, de ehhez képest ők már régebben foglalkoznak ezzel a kérdéskörrel. Van egy csomó tapasztalatuk, illetve munkájuk során muszáj, hogy néhány kérdéssel szembesüljenek, és erre keressék a választ. Így sikerült azt elérni, hogy egy-egy előadás után az előadókkal még egy hosszabb pódiumbeszélgetés keretében dolgozzuk fel ezeket a témákat, mind a 2,5 napon, természetesen emellett pedig valamilyen szempontból erre a témára reflektáló igei támpontokat is kapunk ezen a konferencián, így amellett pedig lelki szempontból is igyekszünk meg támogatni a jelenlévőket ezen a tanácskozáson.
2: A konferencia alapvető kérdés felvetése az, hogy mire használja az egyház az AI-t, és mire tilos. Az eddig elhangzottak alapján közelebb kerültünk ehhez a válaszhoz?
1: Én azt gondolom, hogy kerültünk közelebb hozzá. Nagyon-nagyon sok olyan helyzet van, amitől szerintem néha túlon túl is félünk. Ha egy kicsit sarkosabban szabad válaszolni, akkor azt kell mondjam, hogy némileg vicces az, hogy az a protestáns egyházi közösség, amely technikai robbanásnak

0: hanem nagyon-nagyon fontos eredmény az, hogy ennek a válasznak a hátterébe is jobban belelátunk. Tehát nem csak az a fontos, hogy megkapjuk azt, hogy nem szabad prédikációt AI-jal iratni, ha mondjuk ezt a választ kapjuk, hanem arra is rávilágítanak az előadók, hogy miért nem szabad, vagy miért nem szerencsés. És azt is elmondják, hogy de amúgy pedig ezt az eszközt hogyan lehet használni. És ilyen szempontból mindenképpen már ez alatt a néhány szekció alatt is közelebb jutottunk a válaszokhoz.
1: Az itt elhangzott információk, vélemények, előadások, pódiumbeszélgetések valamilyen formában eljuthatnak-e a református egyház vezetéséhez? Van-e ilyen szintű ráhatása az egyház működésére a szerszói konferenciának?
0: Ugye itt az a helyzet, hogy abban a szerencsés szituációban vagyunk, hogy ebben a társadalmi kérdésben világszinten keresi az egyház a válaszokat. Még nem igazán van meg senkinek a válasza, ugyan néhány héttel ezelőtt már egy pápai állásfoglalás jelent meg ezzel a kérdéskörrel kapcsolatban, de hogy tulajdonképpen azt tudjuk mondani, hogy ebben most a magyarországi református egyház is up to date, hogyha szabad ilyen szavakat használni. Egyrészről talán nem annyira ezek mozgatták most a közösségeinknek a mindennapjait, de van ilyen jellegű gondolkodás, van ilyen jellegű munkacsoport, van ilyen jellegű stratégia alkotás jelenleg is a magyarországi református egyházban. Itt is van egyébként a konferencián az a szakember, vagy az az ember, aki ennek a vezetésére meg van bízva. Ő most jelenleg abban a fázisban tart, ezt ő mondta el, hogy nagyon örül, hogy itt lehet, még gyűjti az információt, és nyilván ebből az anyag, ami itt elhangzik, abból ő fog készíteni egy összesítést, ami nem a sajtónak, hanem az elnökségnek fog szólni, feléjük fogja ezt továbbítani. A másik nagyon izgalmas kérdés az az, hogy tud ez hatni a közösségeinkre, ez a konferencia. Ugye egyrésztről én azt gondolom, hogy abban a redirect marketingben, vagy a közvetlen hatásban, hogy az itt jelenlévők nyilván ezt viszik a saját közösségeikbe, és találkoznak ezzel. Másrésztről, ugye ezt mindig is fontos célunk volt, hogy az itt elhangzó konferencia anyagok azok ne csak az itt lévőknek szóljanak. A jelen való lét az itt arra szolgál, hogy bele lehet kérdezni, de a feltett kérdések és az elhangzott előadások azok pedig elérhetőek lesznek majd a szokott módon a Református Közélet és Kulturális Alapítványnak a YouTube csatornáján. Emellett pedig természetesen az itt megjelenő előadókat el lehet érni, el lehet hívni, meg lehet keresni, és lehet velük is beszélgetni. Én azt gondolom, hogy egy-egy ilyen beszélgetésnek is hatalmas haszna lehet, de jó az, ha úgy tudunk egy beszélgetésbe belevágni, hogy van egy közös gondolati platforma, honnan elindulunk, ehhez meg mondjuk ezek az előadások segíthetnek.
1: És vannak parázs viták itt a konferencián?
0: Itt a téma újdonsága még egy picit inkább megilletődöttséget hoz, ami szerintem nagyon-nagyon izgalmas, hogy egymástól függetlenül hangoztak el előadásokban, úgyhogy adott esetben előadók nem is hallották az előzőt, olyan gondolatok, amiket én azt gondolom, hogy sarokpontjai lehetnek a hozzáállásunknak ehhez a témához. Például az tényleg sokszor elhangzott az előadásokban vagy a beszélgetésekben, hogy a feladatot lehet delegálni, a felelősséget nem, tehát a gép nem lesz soha felelős azért, amit én kértem tőle. Ez és ehhez hasonló dolgok lehetnek sarokpontjai a beszélgetéseknek. Mivel friss a téma, tényleg visszatérve erre a gondolatra, nem annyira a parázsvita, mint az egyelőre a nagy, néha komoly elcsodálkozó kérdések és felvetések, tehát hogy tényleg az ilyen arcra tett, meg félig megért arcos emojival tudnám leírni sokszor a konferenciának most a jellegét.
1: Idén először a Károli Gáspár Református Egyetemmel együtt szakmai partnerként valósítják meg ezt a konferenciát. Mit jelent ez a konferencia jövője szempontjából, illetve az RKK, illetve a Károli Gáspár Református Egyetem jövője szempontjából?
0: Károli Egyetemmel egy nagyon régre visszanyúló, gyakorlatilag sok, most már 10 évnél hosszabb időre visszanyúló szakmai kapcsolatunk és együttműködésünk van. A korábbi években is jelentős partnere volt egyébként a konferenciának a Károli Egyetem. Nagyon izgalmas és nagyon fontos eredmény az, hogy a Károli Egyetemen is tekintve, hogy nem csak hittudományi képzése van, foglalkoznak ezzel a kérdéskörrel, saját kutatóközpontjuk is van, így onnan is tudunk becsatornázni előadókat, megszólalókat. A másik, amiért én nagyon hálás vagyok, hogy az egyetemről több önkéntesünk is van. Ez is egy nagyon-nagyon fontos partneri kapcsolat, hiszen így is tudjuk erősíteni ezt az együttműködést. Hogy mit hoz a jövő, ezt egyenlőre az Úristenre kell bízzuk. Mi nagyon-nagyon hálásak vagyunk azért, hogy ezt ilyen módon is meg tudjuk élni, ezt a közös munkálkodást.
2: Az elmúlt percekben Zila Gábort, a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány ügyvezetőjét hallhatták.

0: Erdély. Az El Camino zarándokút rejtelmeibe tekinthettek be az érdeklődők a kolozsvári Magyar Napok Refo udvarán. Dávid István lelkipásztor az útra való felkészülésről, az úton szerzett tapasztalatokról és a zarándoklat élményeiről beszélgetett Sándor Boróka jogásszal, Sófaldi Krisztina egyetemi adjunktussal és Berkes Sándor mesterszakáccsal. A beszélgetés résztvevői közül többen is több alkalommal végigjárták már a hosszú zarándokutat. A beszélgetést követően Sándor Boróka számolt be az útra való elhatározásáról, az ott szerzett tapasztalatairól, a lelki és fizikai csomagról, amelyet magával cipelt. A riporter Pilbák Kincső.
1: Az El Camino zarándokút rejtelmeibe tekinthettek be a magyar napozók a Refo udvaron. Az élmények megosztása után Sándor Borókát kérdeztem az útra való felkészülésről, a zarándoklaton szerzett tapasztalatairól, a fizikai és lelki csomagjáról.
2: Említetted az előadás során, hogy már többször voltál El Caminón, hogyan jött az elhatározás mégis, mikor döntötted el, hogy a legelsőre elmész, illetve utána hogyan jött a többi?
3: Több évvel ezelőtt hallottam először a Caminóról, illetve olvastam egy cikket, akkor úgy elraktároztam magamban ezt a tervet, hogy egyszer szeretném megcsinálni. Aztán 21-ben ilyen magánéleti kérdések jöttek be az életembe, és akkor döntöttem el, hogy abban az évben szeretném ezt megcsinálni. Szerencsére még éveleje volt, úgyhogy időm is volt megtervezni ezt az utat. Ez volt az első a francia út. 2023-ban megcsináltam a portugál utat, illetve annak egy részét, és 24-ben Magyarországon a Benediktus utat, ami Tihanytól indul.
2: Mi volt, ami vezetett, volt egy kitűzött célod?
3: Református lelkész gyerekként úgy azt gondolná az ember, ha rám néz, hogy biztos vallásos indítatásból indultam el. Így az életem abban a szakaszában úgy közel voltam a Jóistenhez, vagy közelebb, ugye azért mindig vannak hullámhegyek és hullámvölgyek ilyen tekintetben is az ember életében. Viszont nem feltétlenül ilyen indítatásból indultam el, hanem amikor picit nehezebb életszakaszban vagyok, akkor segít az, hogyha valamilyen tervet tűzök ki magam elé, amire készülhetek, várhatom. Ez pont egy ilyen alkalom volt.
2: Voltak-e elvárásaid, volt-e félelem benned?
3: Azt hiszem, hogy nem lehet igazán felkészülni egy ilyen útra. Ugye az első út az 800 kilométer volt, így csak elképzeléseim lehettek, hogy mi várott rám, vagy az olvasottak alapján. Viszont akarva akaratlanul elvárások megszülettek bennem, amiket nem is fogalmaztam meg. Ott találkoztam egy zarándok nővel, aki akkor volt 6. alkalommal kaminózni, és őt kérdeztem, hogy ő mit gondol ezekről az elvárásokról, mert hogy itt már eltelt másfél hét, és nem érzem, hogy valami történt volna. És ő mondta azt, hogy neki az ugye a 6. útja volt, de az elsőnél depressziósan ment el, és depressziósan is jött haza. Viszont a változás az azután jött be az életébe. Körülbelül így van az elvárásokkal az ember, és van egy ilyen szállóige a Caminón, hogy a Caminón nem azt adja, amit kérsz, hanem amire szükséged van.
2: Mégis hogyan készültél fel valamiféle felkészülés? Gondolom azért volt akár fizikailag, akár lelkileg.
3: Elsősorban rengeteget olvastam, tippeket, tanácsokat, nagyon sok anyag van ezzel kapcsolatban a világhálón. Felszereléseket szereztem be, repülőjegyeket vettem meg. Fizikailag nem mondanám, hogy készültem különösebben, mert egyébként elég aktív életet élek, és túrázni is szoktam. Úgyhogy inkább információszerzés volt a felkészülésem nagy része.
2: Hogy nézett ki az a csomag, amivel elindultál? Elsősorban a fizikai megfogható csomag, de gondolok arra is, hogy ha a lelkedbe volt egy ilyen csomag, amit elvittél.
3: Hát a fizikai csomag az, ugye ott nagyon kellett vigyázni, hogy mekkora csomagot cipelsz. Az körülbelül egy olyan 8 kiló volt, 5 kilótól 8 kilóig. Azt mondják, hogy a testsúlyod kb. 10%-át plusz-minusz tudod kényelmesen elcipelni. Hát abban mindenféle ilyen eszenciális dolgok voltak, semmilyen luxus cikk nem kapott helyet. A lelkiekben pedig, ugye ez egy picit ez a nehezebb életszakasz, lényegében egy szakításon voltam túl, az indított el, de arra jöttem rá az úton, hogy az én táskámban, lelki táskámban lévő terhek azok sokkal kisebbek voltak ahhoz képest, amivel ott találkoztam, hogy más mivel ment.
2: És milyen érzés volt kiszállni a hétköznapokból?
3: Különbséget kell tegyek a között, hogy melyik útról volt, van szó. Az első, mivel hosszabb volt, tehát 4 hetes, ott azért úgy volt az embernek ideje belerázódni. A második út az már egy picit furább volt, a portugál, az csak 2 hét volt, és azt vettem észre, hogy egyik pillanatban még Kolozsváron vagyok, a másik pillanatban pedig tusolok egy zarándokszálláson. Nagyon furcsa volt, nem éreztem, hogy van egy átmenet. Úgyhogy szerintem fontos az, hogy lelkiekben is rá tudják készülni. Nekem a másodiknál talán ez maradt ki.
2: És talán ehhez kapcsolódik, hogy mi volt egy ilyen megérkezés élmény.
3: A francia útnál, tehát az elsőnél volt ez nagyon emlékezetes. Ahogy megérkeztünk a kiinduló pontba, Franciaországba, egy kis falucskába, másnap indultunk el, és ugye az úton jelzések vannak végig, és ahogy kijöttem a szállásról, és rátértem az útvonalra, akkor úgy jöttek ki a szállásról az emberek, és szállingóztak, és mindenkiben körülbelül ugyanazok a gondolatok kavarogtak, és mindenkinek ez egy új helyzet volt, és akkor tudatosult bennem, hogy ez tényleg megtörténik, és hogy itt vagyok. Megérkeztem, elindulok.
2: Egy túra is tud zarándok út lenni, zarándoklat lenni, ezt mondtad itt az előadáson. Mégis miért kell ilyen messze elmenni? Mitől több az El Camino, mint egy közelebbi túraút?
3: Nekem meggyőződésem az, hogy bármilyen hétköznapi túra is tud zarándoklat lenni, akár egy séta is a városba. Viszont ami számomra többet adott, és emiatt is mentem el mondjuk Spanyolországba, az volt, hogy ott azért lehetett érezni a több ezer, több millió előttem járó zarándoknak a ottlétét, a lábnyomát, talán még a gondjaikat is egy-egy ponton. Tehát most csak egy egyszerű példa, hogy a francia úton van egy ilyen hely, hogy Cruz de Ferro, ez a vaskereszt, ahol azt tartják, hogy otthonról a zarándokok vihetnek egy kis követ, ezzel jelképezve a terheiket, és azt ott le tudják tenni a Jézus lábánál. És ott egy kőhalom van lényegében emlékekből, terhekből, de vannak elhunyt hozzátartozóknak a fényképei is, és azt hiszem, hogy ezzel ad többet az út, hogyha előtted már járnak egy ilyen nagymúltú úton.
2: Fel tudsz-e idézni egy olyan emléket, amit a legmaradandóbbnak neveznél?
3: Több ilyen is van, ami nagyon élénken él bennem. Az, hogy egy szállást foglaltam, ahol senki más nem volt rajtam kívül, és gyönyörű faluba volt, hegyekkel körülvéve, és ott kiültem a házikónak a teraszára, és egy olyan szintű békesség volt bennem, ami leírhatatlan, és amiből azóta is töltekezem. Az volt bennem, hogy milyen jó nekem, hogy itt lehetek, hogy milyen kevés kell ahhoz, hogy jól legyek, és hogy jó legyen az élet.
2: És milyen érzésekkel tértél haza?
3: Egyrészt furcsa volt mesélni az itthon levőknek. Először mérgelődtem is, ha lehet így fogalmazni, hogy nem értik azt, amit mondok. Azt a csillogást nem kaptam vissza a szemükbe, amivel én ezt elmeséltem. Aztán egy idő után rájöttem, hogy hát nem is lehet, mert ezt csak úgy tudod, hogyha megéled, megtapasztalod. Viszont lett egy ilyen kis függőség is ebből, mert ha az ember egyszer ott végigmegy, akkor hajlamos lesz függővé válni.
2: Mit tanácsolnál annak, aki gondolkodik egy ilyen úton, de még nem határozta el magát teljesen?
3: Nagyon könnyű lebeszélni az ember magát arról, hogy elinduljon. Nincs elég időm, nincs elég pénzem, munkahelyről nem engednek el. Én azt gondolom, hogy nem feltétlenül kell egy 4 hetessel kezdeni, lehet akár egy 1 hetesre is elmenni, ki lehet hozni kevesebb pénzből is. El kell indulni, egy kedves ismerősöm szokta mondani ezt, aki egyébként látszólag nagyon könnyen belevág az álmai megvalósításába, hogy egy elefántot kis kanalanként kell megenni, és nekem ez annyira megtetszett, hogy talán ezzel is így van, hogy meg kell tudni fogalmazni, vagy hogyha már megvan fogalmazva ezt, hogy szeretne elmenni valaki, akkor merjen belevágni, és lépésenként megtervezni ezt az utat, mert nem lehetetlen. Ez érvényes bármi másra is, azt hiszem.
0: Az elmúlt percekben Pilbák Kincső összeállítását hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!

0: Hírek.
1: Rádiunk híreit hallják, híreink először címszavakban. A fedhetetlenségi törvény ellenőrzését sürgeti a kormány. Ösztönző pénzjutalom jár a kitűnő revizsgázóknak. Kiadós esők nélkül és a megszokottnál enyhébb idővel telik az ősz első hónapja. Trump szerint soha nem látott nagyságrendben gyárt hadianyagot az USA, Ukrajna is kaphat licencet. Az előrejelzések szerint ma változékony időre számíthatunk, most jöjjenek a részletek. A kormány minden szükséges lépést megtesz annak érdekében, hogy Románia maradéktalanul megkapja a fedhetetlenségi szabályok reformjához kapcsolódó 770 millió euró helyreállítási forrást. Közölte csütörtökön a kabinet. A tájékoztatásban rámutattak, hogy Európai Uniós szinten és a romániai közvéleményben is felmerült a gyanú, hogy az új fedhetetlenségi törvény nem felel meg az uniós jog elveinek. Leszögezték továbbá, hogy az eljárásrend alapján a helyreállítási terv fedhetetlenségi törvénnyel kapcsolatos 431-es mérföldkövének teljesítése

0: Az azt magában foglaló hatodik kifizetési kérelem benyújtása után, vagyis októberben ellenőrzik. A kormány ugyanakkor azt szeretné, hogy az ellenőrzés mielőbb lezáruljon, hogy az esetleges eltérések feltárása esetén időben az uniós joghoz lehessen igazítani a jogszabályt, számolt be az Ecer Press. 5000 lejes pénzjutalmat kapnak azok a végzősök, akik a 2026-os érettségi vizsgán 10-es átlagot értek el, döntött csütörtöki ülésén a kormány. A 8. osztály végi országos képességfelmérő vizsgán 10-es átlagot elért tanulók eközben 2000 lejes jutalomban részesülnek. Az Ecer Press hírügynökséghez eljuttatott közlemény szerint az intézkedéssel a kormány arra kívánja ösztönözni a kiemelkedő eredményeket elért végzősöket, hogy folytassák tanulmányaikat és kamatoztassák tudásukat. A kedvezményezettek névsorát és a pénzjutalmak kifizetésének módját miniszteri rendeletben határozzák meg. A támogatásokra összesen 474 000 lejt fordít a kormány, 14 000 lejt a nyolcadikosok, 460 000 lejt pedig az érettségizők jutalmazására. Az összeget az Oktatási Minisztérium 2026-os költségvetéséből biztosítják. Az idén 7 nyolcadikos tanuló ért el 10-es átlagot a képességfelmérőn, az érettségi vizsgát pedig 92 végzős teljesítette 10-es átlaggal. Szeptemberben a sok éves átlaghoz képest melegebb időszakok is lesznek, főleg az ország nyugati és délnyugati részén, míg a többi régióban ősziesebb idő várható. Csapadékra az egész országban az ebben az időszakban megszokott mennyiségben kell számítani az elkövetkező 4 hétben. Derül ki a meteorológusok által pénteken közzétett, szeptember 7 és október 5 közötti időszakra vonatkozó időjárás előrejelzésből, írja a news.ro. A szeptember 7 és 14 közötti héten a nyugati, a délnyugati és helyenként az ország középső részén is az ilyenkor megszokottnál magasabbak lesznek a hőmérsékleti értékek, míg az ország többi részén általában az évszaknak megfelelő idő várható. Túlzott csapadékra országos szinten nem kell számítani. Donald Trump történelmi léptékű fegyverkezést hirdetett meg Amerikában, ugyanakkor élesebben bírálta az Ukrajnának nyújtott korábbi ingyenes hadisegélyeket. Az elnök bejelentette, az USA a saját raktárait tölti fel, és háttérbe szorítja a külföldi fegyvereladásokat, mert a saját biztonsága az első. Marco Rubio külügyminiszter megerősítette, jelenleg is tárgyalnak arról, hogy Ukrajna gyártási licencet kapjon a legkeresettebb légvédelmi eszközökre. Az Egyesült Államok korábban nem látott nagyságrendben állít elő hadi anyagokat elsősorban saját felhasználásra és készleteinek feltöltésére, közölte Donald Trump amerikai elnök csütörtökön internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzésében, ahol azt írta, hogy készletezünk és felkészülünk bármilyen felmerülő vészhelyzetre, számolt be az MTI. A Román Nemzeti Bank már érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5 lej 25 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 52 bani és 100 magyar forint 1 lej 43 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében ma változékony időnk lesz, a nap csúcs hőmérséklete 27 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 14 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ecer Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzés alapján készült. Jó hírovatunk következik, a mai napra kiválasztott két igét Barta István Zsolt, a Kolozsvár Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!
3: Senki se szégyenüljön meg, aki benned reménykedik. Azok szégyenüljenek meg, akik ok nélkül elpártoltak tőled. Zsoltárok könyve, 25. rész, 3. verse.

0: Akinél a köves helyre esett, azok, amikor hallják, örömmel fogadják az igét, de nem gyökereznek meg bennük. Ezek hisznek egy ideig, de a megpróbáltatás idején elbuknak. Lukács evangéliuma, 8. fejezet, 13. verse.
1: Ezek az igények

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A dohányzás és az alkoholfogyasztás a különböző ráktípusok legjelentősebb rizikófaktorai. Válaszd az életet! Sosem késő! A lemondás utáni órák, napok, hetek már is javulást hoznak az egészségedre nézve. Örülj az életnek! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Szeptember 4 és 6 között a Wanderpuk 10 éves évfordulóját ünnepeljük Kolozsvár szívében. A fesztivál 3 napja során több mint 50 szabadtéri előadás, koncertek, műhelyi foglalkozások és sok meglepetés várja Kolozsvár apraja-nagyját. A Wanderpuk utca színházi fesztivál szervezői a Pupák Színház, a Kolozs megyei tanács fenntartásában működő kulturális intézmény, az SZOA Egyesület és a Lions Club. A rendezvény Kolozsvár polgármesteri hivatalának és helyi tanácsának támogatásával valósul meg. Ne feledjétek, találkozunk szeptember 4 és 6 között. A belépés ingyenes.
3: Reklám.
0: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

0: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat, Erdészné Kárpáti Juditot hallják. Jelenkorunk egyik egyre inkább teret nyerő gondolata az ember biológiai kötöttségeinek és az objektív igazság létének tagadása, ezzel együtt pedig a biblikus emberszemlélettől való eltérés. Vendégünk dr. Újlaki Győri Anna, mentálhigiénés szakember, hosszú évek óta foglalkozik szexualitást érintő különféle témákkal. Azt tudható rólad, hogy a biblikus szexualitás, ezen belül a homoszexualitás, a gender, transgender és az online pornó használat a fő fókuszba állított témáid. Hogyan alakult ez ki? Miért pont ezekkel foglalkozol?
1: Jó néhány évvel ezelőtt elkezdtem olyan keresztény magyar forrásokat keresni, amik az online pornóval kapcsolatosak, mert akkor olyan élethelyzetben voltam, hogy szükségem volt információra ezzel kapcsolatban. És azt tapasztaltam, hogy angol nyelven nagyon sok jó anyag elérhető, vagy elérhető volt, mondjuk egy 10 évvel ezelőtt. Magyarul viszont keresztény, megbízható jó anyagokat nem találtam. És ahogy egyre többet olvastam, meg tanultam ebben a témában, úgy, mivel azért sok átfedés van az online pornó és a homoszexualitás gender témáiban, egyre több olyan anyagot is találtam. Mindannyian, de főleg a fiatalok nap mint nap ki vannak téve folyamatos hazugságoknak ezekben a témákban. Az én vágyam, meg célom, hogy az igazságról beszéljek szeretetben nekik. Ahogy Jézus azt mondta, ezt ő magáról mondta, hogy megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket, és ott az eredetiben az igazságot lehet valósággal is fordítani. Ugyanígy én is a valóságról szeretnék mindenkinek beszélni.
0: Tehát nagyon meghatározó számodra az, hogy Isten hited van. Mégis mit jelent számodra a biblikus szexualitás?
1: Ez alatt azt értjük, hogy mi az a design, amit megérthetünk a Biblia.

0: Bibliából, ahogy Isten beszél arról, Isten igéje beszél arról, hogy ő férfivá és nővé teremtette az embert az ő saját képmására. És a Biblia első könyvének az első fejezete már foglalkozik azzal a kérdéssel, ami nekünk most itt egy bizonytalansági pont, hogy egyáltalán van-e értelme férfiról és nőről beszélni, holott ez nem pusztán egy vallásos hiedelem, hogy vannak férfiak és nők, hanem ez a biológiai valóságunk, függetlenül attól, hogy mi róla a véleményünk. És ez például egy ilyen tény. És ezen túl, amikor biblikus szexualitásról beszélünk, akkor arról a nagyon különleges céljáról beszélünk a szexualitásnak és a szexnek, amit szintén az igében látunk, hogy válaszolva arra a kérdésre, hogy miért nem mindegy mondjuk Istennek, hogy én kivel mit csinálok a hálószobám falain belül, mikor és kivel és hogyan. Azért, mert Isten beszélt arról, hogy mire kaptuk a szexualitásunkat. Azt gondolom, hogy része annak, hogy miért, hogy átéljük azt, hogy kapcsolatra vagyunk teremtve. Végeredményben ő vele, de ezt a mély kapcsolódást át tudjuk élni, ugye legmélyebben emberi módon a házastársunkkal, férfi és nő. És akkor itt jön be az a képbe, hogy na, miért egy férfi, miért egy nő. Pál apostol ír arról, hogy ahogy a férfi a nővel van, az valami különleges módon egy ilyen tökéletlen képe annak, ahogy Jézus és az egyház van egymással. Ugye Jézus a vőlegény egy ilyen önfeláldozó, kizárólagos, szenvedélyes, mindent odaadó kapcsolatban van az ő egyházával, és hogy ezért nem mindegy Istennek, hogy ki, hogy, merre, meddig, hogyan éli meg a szexualitását.
1: A férfi-nő kapcsolatának ez a sérültsége is erőteljesen közrejátszik abban, amit tapasztalunk, hogy megjelent a gender gondolat felé való nyitást vákumszerűen szippantja magába a mai ember, meg a köztudat ezt az egészet, hogy legyünk ne csak férfi és nő, hanem lehet máshogy is.
0: Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon összetett az, hogy miért tudott most ennyire berobbanni a gender ideológia, transgender ideológia az emberek gondolkodásába. Először visszamennék ahhoz a kérdéshez, hogy a homoszexualitásnak és a nem identitás zavarnak, ami ugye a transgender kifejezés mögötti valós állapot, amikor valaki úgy érzi, hogy rossz testben van. Tehát mind a két állapotnak a nem identitás zavar van a gyökerénél. Nagyon-nagyon bonyolult folyamatok mentén alakul ki a nem identitás zavar, de az egyik meghatározó eleme az az apával való kapcsolat. Úgy történik a nem identitás kialakulása egy ilyen rendkívül leegyszerűsített módon, hogy ilyen 1-4 éves korunk körül alapozódik meg. Ez ugye egy nagyon korai életkor, és ha itt valami sérülés van, az elindíthat valakit később az azonos nemű vonzalom irányába, vagy akár a megmaradó nemi identitás zavarba is. Azt látjuk, hogy alapvetően több fiú érintett mind a két témában. Azért, mert amikor megszületünk, akkor mindannyian az édesanyánkkal vagyunk egy ilyen szimbiotikus kapcsolatban, és hogyha az anya kapcsolat és az apa kapcsolat is kielégítő, és úgy rendben megy, akkor egy kislány 1-4 éves kor körül azt mondja, ez zajlik benne, hogy hát én eddig anyával voltam összenőve, és én alapvetően olyan vagyok, mint anya. Ez egy könnyebbnek mondható életfeladat ahhoz képest, amit a fiúgyermeknek kell tudni meglépni, hogy én eddig anyával voltam összenőve, mindent tőle kaptam, de én alapvetően olyan vagyok, mint apa. Én fiú vagyok. És ez egy sokkal sérülékenyebb lépés, és megint mondom, hogy ez egy nagyon-nagyon bonyolult folyamat, és nem azt jelenti, hogy ha valakinek sérült a anya vagy apa kapcsolata, akkor biztos, hogy erre az útra kerül. Lehetnek testi adottságok, hormonális eltérések, amik szintén nem predesztinálnak valakit arra, és a legnagyobb részt a pszichoszociális közeg hat ki arra, hogy a nemi identitásunk hogyan alakul, illetve a szexualitásunk hogyan alakul. Azt tudjuk mondani, hogy mindannyiunknak a traumáink azok szexualizálódnak.

0: A Lélekhangoló műsorban dr. Újlaki Győri Anna mentálhigiénés szakemberrel beszélgetünk. Nyilvánvaló, hogy az első évek annyi mindent meghatároznak. Vissza lehet nyúlni ide, meg lehet-e gyógyulni ebből, hogyha ilyen mélyek a gyökerei, illetve mit lehet tenni az első években, ha próbálunk tudatos szülők lenni, vagy segíteni, vezetni, erősíteni a gyerekeket.
1: Kezdeném a végével, hogy mit tehetünk. A gyerekeink a kimondatlan dolgainkat is megérzik. Az, hogy én hogy vagyok nőként önmagammal, a saját szexualitásommal, a férjem hogy van az ő férfiségével, hogy vagyunk mi egymással, mint házaspár. Látnak minket megölelni egymást. Egymást emeljük abban, hogy apa ilyen, anya meg ilyen, vagy cikizzük apát, hogy nem úgy pelenkáz, ahogy én. Az a kisgyerek hogy éli meg, hogy az anyukája emeli a férfiakat, vagy folyton negatívan beszél róla? Van-e bántalmazás a családban? Ezek mind nagyon-nagyon erős hatások. A szexuális bántalmazás az teljesen egyértelműen el tud vinni ilyen irányba, de ha mondjuk egy gyerek tapasztal fizikai bántalmazást, akkor is úgymond dönthet úgy, hogy na jó, én ebből a nemből nem kérek. De ha mondjuk egy ilyen abszolút átlagos, szerető családi közegről beszélünk, akkor én azt gondolom, hogy azt tudjuk tenni a gyerekeinkért, hogy mi magunk foglalkozunk a saját sérüléseinkkel, akár a szexualitás terén. Hogyha egy szülő elkezd gyógyulni, akkor ez kihat az egész családra. Azzal tesszük a legtöbbet egyébként a gyerekeinkért, ha szeretjük a házastársunkat. És azt hangsúlyozni, nyilván ezt csak akkor tudjuk, hogyha szintén ezt éljük, hogy milyen jó az, hogy Isten férfivé és nővé alkotott minket. Milyen jó, hogy apa ilyen, amilyen, így csinálja a dolgait, és nem úgy, ahogy én. És a másik kérdésedre pedig, hogy meg lehet-e gyógyulni, ez is egy nagyon-nagyon nagy téma, nagyon összetett. Az egy jó hír szerintem, hogy az átélt nemi identitás zavar, az átélt azonos nemi vonzalom nem egyenlő azzal, hogy valakinek transzgender emberként kell élnie, vagy melegként, vagy leszbikusként kell élnie. Ugyanúgy, ahogy heteroszexuálisként is átélünk olyan késztetéseket, vagy olyan vágyakat, amiket nem fogunk kiélni, mert igazából keresztény vagy nem keresztény ember mindenki szabályozza bizonyos szexuális késztetéseit. Nagyon-nagyon jó hír, hogyha valaki átél például azonos nemű vonzalmat, és még nem kezdett el felvállaltan melegként vagy leszbikusként élni, akkor sokkal könnyebb visszafordulni, és ezért van nekem annyira szívemen a prevenció. Azt gondolom, hogy Magyarországon nagyon jó helyzetben vagyunk, hogy nekünk szabad beszélni arról, hogy nem muszáj ráállni egy pályára csak azért, mert átélünk bizonyos vonzalmakat, nem vagyunk ezeknek kitéve. És a gyógyulás kérdése, én úgy látom, hogy ahogy Isten az életünk más területein is, van, hogy csodát tesz. Az a ritka, amikor mondjuk valaki azt mondja, hogy egyik pillanatról a másikra Isten elvette ezt vagy azt a akár függőségemet, akár fizikai betegségemet, akár mondjuk egy ilyen hatalmas identitásbeli vagy vonzalombeli kérdést. És vannak olyanok, akiket pedig úgy gyógyít Isten, hogy azt tudják mondani, hogy ez többé engem nem határoz meg, átél azonos nemű vonzalmat, de úgy döntött, hogy ezt nem éli ki. És ez nagyon igazságtalannak tűnhet, de ha belegondolunk abba, hogy a biblikus szexualitás és Isten igéje ugyanezt a mércét teszi egy egyedülálló heteroszexuális elé is. És számomra ez is különleges felismerés volt, ami szerintem még fontos lehet itt, hogy tudjuk azt, hogy nem jó azoknak az embereknek ez az életforma, akik ebben vannak. Akkor is így van ez, hogyha a médiában a leghangosabb az nem ez.

0: Isten, amikor megteremtette a világot, mindenre rámondta, hogy ez jó. Azt hangsúlyozza a világ, hogy de nekem az lesz a jó, hogyha végre teljesen nő lehetek, transzgender, nem váltó, műtétenesek. Át, mert valóban azt tűnik jónak egyébként, hogyha valami vágyunk teljesül.
1: Azt mindannyian átéltük, hogy sokszor egyrészt olyan dolgokra vágyunk, amiről tudjuk, hogy nem tesz jót nekünk, másrészt nagyon sokszor változnak a vágyaink. Egyik évbe ez, másik évbe az. És éppen ezért nem divatos arról beszélni, hogy léteznek objektív igazságok, ugyanilyen dolog a biológiánk is, ahogy mondtam, hogy egészséges emberekről beszélve a férfi test arra való, hogy megtermékenyítsen, a női test pedig arra, hogy életet tudjon adni. És igen, lehet arról beszélni, hogy ha valami hiba van a dologba, akkor mi van, de az esetek leges-leges legnagyobb százalékában, aki nemet akar váltani, az nem ebbe a kategóriába esik, hanem biológiailag teljesen egészséges. És ugye a transgender ideológiának az az alapgondolata, hogy vannak olyan emberek, akik rossz testbe születtek. Én egy női testbe zárt férfi vagyok. Tehát, hogy mintha az agyam az lehetne férfi, úgy, hogy én amúgy nő vagyok. De ehhez nem kell kereszténynek lenni, hogy azt ki tudjam mondani, hogy ez egy valótlanság, mert minden testi sejtünkbe bele van írva, hogy férfiak vagy nők vagyunk. Ha 100 év múlva kiásnak a régészek egy csontot, meg tudják mondani a DNS-éből, hogy az egy férfinek vagy egy nőnek volt a csontja. Akármi is az én véleményem, ez egy valóság. A design része, mondjuk itt a mikrofon előtt ülünk, a mikrofont is elkezdhetem használni hajszárítóként, vagy megpróbálhatom beledugni a vízbe, de akkor nem rendeltetése szerint használom. Ugyanígy vagyunk mi emberek, hogy nekünk keresztényként egy plusz, hogy tudjuk azt, hogy Isten beszéde is alátámasztja azt, ami a valóságunk. De ehhez nem kell feltétlen kereszténynek lenni, és azt tudjuk, hogy a nemi identitás az a gondolatainkban van, az, ami nem születünk, hanem az kialakul, ahogy mondtam, 1-4 éves korban megalapozódik, de az életünk során, ahogy érnek minket a tapasztalatok, a pubertás is segít ebben, kialakul, hogy én fiú vagyok, aztán férfi vagyok, vagy lány vagyok, nő vagyok, de hogy a gondolataink, azok nem egy ilyen testünktől elválasztható valami, mert ugye az az alapgondolat, hogy a test meg a személyiség az így szétválasztható, én egy női testbe zárt férfi vagyok, hanem a gondolataink azok egy testi szervünkbe, az agyunkba fogalmazódnak meg. Tehát a testünk és a személyiségünk egyszerűen nem szétválasztható egymástól. Ilyenkor azt mondhatjuk, hogy a nemi identitásom vagy helyes, a valósággal megegyező, vagy helytelen. És akkor eldönthetem, hogy a gondolataimat próbálom meg a testi valóságomhoz alakítani, ezt mondja mondjuk egy segítő kapcsolat, vagy egy pszichoterápia, vagy egy lelkisszel beszélgetés. A mai mainstream viszont azt mondja, nem, a gondolataim és az én érzéseim sokkal fontosabbak, mint a testi valóságom, alakítsuk a testet a gondolataimhoz. Ezzel az a baj, hogy tudjuk azt, hogy az első években jellemző egyfajta eufória, de tudjuk azt, hogy nemhogy nem változnak az öngyilkossági mutatók, hanem 10 évvel a nemváltás után hihetetlenül megugrik. Nem őket látjuk a médiában, hanem a egy-két napja, egy-két éve nemet váltott embereket, és egyszerűen azt tudom mondani, hogyha valaki még nem is keresztény, csak egyszerűen próbálja a tényeket megvizsgálni, akkor is arra a következtetésre jut, hogy ez valahogy nem jó megoldás. Arról nem is beszélve, hogy nagyon sokan vannak most már a detranzícióban, akik viszont azt gondolták, hogy ők arra vágynak, hogy nemet váltsanak, és megbánták.
0: Igen. Erről sem hallunk sokat. De ahogy készültem az interjúra, találtam egy oldalt elég gyorsan, ahol egy ezen átesett férfi ember segít.
1: És most már nagyon-nagyon sok fiatal is van. Tehát fiatal tinik, legtöbben lányok, mert most egy olyan hullámba vagyunk benne, ahol lányok akarnak tömegesen, tini lányok nemet váltani, úgy, hogy nem éltek át gyerekkorukba semmiféle nem identitás zavart, ahol legális már akár 9 éves kortól a pubertás blokkoló. Amerika több államában, Kanadában abszolút jellemzőek ezek az ügyek, de európai országokat is találunk, ahol egyáltalán nem kell 18 évesnek lenni ahhoz, hogy valaki már hormonokat kapjon. Amerika több államában akár 9 éves kortól is, ha akkor elindul a pubertás, akkor pubertás blokkolóra teszik a fiúkat vagy a lányokat. Ez azt jelenti, hogy néhány évig leállítják az egészséges fejlődést, mondván, hogy ez csak egy pauzgomb, amit bármikor felengedhetünk, és ott folytatja a fejlődést, ahol abba hagyta. A statisztika viszont azt mutatja, hogy az a gyerek, akit már állítottak a pubertás blokkolóra, az 13-14 évesen 100%-ban megy tovább az ellenkező nemi hormonra, ami például lányok esetében a tesztoszteron, és ennek nem kell nagy pszichológusnak lenni, hogy lássuk az okát, hogyha egy fiú kihagyott 2-3 évet a fejlődésből a kortársaihoz képest, nem mutál, le van maradva a testi fejlődésben, nem fogja hirtelen úgy érezni, hogy ő mégiscsak fiú akar lenni, a lányoknál ugyanígy nem menstruál, nem nőiesedik, nem fog hirtelen megerősödni abban, hogy mégiscsak nő akar lenni, és a pubertás blokkoló és az ellenkező nemi hormon együtt már egy életre sterilizál. És 14-15 16 évesen még az embernek nem az a legfontosabb gondolata, hogy lesz-e vajon gyereke, de 20 pár éves korában már elképesztően fontossá válik. És ha belegondolunk ebbe, hogy ugye az az érv, hogy csak nehogy öngyilkosak legyenek, inkább legyen egy, ezt mondják a szülőknek tényleg, hogy mit akar anyuka, inkább, hogy legyen a lánya helyett egy fia, vagy egy meghalt gyereke. És akkor nyilván azt fogja mondani a szülő, hogy hát persze, inkább azt akarom, hogy akkor váltson nemet, csak éppen azt nem mondják el, hogy mennyi egészségügyi kockázattal jár, ugye nem lehet a hormonrendszerbe úgy beavatkozni ilyen iszonyatosan erős módon, hogy az ne legyen káros a szervezetre, a csontritkulás, daganatokra való hajlam, elhízás, akár szív-érrendszeri betegségek valószínűsége hihetetlenül megnő. Arról nem is beszélve, hogy pont a szexuális fejlődés is kárt szenved az olyanoknál, akik már gyerekkorba elkezdik a tranzíciót, és egyszerűen például egy lánynak nem fejlődik ki rendesen a hüvelye, egy fiúnak a hímnemi szerve, és magára a szexuális örömre se lesz úgy alkalmas, és számomra döbbenetes, hogy pont egy olyan témában, amikor ugye a vágyakról beszélünk, és ez a valóság is a mostani generációban ilyen kísérleti stádiumban.

0: A Lélekhangoló műsorban dr. Újlaki Győri Anna mentálhigiénés szakemberrel beszélgetünk. Mit látsz, hogy itt Magyarországon azzal a tudásanyaggal rendelkező fiatalok körében, ami nyugatról már bejött ebben a realitásban, hogy itt még nem kérhetnek mondjuk nem változtató műtéteket, hogyan érdemes beszélgetni ezekről velük?
1: Én azt gondolom,

0: Kérdésként, hogy egyáltalán létezik-e igazság? Mert hogyha csak a te igazságod meg az én igazságom van, akkor te azt gondolod, hogy a férfi meg a nő van, én meg azt gondolom, hogy végtelen gender van. Ugye abban élnek, az alapvetés, az axióma, hogy hát nincs igazság, csak te meg én igazságod van. És igen, van vélemény az, hogy ez a pohár víz, ami előttem van, elég hideg vagy nem, az az én véleményem. Vagy hogy túl kevés van benne, vagy túl sok, az az én véleményem. De hogy a molekulái azok miből állnak, az nem az én véleményem kérdése. És akkor így, ho-ho, lehet, hogy az emberrel kapcsolatban is vannak ilyen nem véleménykérdések, hanem dizájnbeli ügyek, ami vagy tetszik nekem, vagy nem, de attól az én véleményem az nem változtat rajta. Vagy például a Love is Love-ról beszélgetni velük, hogy annyira jól hangzik, hát, hogy a szerelem az szerelem, az csak jó lehet. Oké, és mi van egy viszonnyal? Ahol két felnőtt ember, neki jó ott együtt, de attól az jó lesz? Ott van a feleség, vagy férj, meg a gyerekek. Önmagában attól nem lesz valami jó, hogy nekünk ez jó, meg mi ebben egyetértünk. És nyilván ezek az észérvek, ezek akkor tudnak egyáltalán betalálni, ha azt érzik rajtunk, hogy mi szeretettel vagyunk ő feléjük is, és mindenki felé, aki ilyen dolgokkal küzd, és a szeretet alatt azt értem, amit Jézus is tett, hogy az asszonynak se azt mondta, mikor házasságtörésen kapták, hogy jó, akkor én megkövezlek téged, mert én vagyok a bűntelen, de azt sem mondta neki, hogy tudod mit? Semmi gond. Élj tovább így, hanem azt mondta, hogy én sem ítéllek el téged, menj el, és többé ne vétkezz, hogy valahogy, és azt gondolom, hogy így szerette jól azt az asszonyt, nem akkor, hogyha megerősítette volna, vagy tudod mit, neked igazából ez baromi jó, hogy ebbe a házasságtörésbe benne vagy, és én téged elfogadlak, és szeretlek a szó ilyen értelmében, hanem igazán és valóságosan szerette azt a nőt, és ezért mondta neki azt, hogy nem ítéllek el, és menj el, és ne tedd ezt többé, mert nem jó neked.
1: Mi a jó bizonyságtétel a világ felé, hogy úgy mondjam, a biblikus szexualitás ügyében, és az azt érintő kérdések ügyében, amikről szó esett?
0: Azt gondolom, hogy a Szentírás egészét tanulmányozva, ha valaki leülne, és elejétől végéig, 8-szor végigolvasná a Bibliát, akkor azért nagyon hasonló következtetésekre jutna, ami évezredekig alapvetés volt a keresztény egyházon belül, hogy Isten alapvetően a szexet egy férfi és egy nő házasságon belüli szövetségére alkotta, oda adja és ott engedélyezi. És minden, ami ezen túlmegy, azt az egyháznak néven kell nevezni, és nem szabad ezekben megalkudni, mert ha azt mondjuk, hogy hát igazából mi már annyira progresszíven gondolkodunk, hogy már túljutott az emberiség ezeken a régi meséken, amik a Bibliában a szexualitásról le vannak írva, hát a Biblia egy jó könyv, de ebben nincs igaza, akkor onnantól kezdve mi másban nincs még igaza? Úgyhogy azt gondolom, hogy ami nagyon sokszor visszajött, hogy az egyház is képviselje az igazságot szeretetben.
1: A genderelmélet túlhaladottnak tekinti a férfi és nő kategóriákat. A transgender ideológia térhódítása kapcsán pedig számos nyugati országban már kiskorúaknak is legálisak különböző kezelések, műtétek, nemi identitászavar esetén. Mindez kihívások elé állítja az egyházakat is, amelyek vendégünk dr. Újlaki Győri Anna szerint vagy idomulnak korunk hazugságokat hirdető szexuális ideológiáihoz, vagy kiállnak az igazság mellett, szeretettel, imádsággal. Azok számára, akik az elhangzottak nyomán többet szeretnének hallani arról, amit a mentálhigiénés szakember képvisel, a gender, transgender és a biblikus szexualitás témáiban, ajánljuk az ő további megszólalásait, előadásait, amelyek megtalálhatóak az interneten. Szeretettel ajánljuk továbbá az Egy Testi podcastet, amelyben Újlaki Győri Anna nagyné végcsengével szexualitásról, szerelemről, házasságról beszélget nyíltan és szabadon a Biblia tükrében. Elhangzott interjúnkat megtalálhatják az Evangélikus Missziói Központ honlapján is, a missio.luteran.hu

cím alatt. Üzenhetnek nekünk e-mailen az evmis@luteran.hu címre, vagy SMS-ben a 0620 620 36 79-es számon. Most szeretettel búcsúzunk hallgatóinktól, erős vár a mi Istenünk!

imádkozom most ezért az országért, és azért, hogy nagyobb dolgokat tegyél és tehessél velünk, mint amit mi elképzeltünk. Istenem, hozzuk eléd most ezt a helyzetet, ezt a bizonytalanságot. Tudjuk, Uram, azt, hogy Te veled a mi lábunk sokkal tovább mehet, mint amit el tudunk képzelni, mint amit valaha is álmodtunk. Kérlek, hogy így állj meg bennünket, és így legyél velünk, és adj reménységet a nehéz helyzetekben, adj gyógyulást a betegségekből, és legyél velünk.

0: forever and ever. Oh, hallelujah. Oh, yes, yes, hallelujah. Thank you, Jesus, thank you. Thank you. Thank you, everybody together, always. Yes. Sziasztok, köszönjük, hogy itt voltatok, hello.
1: Gyógyegér.
0: Nem, hogy azt mondta, hogy letörled, amiket most rámondtam. Annyira jó, kimegyek meghallgatni.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Békesség Istentől jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit szombat déli magazin műsorunkban, szeptember 5-én. Itt a 88,3-as MHz-es frekvencián, illetve a www.agnusradio.ro honlapunkon. A mikrofonnál Ungvári Szentét hallják.

A mai napon Teréz anya gondolatával köszöntöm Önöket, aki ugyanezen a napon hunyt el 1997-ben, és így szól. Nagy dolgokat tenni nem tudunk, csak kicsiket, nagy szeretettel.

Most pedig nézzük, mivel várom kedves hallgatóinkat a következő közel 3 órában. Hamarosan felcsendül a napáhítata, majd a Kárpát-medencei Református Rádió közös műsorát, a Határtalant hallhatják. 13 órakor híreket mondok, utána mesekosár rovatunkkal sugározzuk a legkisebb hallgatóinknak is. Ezt követően fülbe jó könnyű zenei műsorunkat hallhatják Bíró Hunor szerkesztésében. 14 órakor ismét hírekkel jelentkezek, majd vers rovatunkban ma Reményik Sándor Legszebb szó című költeményét hallgatjuk meg. 14 óra 20 perckor kezdődő harangszó rovatunkban a vasárnapi istentiszteletek rendjeit közvetítem. Ezután zenedoboz rovatunkkal várom Önöket. Ezt ajánlom tehát Önöknek a következő 3 órában. Ha tehetik, tartsanak velem!

Hallgathatnak minket Kolozsváron és környékén a 88,3-as MHz-es frekvencián, illetve a www.agnusradio.ru weboldalon keresztül. Elérhetnek továbbá a 0264441968-as telefonszámon, vagy a Konstanca utca 1-3 szám alatt, illetve várjuk leveleiket az agnus@agnusradio.ru elektronikus posta címünkre. Most a napáhítata csendül fel Szabó Anita tolmácsolásában.

Mai áhítatunk címe Hálaadó kórus. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Zsoltárok könyve 118. fejezetének az első verse. Mai áhítatunk szerzője Lori Hatcher, Egyesült Államokbeli testvérünk.

Családunk a munkanélküliség és az állás utáni vadászat érzelmi megpróbáltatásai között őrlődött. Aznap reggel, amikor a fenti szakaszt olvastam Nehémiás könyvéből, különösen elcsüggettek voltunk. Férjemmel úgy kezdtük a napot, mint mindig. Imádkozva sétáltunk egyet a környéken. Aznap reggel azonban valami mást tettünk. A szükségleteinkért való imádkozás helyett elhatároztuk, hogy csatlakozunk a hálaadó kórushoz, hasonlóan, ahogy Nehémiás felállította hálaadó kórusait. Nem voltak kérdéseink, fohászaink, csak túlcsorduló hálaadás. Mint egy pingpong meccsen a labdát, dobáltuk egymásnak a hálaadás témáit. Köszönjük, Urunk, az új reggelt, az új kegyelmet, köszönjük a családunkat, hálát adunk a biztonságos környékünkért, köszönjük, hogy betöltöd szükségleteinket, köszönjük, hogy reményt adsz. És egyre csak így folytatódott. Majd egy órán át sétáltunk, és nem fogytunk ki az áldásokból, melyekért hálásak voltunk. A csüggesztőnek induló nap örömtelivé változott, egyszerűen csak azért, mert engedelmeskedtünk Isten parancsának, hogy hálát adjunk minden helyzetben. Imádkozzunk! Urunk, minden áldás forrása, hálát adunk azért, hogy megtöltöd életünket jó dolgokkal, míg a nehézségek idején is. Segíts mindig hálásnak lennünk. Amen. A hálaadás az öröm útját egyengeti. Vallja ezt Lori Hatcher, Egyesült Államokbeli testvérünk, akinek imént az áhítatban a szavait tolmácsoltam. Ma imádkozzunk az álláskeresőkért.

0: A következőkben a Kárpát-medencei Református Rádió közös műsorát, a Határtalant hallhatják.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Ifjúsági találkozó a Beregszászi Református Gyülekezet szervezésében.
2: A villámtöltésnek a fő témája bizonyára már sokszor elhangzott, az áldás útja. És ezt próbáltuk megvalósítani egy interaktív nagyvároson keresztül, több állomáson kell ezt végigmennie a csapatoknak, és vannak ügyességi állomásaink, vannak inkább lelki állomásaink, vannak workshopjaink.
1: Idén is Algyógyon várja az érdeklődőket a Fike Szabad Egyetem.
3: Közel egy évvel ezelőtt fogalmazta meg Dávid István azt, hogy mi lenne, hogyha az idei Szabad Egyetem témája a hasítás lenne, és úgy valahogy egész évben azért erről így gondolkoztunk, forgattuk. Hát többek között azért maradtunk ennél a témánál, mert egyre inkább azt vesszük észre magunkon és a környezetünkön is, hogy az életünk különböző szeleteit nagyon élesen igyekszünk lehasítani egymásról, nagyon elválasztjuk munkát magánélettől.
1: Szolgálatban az ifjúság.
4: Az volt a kiinduló ötlet, hogy szerettünk volna ebben a háborús helyzetben egy olyan alkalmat csinálni, ahol a sok fiatal együtt van, és együtt dicsőíthessük az Urat, mert mi úgy gondoltuk, hogy ez egy hihetetlenül fontos alkalom lehet arra, hogy új emberek megismerhessék egymást, hiszen a környező falukból és a környező városokból jönnek el hozzánk ilyenkor több százan.
1: Hitelesnek lenni az emberek és Isten előtt.
5: 10 év múlva egy egyházat, amely Krisztus evangéliumát prédikálja, és amely azt a hitelességet képviseli, ami szükséges ahhoz, hogy különböző társadalmi csoportok számára az egyház, mint hiteles intézmény legyen. De a hitelesség azt is jelenti, hogy hiteles az önmagához, hiteles a Bibliához, hiteles a hitvallásokhoz, de hiteles az emberek előtt is.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Kárpátalja. Augusztus 26-án villámtöltés címmel ifjúsági találkozót szervezett a Beregszászi Református Gyülekezet. Az egész napos programot a gyülekezet fiataljai álmodták meg és valósították meg, ezzel is megmutatva, milyen nagy erő és összefogás rejlik a fiatalokban. A résztvevőket egész napos színes programok várták, áhítatók, evangelizációk, koncert, ifi város, valamint számos, érdekes és interaktív stand gondoskodott a tartalmas kikapcsolódásról. A következőben helyszíni összeállításunk következik.
6: Főszervező, az IFI város szervezője, a programok kialakítója, lebonyolítója, áll velem szemben Margiti Cserika, református lelkésznő. Mit kell tudni erről az programról, amely ma itt majd megvalósul a villámtöltésen?
2: Hát a villámtöltésnek a fő témája bizonyára már sokszor elhangzott, az áldás útja. És ezt próbáltuk megvalósítani egy interaktív nagyvároson keresztül, több állomáson kell ezt végigmennie a csapatoknak, és vannak ügyességi állomásaink, vannak inkább lelki állomásaink, vannak workshopjaink, de mindegyiknek ugyanaz a központi gondolata, az áldás útján hogyan megyünk, és ezeket különböző oldalról, szemszögből próbáltuk meg bemutatni nekik. Mindegyik állomáson vannak leírások, vannak, és mindegyik állomáson van egy útravaló, hogy hogyan is a mindennapokban hogyan tudják megfogni a fiatalok az áldás útját. És ezen kívül például a lelkész szekcióban ott Geri Tamásznak a Megszenteltüktak című könyvé alapján inspirálódtunk, és nagyon érdekesen kialakítottunk olyan állomásokat, ugye ő írja le azt, hogy mindenkinek más lelki alkata van, és hogyan tudunk kapcsolódni az Istenhez. Azért érdekes a fiatalok szempontjából, mert vannak bizonyos formák, amiket ismerünk. Tudjuk, hogy van dicsőítés, tudjuk, hogy van Isten tisztelet, tudjuk, hogy van mondjuk ifi óra, és akkor másképp hogy tudok még kapcsolódni az Istenhez is, és ezeket az állomásokat pont úgy alakítottuk ki, hogy igazából egy csomóféleképpen tudunk lelki alkatunktól fogjuk kapcsolódni az Istenhez, megtapasztalni az ő áldását, mert ugye az elsődleges megtapasztalása az, hogy tudom azt, hogy az Isten jelen van az én életemben, és erre próbáltunk fókuszálni, egyszerre fog mozogni, reméljük 300 plusz fiatal, és egyszerre körforgásban fognak ebben az egészben részt venni, és valahol ez egy olyan közösségi élmény lehet, arra igyekeztünk koncentrálni, hogy mindenki az ifjével tudjon csoportba menni. Azért, hogy majd amikor egy hónap múlva, két hónap múlva visszagondolnak, akkor milyen jó lesz visszagondolni arra, hogy hú, emlékeztek, hogy gurítottuk a kis gurika csatornába a labdát, és valahol arra igyekeztünk összpontosítani, hogy ez lehessen nekik egy olyan közösségformálás is, ahol mégiscsak az Isten közelségét tapasztalták meg. És azt hiszem, hogy ez tudja majd építeni az ifjúsági közösségeket is.
6: Azért ez egy komoly szekciója lesz az alkalom. alkalomnak, ezt lépésről lépésre ki kellett gondolni, kik lesznek a meghívott workshopok, és ugye több programhoz is, sátorhoz is lehet majd csatlakozni, említhettek itt akár az Exodust, a Krödét, Sámel alapítvány, tehát lesznek azok, akikkel megismerkedhetnek a munkásságukkal, a szolgálatukkal. Hogyan lett ez kitalálva?
2: Hát igazából az IFI városnak a koncepciója az már 2 éve megszületett, mert már akkor is IFI város csináltunk. Most egy kicsit igyekeztünk egy fonalra felhúzni, nem különálló állomásokat, ahol lehet teljesíteni, és ahol csak a csapat élmény van meg, hanem inkább jobban kapcsolni a témához. És igen, nagyon sok munka van benne, a fiataloknak is nagyon sok munkája van benne, mert ezeket mind először ki kellett találni, majd fel kellett építeni az utolsó részletig, megnézni, hogy biztos minden kellék ott legyen, biztos minden feladatlap, minden toll, minden egyes részlet, amire szükség van, az ott legyen. De olyan jó tudni azt, hogy vannak fiataljaink, akik ebben meg becsatlakoznak, és akik állomást vezetnek, és akik sok munkával, vagy kevesebb munkával, de mégis áldásos munkával ott voltak, és ezt vállalták, és azt hiszem, ez hatalmas nagy ajándéka az Istennek számunkra.
6: És hogyan lehet ezt elérni? Hogy ma egy gyülekezetben, mondhatjuk azért, az egy előny, hogy egy elég nagy gyülekezetről beszélünk, egy városi gyülekezetről, de mégis ennyi fiatal becsatlakozik önként és szolgál.
2: Azt hiszem, ez nem a mi érdemünk elsősorban, én hiszem azt, hogy ez a Szentlélek munkája, és a fiatalok, akik mondjuk már régebben velünk vannak, akik különböző képzéseken is részt vettek, én azt látom, hogy a fiatalokat a fiatalok tudják megszólítani, mert az, hogy mi lelkészekként oda megyünk és odaállunk, és próbálunk meghívni őket, próbáljuk őket akár a KT órákon, akár a gyülekezeti alkalmakon hívogatni őket, az is jó, de igazából a fiatalokat a fiatalok tudják elérni, és olyan jó tudni azt, hogy van egy kemény mag, egy munkatársi csoportunk, akik tudják majd bevonni a fiatalokat, és valahol azt hiszem, hogy visszatérek arra, hogy mindenek előtt a Szentlélek munkája.
6: Te hogyan értékeled akár az előmunkálatokat, és már a mai napra lezajlott előadásokat, dicsőítéseket, hogyan értékeled ez idáig szerinted? Jól valósult meg, úgy valósult meg, ahogy terveztétek, akár hogyha azt láthatjuk, hogy az egész gyülekezet összefogott, hogy ez a terem úgy nézzen ki, ahogy ma most beléphettünk.
2: Nem tudom, ha 1-től 10-es kellene kéne értekelni, akkor azt mondanám, hogy 100. Amikor bejöttünk először ide, akkor az első csapattal, akkor az én gondolataimban megjelent, hogy hát ez nem lehet, mert mint hogy ez lehetetlen, mert mint hogy emberileg lehetetlen. És nagyon izgalmas, hogy az Úr, amikor nekünk elfogyott, és elfogy az erőnk, és már nem tudom, a nem tudom, hanyadik 12 órás munkanap megy le többünknél, mert tényleg sokan itt vagyunk, és van olyan fiatal, aki már lassan beköltözött ide, és az Úr mondta, hogy jó, oké, nektek nincs, emberileg elfogyott, adok nektek pluszba. És ezt olyan csodálatos megtapasztalni újra és újra, hogy megújít az ereje, és hogy a fizikai erőnket is meg tudja újítani. Úgyhogy én úgy értékelem, hogy eddig minden rendben megy, és azt hiszem a regisztrációnál is csodát vittek véghez a regisztrálók, mert egy ilyen tömeget, ilyen operatívan is, ilyen szépen is oda vagyok meg vissza. Szerintem az áhítat, a kezdő áhítat és az előadás is nagyon-nagyon sok áldást hordoz rövid távon is, hosszú távon is majd a fiatalok életében. Én hálás vagyok, hogy azokat az előadókat tudtuk meghívni, akik éppen szolgálnak, vagy még szolgálni fognak, mert mondhatnánk azt, hogy mi akaratunk, és mondhatnánk azt, hogy a mi szervezésünk, de nem lett volna ilyen, és nem lenne ilyen felemelő, hogyha az Úr nem segít, és nem mondja azt, hogy na jó, ti amennyit tudtok beletenni, azt én megáldom, hogy abból valami szép és nagy történik.
7: Rajkó Balázs.
6: A B mint kíváncsi is megjelenik a villámtöltésen 3 kérdéssel. Mi lesz ez a 3 kérdés?
7: Hát valójában, ha jól számolom, akkor 34 darab kérdésre készültünk, mert ugye aki ismeri a B mint kíváncsi YouTube csatornát, alapvetően 3 kérdéssel dolgozom, én ebből a középsőt most kihagytam, azzal kezdjük, hogy vagy, azzal zárjuk, hogy mit gondolsz Istenről, és a középső kérdés pedig egy stílszerűen egy cilinderből, egy kalapból, egy fekete kalapból fogom kihúzatni a kedves vendéggel, a kedves kíváncsi fiatallal, és vagy kevésbé fiatallal, amire előre fölértünk 30 pár darab kérdést. Ezek között vannak egészen banálisok is, vannak talán olyanok, amikre egy picit vidámabb választ lehet adni, aztán vannak olyanok, ami talán egy picit komolyabb is, de semmiképpen nem szerettem volna arról faggatni a jelenlévő közel 400 református fiatalt, hogy hol tartasz az életedben. Mert ez a nap ez nem erről szól, nekem se, ők nekik se. Nagy öröm, hogy itt lehetünk. Margitics János, aki az egyik főszervezője, ha nem a főszervezője ennek bocsánat a pontatlanságomért ennek a rendezvénynek, ő dobta föl egyszer egy privát beszélgetést, hogy mit szólnék hozzá, hogyha ha itt lehetőséget kapni, akár megmutatkozni, akár eltölteni egy kellemes napot, és ez adta az apropót, hogy itt vagyunk. Tegnap nagy izgalommal kialakítottunk egy kis stúdiót, sarkot. Hát kíváncsian várom, hogy mennyire lesznek kíváncsiak a fiatalok erre a fajta töltekezésre, mert azt gondolom, kérdéseket feltenni, válaszokat kigondolni, adni rá, az ugyanúgy feltölt.
1: Talán még most nem fogsz tudni erre válaszolni, de lehet majd az esemény után is megkérdezlek, hogy mennyire lehet megszólítani beszélgetésekkel a fiatalokat, akár kérdésekkel szerinted? Mennyire nyitottak arra, hogy magukról beszéljenek ma a fiatalok?
7: Hát őszinte leszek, fogalmam sincs. Én már a kevésbé fiatalabb generációhoz tartozom. Öreg boomer vagyok, hogy így félig viccesen fogalmazzak. Nem tudom. Igazából erre a kérdésre én is nagyon kíváncsi vagyok, hogy mennyire ez. Én rajtam nem fog múlani. Remélem, hogy ha döcögve is fog indulni, de rákapnak az ízére, és kíváncsiak lesznek ők is.
1: A Csongori Református Gyülekezet ifjúsága is itt van a villámtöltésem. Milyen nagy lelkülettel érkeztek ide feltöltekezni így a tanév kezdete előtt?
8: Hát egy nagyon intenzív nyár van a mögöttünk. A Csongori ifjúság egy része is kivette a részét ezekben a szolgálatokban, és egy részük benne van ennek az alkalomnak a szervezésében, és a többiek pedig érdeklődőként jöttek el. Hát remélem, hogy feltöltő lesz számukra azért ez a találkozó, úgyhogy ennyi fiatal összegyűlt. Nagyon nehéz manapság összegyűjteni őket. Igazából még nyár van, még nagyon sokan közülük a nyaralásukat, a családi együttléteket töltik, de akit sikerült otthonról feltoborozni, meg fellelkesíteni, ővelük eljöttünk. Úgyhogy reméljük, hogy ez egy olyan kezdet lesz így az őszi időszakra, hogy a ifibe intenzívebben meg fognak tudni csatlakozni.
1: Szolgálnak is a csongori lányok, erről mit kell tudni?
8: Igen, idén először szerveztünk egy különleges alkalmat Csongoron, az Exodus szervezeten belül. Csongoron a Betesda a szemedi betegeket mentő misszióban adtunk helyet ennek az alkalomnak. 30 fiatal gyűlt össze, és hát nem csak Kárpátaljáról, néhányan Magyarországról is becsatlakoztak, de igazából a kárpátai fiatalokra gondoltunk, amikor elindult ennek a programnak a megszervezése, meg a tervezete, meg az imádság érte, hogy beleszokjanak a szolgálatba, és megszeressék a szolgálat különböző területeit, és azt tapasztaltuk meg a nyár folyamán ebben az egy hétben, hogy nagyon intenzív volt a hét számukra, de nagyon sok lelki töltetet kaptak ezen a héten, belekóstoltak úgy a gyerekszolgálat különböző területeire is, de az idősek között végzett szolgálatban is, és mégis közösségben voltak egymással, tehát ebből mindenképpen ők nyertek, és reméljük, hogy jövőre még több fiatal csatlakozik majd ehhez a programhoz, és vesznek részt különböző szolgálatokban, és mi meg örömmel adunk helyet nekik, és örülünk, amikor látjuk, hogy a jövő a nemzedékének nem közömbös az Isten ügye, mert hogy ebből merítenek erőt, bármennyire is nehéz volt egy-egy terep, meg fárasztó volt szolgálatokkal megtüzdelni ezt a nyarat. Én hiszem azt, hogy maradandó élményeket szereztek, és ahogy látom, tehát hogy nem elfogyott a lelkesedésük azok, akik ott voltak, hanem itt ezen az alkalmon is intenzíven benne vannak a szolgálatban, és van erejük, és lelkesek, hogy hogyan mutassák be a többi fiatalnak azt, hogy ők mit csináltak a nyár folyamán.
9: Knoblok Erzsébet vagyok, presbiter.
1: És részt vettél az előmunkálatokban. Hogyan érezted magad, mennyire nagy munka volt ez?
9: Szóval az előmunkálatok igen sok részletet felölelő előmunkálatos folyamat volt ez igazából. Nagyon sok mindenre oda kellett figyelni a főszervezőknek.
1: Hogy gondolod, miért fontos, hogy szolgálatként becsatlakozzatok ezekbe az alkalmakba? Ti is presbiterként, ugye az ifjúsági szolgálatba is.
9: Én azt gondolom, hogy keresztényként arra is kapunk elhívást, hogy világítsunk és hirdessük az Isten igéjét és szeretetét, és hát ez egy nagyszerű alkalom arra, hogy itt legyünk tevékenyen, itt legyünk a fiatalok között. Egyrészt, hogy felvállaljuk azokat a feladatokat, amiket nem biztos, hogy fiatalok el tudnak végezni, másrészt pedig hát egy nagyszerű lehetőség.
1: De hogyan érezted magad fiatal nőként, odaszállod az idődet, munka mellett, hogy valóban szolgálj ezzel is?
9: Én nagyon lelkesen készültem erre az alkalomra, és igyekeztem ott lenni az előkészületekbe, és figyelni azt, hogy mi az a pont, ahol ott tudok lenni tevékenyen, és segítőkezet nyújtani. Engem nagyon lelkesített ez a lehetőség. Számomra nagyon egyértelmű az, hogyha egy alkalmat felvállal a gyülekezeti közösség, akkor ott nem csak presbiterként, de gyülekezeti tagként is ott legyen az ember, és oda tegye magát, mert hát megint csak erre kaptunk elhívást.
10: Rubec Norbert vagyok, Beregszászból, Beregszászi gyülekezet presbitere.
1: Presbiterként részt vettél az előmunkálatokban. Hogyan zajlott a felkészülés erre a nagyszabású ifjúsági találkozóra?
10: Hosszú munka, türelem, kitartás, erő van emögött.
11: Idő.
10: Úgy gondolom, hogy az Úristen mindenkinek adott ezekből eleget, hogy ezeket a kellő időre úgy tudtuk megvalósítani, ahogy kell, és szerintem minden szép lett, jó és áldásos. Reméljük, hogy ez az alkalom mindenkinek nagy dolgot fog adni, és nagy dolgot fognak hazavinni ezáltal.
1: Te fiatal presbiterként, aki hát közel egy éve kezdted a presbiterséget, hogyan látod, miért fontosak az ilyen alkalmak, amelyek az ifjúságot szólítják meg?
10: Mindenképp szerintem az ifjúságnál kell elkezdeni ezt a dolgot, mert sok helyen is az ifjúság abszolút szerintem ezzel a dologgal nem is foglalkozik. Az ilyen alkalmak adnak esélyt arra, hogy fiatalok megtalálják a helyüket, azért vannak tulajdonképpen szervezve ezek az alkalmak.
1: Az elmúlt percekben a villámtöltésen készült helyszíni összeállításunkat hallhatjuk.

0: Erdély. Idén is Algyógyon várja az érdeklődőket a Fike Szabad Egyetem, amelynek középpontjában ezúttal a hasítás témája áll. A többnapos találkozó az előadások és beszélgetések mellett a közösségi együttlétnek, az elcsendesedésnek és a közös élményeknek is teret ad. Az idei programról, a Főiskolás Ifjúsági Keresztjén Egyesület Szabad Egyetemének céljáról és hagyományairól, valamint arról, hogy mit jelent a hasítás témája, Simon Dorottyával beszélgettünk. A riporter Ungvári Szende.
1: Kezdjük egy kicsit a legelején, hogy pontosan hogyan indult el a Fike Szabad Egyetem, milyen céllal hozták létre, illetve hogyan változott az évek során.
2: Magának a Szabad Egyetemnek a története elég régre nyúlik vissza, sajnos pontos évszámot nem tudok, viszont már az 1930-es, 40-es években az akkori fikések tartottak a mai Szabad Egyetemhez hasonló eseményeket, majd az újrainduláskor 1998 nyarán volt az első Fike Szabad Egyetem, utána egy pár évig ment, majd leállt, illetve 2017 óta minden évben megszervezzük. A cél alapvetően az, hogy egy kicsit kötetlenebb, táborozósabb környezetben, viszont mégis megmozgassuk úgy az agyunkat, mint a lelkünket, de együtt gondolkodhassunk, imádkozhassunk. Változások nem feltétlenül voltak, hát a programok jellegében mindenképpen, viszont azért strukturálisan, amennyire én tudom, az megmaradt, hogy vannak az igei részek, vannak kicsit agyalósabb előadások, és vannak olyan tevékenységek, amik akár a testet is megmozgatják, sport, kirándulás, illetve a lelket is.
1: Hány napos szokott lenni a Szabad Egyetem?
2: 3 teljes nap plusz 2 fél nap nagyjából. Hát szerda délutántól vasárnap ebéddel bezárólag.
1: Említetted, hogy sok változás nem volt, de van a rendezvénynek olyan öröksége vagy állandó programja, amit mindig meg szoktatok rendezni?
2: A struktúrához igazából eléggé ragaszkodunk, mivel a tapasztalat azt mutatja, hogy ezt így szeretik a résztvevők. De ragaszkodunk ahhoz, hogy reggel korán, 7 órakor reggeli imával kezdjünk, amit egy reggeli torna vezet, és csak azután kezdődik igazából a nap. Reggelivel, a hitattal, fő előadással. Amire különösen figyelünk most már egy pár éve, mert nagyon pozitív visszajelzéseket kapunk, hogy mindenképpen legyen valami mozgásosabb, művészetisebb workshop, drámapedagógia, pszichodráma, bibliodráma, mikor milyen előadót tudunk éppen elhívni.
1: Az idei rendezvény helyszíne ismét Algyógy. Mindig itt szoktátok megrendezni?
2: Ez lesz a 4. alkalom, hogy Algyógyon leszünk. Azt megelőző években mindig többnyire máshol volt a Szabad Egyetem. Algyógyra most már 4. éve visszamegyünk, mert egy nagyon jó tér van ott. Tágas udvar, nagy a ház, ott a templom, ott a körkápolna, röpi pálya, de igazából minden lehetőség adott minden jellegű programunkra, illetve úgy látjuk magunkon, szervezőkön mindenképpen, de a visszatérő résztvevőkön is, hogy segít az, hogy már egy ismerős környezetben vagyunk, és ez nem szív le energiát, hogy akkor nem tudom, hogy hol van ez, hol van az, tudom, hogy hol van, úgyhogy az energiámat másra tudom irányítani.
1: Hogyha valaki esetleg Kolozsvárról szeretne lemenni, tudtok biztosítani Algyógyra fuvar lehetőséget?
2: Amennyiben regisztrál, mert ugye regisztrációhoz kötött, be fog kerülni egy messenger csoportba, ahol lehetőség van arra, hogy a résztvevők egymás között megbeszéljék, hogy ki, mikor, honnan indul autóval, és van-e helye.
1: Ha már regisztráció, meddig és hol és hogyan lehet regisztrálni?
2: Augusztus 23-áig lehet regisztrálni, a Facebook oldalon van esemény, és az esemény leírásában a regisztrációs link.
1: Az idei Szabad Egyetem a hasítás címet kapta. Mit jelent számotokra ez a szó, és hogyan kapcsolódik az idei Szabad Egyetem programjaihoz?
2: Közel egy évvel ezelőtt fogalmazta meg Dávid István azt, hogy mi lenne, hogyha az idei Szabad Egyetem témája a hasítás lenne, és úgy valahogy egész évben azért erről így gondolkoztunk, forgattuk. Hát többek között azért maradtunk ennél a témánál, mert egyre inkább azt vesszük észre magunkon és a környezetünkön is, hogy az életünk különböző szeleteit nagyon élesen igyekszünk lehasítani egymásról, nagyon elválasztjuk munkát magánélettől, ilyen kapcsolatot az olyan kapcsolattól, a valóságunkat a közösségi médiában mutatott képünktől, de hogy érzékelünk,

0: lehetőleg több szempontból ezt így közelítsék meg, a főelőadás által igei rész szempontjából, de lesz, ami a párkapcsolatra, szülő-gyermek kapcsolatra, baráti kapcsolatokra néz rá, így, hogy ott hol jelenik meg a hasítás, leválás, lesz, ami egy kicsit mozgásosabb módon lesz olyan, ami a médiára, digitális jelenlétünkre vonatkozik, de hát, hogy magát a témát több szempontból igyekszünk körbejárni, hogy egy tágabb képet kaphassunk.
1: Hogyan állítottátok össze az idei programot? Milyen szempontok alapján választátok ki ilyenkor az előadókat, a beszélgetéseket és az egyéb programokat?
0: Maga a szervezőcsapat ugye igyekszik megfogalmazni azt, amit az előbb elmondtam, hogy tényleg az adott témának mely oldalai azok, amiket mindenképpen meg kellene ragadni, és akkor azután szétnézzünk igazából az előadók között, hogy ki az, aki mondjuk az adott tematikában, vagy az adott téma részben otthonosabban mozog, és akkor ez alapján kérjük fel, hogy vállalja, jöjjön ki velünk, örülünk, hogyha az egész alkalom alatt kint van, és nem csak kijön, megtartja az előadást, és elmegy. Persze van, aki csak ennyit tud bevállalni, nem mindegy, hogy ki az elérhető, de hát, hogy mennyire van messze, mennyire tudja bevállalni az utat, ilyesmik.
1: Van olyan idei program vagy programpont, amelyet te különösen vársz valami miatt?
0: Én igazából az egészet nagyon-nagyon várom. Nem tudok kiemelni semmit, amit különösebben várnék, mert minden programpontot más miatt várok nagyon.
1: Szervezőként mit tapasztalsz? Mi az, ami évről évre visszahozza az embereket a Szabad Egyetemre, és hogyan tudjátok megszólítani azokat, akik még például soha nem voltak, és gondolkodnak azon, hogy na most idén igenis elmennek a rendezvényetekre?
0: Szerintem a visszatérések azok nagy részt a hangulat és a közösség miatt vannak, mert bár van egy elég kötött struktúrája az egész eseménynek, mert hát bele kell férni az időbe, azért nagyon igyekszünk a közösségi élményre helyezni a hangsúlyt. Illetve ugye a nyár az olyan, főleg, hogy nem mindenki él életvitelszerűen Kolozsváron, de még aki itt él, annak is nehezebb nyáron a találkozása rengeteg sok program miatt, és akkor mielőtt kezdődne a tanév, ez így szeptemberben egy nagyon jó találkozási pont még, hogy csekkoljuk, hogy na jó, mindenki megvan-e még. Az új embereknek a megszólítása az mindig nagyon nehéz. Mi hiszünk abban, hogy a személyes megszólítás, a személyes üzenetek azok, amik leginkább célba érnek, ugyanakkor persze a közösségi médiában igyekszünk reklámozni. Mindenkit várunk szeretettel.
2: Az elmúlt percekben Simon Dorottyával beszélgettünk.

0: Kárpátalja. Egy református ifjúsági találkozó természetesen nem jöhet létre a fiatalok nélkül. A beregszászi református gyülekezetben a fiatalok aktívan bekapcsolódnak a gyülekezeti szolgálatba, és ez az idei villámtöltésen is megmutatkozott. Nem csak dicsőítéssel szolgáltak, hanem a találkozó szervezésében is részt vállaltak. A következőkben 4 fiatallal beszélgetünk arról, hogyan élték meg a találkozót, mit jelent számukra a közösség és a szolgálat. Aki kérdez, Birta Zoltán és Gogola István.
1: A mikrofon előtt köszöntjük Répási Annát és Csági Evelint, a beregszászi református gyülekezet ifjúságának a képviselőjét.

0: Áldás békességet, szervusztok!
1: És mi is üdvözöljük a Pulzus Rádió hallgatóit.
2: Nagyon sokat beszéltünk ma arról, hogy ez a rendezvény a fiataloknak az ötlete, és a villámtöltés immáron ezen a helyszínen második alkalommal, de összességében véve harmadik alkalommal kerül megrendezése. Mi volt az alapötlet? Mi volt a kiinduló gondolat, amely tőletek fiataloktól származik?
1: Az volt a kiinduló ötlet, hogy szerettünk volna ebben a háborús helyzetben egy olyan alkalmat csinálni, ahol a sok fiatal együtt van, és együtt dicsőíthessük az Urat, mert mi úgy gondoltuk, hogy ez egy hihetetlenül fontos alkalom lehet arra, hogy új emberek megismerhessék egymást, hiszen a környező falukból és a környező városokból jönnek el hozzánk ilyenkor több százan, és ez remek alkalom arra, hogy megismerhessék az emberek egymást, vagy új kapcsolatokat, akár régieket is fenntarthassanak, és ami minket ösztönzött arra, hogy szeretnénk azt, hogy minél többen ismerjék meg az Urat, és minél többet tudjanak hozzáfordulni, így az egész pont erre épül, hogy evangelizációk vannak, de közben játékaink is vannak, és így próbáljuk emlékezetessé tenni ezt az egész rendezvényt.
0: Ti hogyan csöppentetek bele? Mi volt az az ösztönző gondolat, hogy hát akkor én ebben szeretnék részt venni?
3: Mi ketten még 23 nyarán, amikor a legelső villámtöltés volt, akkor úgy gondoltuk, hogy jó lenne ennek egy ilyen platform, egy médiás platform, ahova ki tudjuk tenni a készületeket, majd a plakátokat, majd pedig az alkalomról készült fényképeket és videókat. Annával így álltunk bele a szolgálatba, hogy ezt létrehoztunk egy ilyen Instagram oldalt, és ide tettük közzé ezeket a dolgokat, valamint itt most is az idei villámtöltésen is mind a ketten fotózunk, csináljuk az ilyen médiás dolgokat, valamint az előkészületekben is ott voltunk, szóval díszítettünk, rendezgettünk, ötleteltünk, hogy mit lehetne a mai napra hozni, ami emlékezetes maradjon, de mégsem nem olyan, amilyen tavaly volt, vagy az elsőn, úgyhogy így álltunk bele ebbe a szolgálatba ilyen módon.
0: Hogyan jöttek a visszajelzések? Ugye ifjak szólítanak meg ifjakat más környezetből, más településekről. Milyen voltak az első visszajelzések?
1: Nagyon pozitív visszajelzéseink voltak, és hihetetlenül néztük tényleg az üzeneteinket, amik bejöttek nekünk az Instagram oldalunkra, hiszen a villámtöltés alatt nagyon sokan csináltak képeket, hiszen készítettünk egy fotófalat is, és egy ilyen Instagram keretet, ahol lehet fényképeket csinálniuk, és nagyon-nagyon sokan, több száz ember csinált ott képeket, csoportképeket attól a gyülekezetektől, ahonnan jöttek, és mindegyiken megjelöltek minket, odaírták, hogy a villámtöltésen, stb., és nekünk már ez nagyon-nagyon jól esett, hogy felvállalják, hogy ők itt vannak, és megmutatják az ismerőseiknek, kiteszik azt, hogy ők eljöttek a mi rendezvényünkre, és ők itt vannak velünk. Aztán, amikor lement a villámtöltés, akkor nagyon sok olyan üzenetet kaptunk még, hogy nagyon-nagyon jó volt a villámtöltés, és jövőre is szeretnénk jönni. Képeket küldözgettek nekünk, hogy akkor milyen képeket csináltak a mi rendezvényünkön, és ez számunkra annyira hihetetlenül pozitívum volt, hogy már csak ez is ösztönzött minket arra, hogy következő alkalommal is meg kell ezt az egészet rendeznünk, tovább kell folytatnunk ezt a platformnak a fenntartását, és nem csak a villámtöltéssel kapcsolatban teszünk fel egyébként képeket, videókat, vagy publikálunk dolgokat, hanem olyan dolgokról is, amik a gyülekezetünkben vannak. Így akár a KT-tábornak a megrendezése, ifis hetek, ifis napok, bármi, ami a gyülekezetben van, és mi fiatalok csinálunk, ezt szeretnénk megmutatni a világnak, az embereknek, a követőknek, hogy Beregszászban, ebben a kisvárosban is mennyi minden dolog van, és hogy minket, fiatalokat, hogyan tud az Úr vezetni ilyen téren.
0: Egy 100-200, jelen esetben közel 500 fős rendezvénynek a megszervezéséhez, hát azért több ember kell. Az ifjúság mennyire volt nyitott mondjuk a 3-4 évvel ezelőtti kezdeti gondolatra, mennyire volt könnyű csapatot szervezni a rendezvény mögé?
3: Igazából mindenki támogatta, szóval amikor előjött az ötlet, hogy csinálunk egy ilyen ifjúsági napot, ami ilyen nagyobb szabású, akkor mindenki jött vele, hogy jó, csináljuk. És akkor mindenki odaállt, és ki, amiben tudott segíteni. Valaki, például inkább a fiúk, ugye a nagyobb dolgokat cipelték, vitték, lányok takarítottak, ugyebár díszítettünk is rengeteget, úgyhogy teljesen pozitívan állt mindenki hozzá. Voltak nehézségek, persze, mert nem mindent tudtunk rögtön kivitelezni, és kellett plusz segítség máshonnan is, de az Istennek ez sem volt lehetetlen, és segített is létre tudtuk hozni.
2: Kicsit a feltöltésnek a hatásáról beszéljünk. Számotokra milyen hatás, amikor láthatjátok, hogy megvalósulnak különböző ivatémák, és megvalósulnak ezek az álmok, amik a villámtöltés kapcsán ott van. Mert igazából most azt láthatjuk, hogy összeállt minden. Milyen volt ez a folyamat?
1: Még először 23-ban, amikor megrendeztünk, nagyon szkeptikusak voltunk ezzel kapcsolatban, hiszen nem gondoltuk azt, hogy ennyi embernek fog tetszeni, és nem csak a magunk elvárásait szerettük volna beteljesíteni ezzel, hanem másokét is, és mások kedvére is szerettünk volna ezzel tenni. Így először azt gondoltuk, nagyon feszültek voltunk, és igazából minden alkalommal nagyon feszültek vagyunk, hiszen ugye ezzel nagyon-nagyon készülünk, és nagyon szeretnénk ezt jól megcsinálni. Mindent az Úr akarata szerint szeretnénk csinálni, de ugyanakkor mi is emberek vagyunk, és nagyon sok helyen elcsúszunk sajnos. De én úgy gondolom, hogy egyébként a saját tapasztalataimból kiindulva engem nagyon feltölt, és már az, hogy elérkeztünk ehhez a mai naphoz, hogy meg tudtuk rendezni, és tényleg elértünk odáig, hogy a nulláról ezt az egészet ki tudjuk takarítani, egy csomó mindent át tudjunk helyezni, ki tudjuk dekorálni, meg tudjuk hirdetni ezt az egészet, ez nekünk már egy hihetetlenül nagy löketet adott, hogy ezt mi akarjuk tovább csinálni, és mi szerintünk ez jó lesz, és olyan lesz, amilyen lesz, de legalább a miénk. És meg tudtuk rendezni, és nem szólt közben, hála az Úrnak, semmi, és még szerintem egy csodálatos nap vár ránk.
0: Az első benyomások a mai napról?
3: Legjobb. Klassz. Nagyon jó. Nagyon jól látni, hogy ilyen sokan eljöttek.
1: Igen, tényleg. Most szerintem rekordot döntöttünk egyébként, mert majdnem 500-an vagyunk.
2: Honnan érkeznek a fiatok, erre mit tudunk?
3: A Dobronyi Liceum teljes létszámban most, akik ott vannak, eljöttek.
1: Volt egy csapat, akik több mint 100-an jöttek egyszerre. Egy nagy busszal jöttek, szóval így hirtelen néztük, és nagyon sok, és nagyon jó, és nagyon örülünk nekik.
0: Köszöntjük a mikrofonok előtt Tarackközi Lídiát és Bobán Sámuelt, az IFI-ben tagjait. Áldás békességet is lehozott benneteket újra mikrofon előtt.
1: Áldás békesség. Köszönjük a lehetőséget, és sok szeretettel köszönjük mi is a hallgatókat.
2: Meséljetek a közösségben lévő, gyülekezetünkben lévő ifjúsági zenekarnak a működéséről. Azért, akik hallottak már benneteket, azért nagyon-nagyon-nagyon kedves és szívmelengető gondolatokkal találkozik a dicsőítések alkalmával.
1: Mindezért az Úr a dicsőség. Körülbelül 5-6 éve alakultunk, nyilván mindig az életünk része volt a dicsőítés, mindkettőnknek a gyülekezetben nőttünk fel, így kivettük a részünket benne, amikor csak tudtuk. És nagyjából egy ilyen 3 éve kezdtünk önállósodni, és azóta pedig hát már mondhatni egyedül visszük az ifi csapat, az dicsőítő csapatot.
0: Mint olyan, vagy a dicsőítő csapat, mint olyan, hány főt, hány tagot számlál?
1: Most 7-et. Azt hiszem, igen, van egy zongorásunk, egy hegedősünk, Samu a gitárosunk, most csatlakozott a testvére dobon, és 3 éneklünk.
0: Mit jelent a dicsőítésnek a fogalma? Ha ti megjelentek valahol, akkor mi a ti feladatotok, mi a ti missziótok?
4: Amikor dicsőítünk, akkor igyekszünk arra figyelni, hogy ez kedves legyen először Istennek, és igyekszünk minél több embert bevonni, hogy ezáltal szolgálni tudjunk Isten felé, és hirdetni tudhassuk az ő igéjét. Nyilván fontos, hogy összetartó csapat legyen, és összetartóak is vagyunk, és azt gondolom, hogy nagyon jól megértjük egymást, és szerintem biztosan állíthatom, hogy az Úr áldása rajta van ezen az ifi benden.
0: Mai napon a szolgálatotok az folyamatos, tehát tétek volt a nyitán gyakorlatilag. Milyen tapasztalatokat szereztetek, milyen volt szembenézni 400-500 fiatallal?
1: Izgultunk nagyon, de így, hogy az első rész már lement, így egy kicsit könnyebb, és az az érzés, amikor meghalljuk, hogy nem csak mi éneklünk, és ezt a sok próbát, meg energiát, amit beletettünk, az nem csak annyi, hogy mi kiállunk, és csak mi éneklünk, hanem meghalljuk, ahogy 400 ember becsatlakozik, ez nekem az egyik legkedvencebb érzésem.
2: Semmel, te fiatalként elég komoly szinten műved a zenének a különböző részét, azért ismerünk téged, láttunk már színpadon klasszikus, ugye az egyéb nagyobb produkcióknál is. Mit jelent számotokra fiatalként, hogy Isten dicsőíthetjétek akár gitárral, énekkel, akár zenekarral? Ez mennyire segít Isten megértésében, meg hogy mondjuk ezt az evangéliumot elvigyétek a saját korosztályatok számára.
4: Tehát először is egy nagy megtiszteltetés, mert tényleg, hogy van ez a lehetőség, és úgy gondolom, hogy ezzel a lehetőséggel, ha tudunk, akkor élni kell, és igyekszünk minél több helyen, minél több emberhez eljutni, különböző gyülekezetekbe is, hogy ott is szolgálni tudjunk, dicsőíteni. És egy nagyon felemelő érzés, amikor a dicsőítés közben, énekek közben együtt éneklünk, és halljuk a tömeget, és szívmelengető és áldott pillanatokat eredményez.
5: Az elmúlt percekben szolgálatról beszélgettünk 4 beregszászi fiatallal.

0: Erdély, tárt kapukkal a holnap felé, az egyház otthon teremtő szerepe Erdélyben és a világban. Az idei kolozsvári magyar napokon a tárt kapukkal mottóhoz kapcsolódva a Refo udvar is kitárta kapuit, és színes program kínálattal várta az érdeklődőket. Csütörtökön a hagyományos püspöki beszélgetésre került sor, Kolumbán Vilmos József, az erdélyi református egyházkerület püspöke válaszolt Tusai Szilárd diakóniai referens kérdéseire. A beszélgetés után Kolumbán Vilmos József püspököt kérdeztük az egyházról, mint otthonról. A riporter Pilbák Kincső.
1: Tárt kapukkal a holnap felé az egyház otthon teremtő szerepe Erdélyben és a világban. Az idei kolozsvári magyar napokon a tárt kapukkal mottóhoz kapcsolódva a Refo udvar is kitárta kapuit, és színes programkínálattal várta az érdeklődőket. Csütörtökön a hagyományos püspöki beszélgetésre került sor, ahol Kolumbán Vilmos József, az erdélyi református egyházkerület püspöke válaszolt Tusai Szilárd diakóniai referens kérdéseire. A beszélgetés után Kolumbán Vilmos József püspököt kérdeztük az egyházról, mint otthonról.
2: A püspök úr mikor érzi magát otthon az egyházban?
3: Hát leginkább akkor, amikor egy rendes református igehirdetést hallok, amely a klasszikus reformátori tanítás szerint arról szól, hogy Isten mit tett értünk, illetve az embernek milyen felelőssége van ezért. De az otthon érzéshez hozzátartozik az is, hogy amikor egy olyan gyülekezetet látok, amely élő gyülekezet és élő közösség van benne.
2: Milyen szerepe lehet a református egyháznak, hogy az emberek otthonnak lássák?
3: Hát a református egyháznak befogadónak kell lenni abban az értelemben, hogy ahogy Krisztus elküldte a tanítványait, hogy tegyetek tanítványukká minden népeket, az egyháznak is ezt kell tennie, de ez nem azt jelenti, hogy feladhat bármit is abból, amit Krisztus tanított nekünk és a hitvallásokban megfogalmaztak a reformátorok.
2: Hogyan tud a fiataloknak otthon teremteni az egyház?
3: Fiatalok mindig az egyik legérdekesebb generáció, amely az egyház foglalkozik, hiszen a fiatalokban nagyon sokszor benne van a lázadás és a kételynek a gondolata, amivel az égvilágon semmi gond nincs, ez hozzátartozik a fiatal léthez. De nyitottnak kell lenni a fiatalok irányában, meg kell hallgatni a kérésüket. Én ezt úgy is mondom, mint lelkipásztor, de úgy is, mint aki tanított 10 éven keresztül középiskolában és a 25 éven keresztül a teológián, hogy ez a komolyság, ez a hitelesség és az őszinte odafigyelés nagyon-nagyon sok fiatal számára magát a megbecsülést és a nyitottságot jelenti.
2: És azoknak, akik zártnak látják az egyház kapuit, hogyan tudja az egyház kinyitni ezeket a kapukat?
3: Akik úgy látják, hogy zárt az egyház kapu, én azt üzenem azoknak, hogy jöjjenek el és nézzék meg, hogy az ajtók nyitva vannak.
2: A ragaszkodás mellett mi az, amiben az egyház mégis nyitni tud, újat tud mutatni?
3: Én abban látom ennek a jelentőségét, hogy az egyháznak mindig érzékenynek kell lennie a társadalmi változások irányába, hiszen a társadalmi változások, legyen az bármilyen, akár gazdasági, akár ideológiai, azok mind érintik azokat az embereket, akik ma részesei egy társadalomnak. És hogy ezek újabb és újabb kérdéseket vetnek fel, és az egyháznak valamiféle választ kell ezekre a kérdésekre találnia, ezzel segítve az embert eligazodni ebben a világban.
2: Igen, ebben a világban éppen itt is említődött, hogy a kaotikus világban hogyan tud az egyház békét, otthont nyújtani, mutatni?
3: Hát az egyház önmagában sajnos nem elegendő ahhoz, hogy egy háborúnak véget tudjon vetni. Az, amit meg tud tenni az egyház, az két következő dolog. Az egyik az, hogy békére inteni és a béke fontosságára felhívni a társadalom figyelmét. A másik pedig, hogy segíteni, támogatni mindazokat, akik a háború következtében szenvednek. Az elmúlt 4,5 évben az orosz-ukrán háború kapcsán az erdélyi református egyház, romániai magyar református egyház számtalan gyűjtést indított. Lelkészek a saját fizetésükből pedig rendszeresen felajánlanak egy bizonyos összeget azok számára, akik Kárpátalján most éppen szolgálatot végeznek. És a gyülekezeti gyűjtésekből gyógyszert, pelenkát, olyasmit visznek oda a kollégák, munkatársak, amelyre ott most égető szükség van, és amely számukra most elérhetetlen.
2: Milyen egyházat szeretne látni a püspök úr 10 év múlva?
3: 10 év múlva én egyházat, amely Krisztus evangéliumát prédikálja, és amely azt a hitelességet képviseli, ami szükséges ahhoz, hogy különböző társadalmi csoportok számára az egyház, mint hiteles intézmény legyen. De a hitelesség azt is jelenti, hogy hiteles az önmagához, hiteles a Bibliához, hiteles a hitvallásokhoz, de hiteles az emberek előtt is.
2: És mit üzen annak a fiatalnak, aki nem Erdélyben képzeli el a jövőjét?
3: Elsősorban azt, hogy jöjjön haza és nézze meg, hogy itt is van lehetőség, és itt is ki lehet alakítani azt az életformát, azt az élethelyzetet. Ami nem feltétlenül anyagi vonzatról szól, hanem inkább arról, hogy az ember megtalálja a számításait, és egy olyan közösségben él, amelybe beleszületett, és amelynek minden rezdülését érzi és érti.
0: Az elmúlt percekben Kolumbán Vilmos Józsefet, az erdélyi református egyházkerület püspökét hallhatták. A Kárpát-medencei református rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
4: Az elmúlt közel 40 percben a Kárpát-medencei református rádió közös műsorát, a Határtalant hallották. Üdvözlöm a most bekapcsolódó hallgatóinkat adásunk második órájában. A mikrofonnál Ungveri Szendét hallják. Hamarosan híreket mondok, majd mesekosár rovatunk következik. Az óra utolsó részében pedig Bíró Hunor várja önöket, főbe jó könnyű zenei műsorával. Ezzel várom önöket ebben az órában. Ha tehetik, tartsanak velünk. Most pedig híreink következnek. Önök rádiónk híreit hallják. Híreink először címszavakban. Fontos egyezmény lépett hatályba Románia és az Amerikai Egyesült Államok között. Robbanóanyagot tartalmazó dróndarabot áramtalanítottak a Sulina ág közelében. Bezárja a romániai üzemét a francia vállalat. Felélesztenék az apafi kastély hajdani pompáját. Az előrejelzések szerint Kolozsváron ma többnyire felhős, de meleg időre számíthatunk. A délutáni órákban csapadékot is jósolnak. Most pedig következzenek a részletek. Hivatalosan hatályba lépett a Románia és az Amerikai Egyesült Államok közötti szociális biztonságról szóló egyezmény. Jelentette be tegnap az Egyesült Államok bukaresti nagykövetsége. A 2023. március 23-án Bukarestben aláírt megállapodás a ratifikációs eljárások lezárultával léphetett hatályba. Az egyezmény a román állami nyugdíjrendszerre, illetve az Egyesült Államok nyugdíj és társadalombiztosítási programjára terjed ki, számolt be az Agile Press. A megállapodás lehetővé teszi a Romániában és az Egyesült Államokban ledolgozott évek összevonását, a nyugdíjjogosultság megállapításakor. A nyugdíjat a két országban befizetett nyugdíjjárulékokkal arányosan számolják ki. Az egyezménynek köszönhetően elkerülhető a kettős járulékfizetés, és egyszerűsödnek az adminisztratív eljárások. Robbanóanyagot tartalmazó dróndarabot áramtalanítottak tegnap a haditengerészet tűzszerészei a Dunai Sulina ág bejáratától, mintegy 5 tengeri mérföldre keletre, közölte a Védelmi Minisztérium. A tájékoztatás szerint a vízen sodródott gyanús tárgyat egy kereskedelmi hajó észlelte és jelentette. A haditengerészet tűzszerész csapata a parti őrség egyik hajóján érkezett a helyszínre, és a vizsgálatuk megerősítette, hogy egy robbanó töltetet tartalmazó drón maradványáról van szó. A tűzszerészek a roncsot 18 óra 17 perckor biztonságos körülmények között megsemmisítették. Hasonló beavatkozásra csütörtökön délután is sor került. Akkor a központi platform térségében sodródó, ugyancsak robbanó töltetet tartalmazó drónroncsot hatástalanítottak. Arról a drón maradványról is egy kereskedelmi hajó tett bejelentést, írta a szaktárca közlése alapján az Agile Press. Bezárja a promóciós és ipari termékek személyre szabására szakosodott romániai üzemét a francia Solo Group, írja a cég közleménye alapján az economedia.ro gazdasági hírportál. A Máramaros megyei Nagy-Sikárlóban található üzem 2008-ban kezdett el termelni, tavaly 500-nál több dolgozót foglalkoztatott. A tulajdonos csak egyetlen termelési egységet kíván működtetni Közép- és Kelet-Európában, ez pedig nem egy romániai lesz. Ez egy nagyon nehéz döntés volt, amely nem tükrözi a Printmaster vállalat és az alkalmazottak teljesítményét. A döntés kizárólag a csoport hosszú távú üzleti stratégiáján alapul, nyilatkozta Jacques de Boer, a Solo Group helyi leányvállalata, a Printmaster vezérigazgatója. A termelés leállítása és az alkalmazottak elbocsátása lépcsőzetesen történik. Az üzemet 2027 végén zárják be. A Printmaster árbevétele az elmúlt másfél évtizedben, 2020 kivételével folyamatosan nőtt. 2025-ben 85,296 millió lej volt, a nettó nyeresége pedig 2,316 millió lej. Több mint 17 millió lejes beruházás révén újul meg Erdély utolsó tényleges fejedelmének. Első Apafi Mihálynak otthona, a Szeben megyei Erzsébetvárosban található Apafi kastély. A Nagykükülő völgyében fekvő Erzsébetváros szeretné érvényre juttatni saját kiemelkedő, az Apafi kastélyra épülő örökségét, amely semmivel sem marad el a közeli településekétől. Egy olyan térségben, amely jól ismert értékes történelmi örökségéről, s amelyre sajátos turisztikai identitást építenek. Olvasható a felújítási tervek finanszírozásáról beszámoló Közép-Romániai Regionális Fejlesztési Ügynökség közleményében. Erzsébetváros polgármesteri hivatala fontosabb szerepet kíván szánni a város társadalmi, kulturális és gazdasági életében, az Apafi kastélynak, ahol egykor fejedelmek, császárok és költők fordultak meg. Ennek érdekében a műemlék együttes egyes épületeinek megerősítését és helyreállítását célzó beavatkozásokra vissza nem térítendő támogatást nyert a Regionális Fejlesztési Ügynökségtől. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5 lej 25 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 51 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 45 baniba kerül.
5: Időjárás jelentés.
4: Az előrejelzések szerint Kolozsváron ma többnyire meleg időre számíthatunk. A délutáni órákban csapadékot is jósolnak. A napcsúcs hőmérséklete 30 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 16 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 29 fokot mérnek. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morges.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
6: Jó hír!
7: Senki se szégyenüljön meg, aki benned reménykedik. Azok szégyenüljenek meg, akik ok nélkül elpártoltak tőled. Zsoltárok könyve, 25. rész, 3. verse.

0: Akinél a köves helyre esett, azok, amikor hallják, örömmel fogadják az igét, de nem gyökereznek meg bennük. Ezek hisznek egy ideig, de a megpróbáltatás idején elbuknak. Lukács evangéliuma, 8. fejezet, 13. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Szeptember 4 és 6 között a Wanderpuk 10 éves évfordulóját ünnepeljük Kolozsvár szívében. A fesztivál 3 napja során több mint 50 szabadtéri előadás, koncertek, műhelyi foglalkozások és sok meglepetés várja Kolozsvár apra janatját. A Wanderpuk utca színházi fesztivál szervezői a Pupák Színház, a Kolozs megyei tanács fenntartásában működő kulturális intézmény, az SZUA Egyesület és a Lions Club. A rendezvény Kolozsvár polgármesteri hivatalának és helyi tanácsának támogatásával valósul meg. Ne feledjétek, találkozunk szeptember 4 és 6 között. A belépés ingyenes.
3: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
4: Reklám. Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
5: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
6: Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszöntik születésnapja, névnapja, vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
7: Hírekkel legközelebb 2 órakor jelentkezek. Gyerekek, remélem már rádió közelben vagytok, hiszen kezdődik mesekosár rovatunk, melyben a Ló meg a Kutya című mesét hallgatjuk meg. Remélem tetszeni fog.
8: Mesekosár.

0: A ló meg a kutya.
1: Jó napot, lópajtás!
0: Adjon Isten, kutyapajtás!
1: Talán bizony megijedtél tőlem?
0: Bizony, csak nem megijedtem, hogy ilyen hirtelen ideugrottál. Egy kicsit szundikáltam. Fáradt vagyok. Könnyű neked? Én egész nap kocsit húztam.
1: Ma, ne gondold, lópajtás, hogy az én életem könnyebb. Egész nap ugattam.
0: Mit ugattál?
1: Őriztem az udvart. Annyit szaladgáltam, hogy minden porcikám elfáradt belé.
0: Mégiscsak jobb neked. Annyit szaladgálsz, amennyit akarsz. De én meg annyit szaladok, amennyit a gazdám akar. Ha megállok, egyszerre a hátamon táncol az ostor.
1: Engem csak akkor sodrófáz meg az asszonyom, ha valami elvész az udvaron.
0: Neked, lópajtás, nem kell vigyáznod semmire. Ha elvégezted a dolgodat, a fejedre akasztják az abrakos tarisznyát, és úgy jól lakol, mint a húsvét volna, vagy karácsony. Bezzeg nekem, még az ebédre is vigyáznom kell. Ha ott nem ugrálok folyton az ajtó előtt, hát a macska, meg a kakas minden falatot elcsíp az orrom elől. Csak hogy te ebéd után lefekszel, és úri módon alszol, én pedig pihenés nélkül dolgozom.
1: Ennyi, lópajtás, de irítled a sorsomat. Tudod mit? Cseréljünk. Te maradj itthon ugatni, én pedig beállok a helyedre, és elvégzem a te dolgodat.
0: Az bizony jó volna, de adnak-e itthon abrakot a kutyának?
1: Ha, bizony azt nem adnak, hanem jó ízletes csontot kapsz eleget.
0: Csontot? Hallod, a csontot én nem szeretem. Hát, vizet adnak-e?
1: Minek adnának? Ott a csirkevájú, ihatol abból.
0: Csirkevájú? Hiszen egy hörpentésre készom az egész csirkevájút.
1: Aztán meg arra figyelmeztettek, lópajtás, hogyha beállsz kutyának, hát éjjel nem szabad ám aludni. Egész éjjel szaladgálnod kell fel és alá az udvaron. Őrizned kell a csirkéket, hogy a róka el ne vigye. A disznókra is vigyáznod kell, hogy ki ne törjenek az orrból és el ne szökjenek.
0: Micsoda, hogy én még éjjel is szaladgáljak? De már azt nem teszem, kutyapajtás. Inkább maradok, ami vagyok. Elvégre is, ha van munkám, van pihenésem is. Gazdám is szeret, és ha felül a hátamra, még táncolok is jó kedvemben.
1: No hát, lópajtás, ezt a jókedvet őrizd meg, akkor nem kívánkozol soha kutyának.

Az elmúlt percekben a Ló meg a Kutya címűt mesét hallgattuk meg. Most a Hanna projektől, az Utánam jött című dal csendül fel.

0: Békesség Istentől, jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó hallgatóinkat szombat déli magazin műsorunk utolsó órájában. Hamarosan híreket mondok, majd versrovatunkban ma Reményik Sándor Legszebb szó című költeményét hallgatjuk meg. 14 óra 20 perckor kezdődő harangszó rovatunkban a vasárnapi istentiszteletek rendjeit közvetítem. Ezután zenedoboz rovatunkkal várom Önöket. Ezt ajánlom tehát Önöknek a következő egy órában. Ha tehetik, tartsanak velem. A pontos idő 2 óra. Híreink következnek. Önök rádiónk híreit hallják. Híreink először címszavakban. Több száz szimpatizánsával találkozott Kölin Georgescu. Heves viharok és hőségriadó. Esőre és szélre figyelmeztetnek. Benzinár rekord. Újabb drágulás. Felélesztenék az Apafi kastély hajdani pompáját. Az előrejelzések szerint ma napos időre számíthatunk. A délutáni órákban csapadékot jósolnak. Most pedig következzenek a részletek. Több száz ember várta ma Kölin Georgescu volt államfőjelöltet a Vaslui megyei Kodoes település élelmiszerpiacán, írja az Ecce Press. Georgescu beszélgetett a kereskedőkkel, méltatta a helyi termékeket és autogramot osztott. A Kodoesten tett látogatást a Georgescu Facebook oldalán is bejelentették. Az interneten ugyanakkor egy nem hivatalos program is terjedt, amely szerint Georgescu a Lipovec község egyik templománál és egy bútorgyárnál is megáll, valamint részt vesz a Kopó parkban rendezett népművészeti vásáron. A bútorgyár képviselői közölték, hogy az üzemlátogatás elmarad. Sárga jelzésű hőségriasztás adott ki mára az Országos Meteorológiai Szolgálat Románia nagy részére. A Bánságban, körös vidéken és Nyugat-Erdélyben viharos lesz az időjárás, írja az Ecce Press. A hőségriasztó reggel 10 órától 21 óra között érvényes. A Bánságra, Olténiára, Monténiára, Dobrucsára, Moldva legnagyobb részére, valamint a körös vidék és Erdély déli térségeire. Az érintett területeken nagy lesz a hőterhelés. A hőmérséklet páratartalom index megközelíti a kritikus 80-as értéket. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 36 Celsius fok között alakul. A legmelegebb Bánságban és Olténiában lesz. Ugyanakkor a Bánságban, körös vidéken, Nyugat-Erdélyben, Moldva északi felében, az Erdélyi Szigethegységben és a keleti Kárpátok északi részén viharos időjárása lehet számítani. Ma déltől 21 óráig a széllökések sebessége elérheti az 50-70 km/h, a hegyekben a 70-90 km/h. Vasárnap reggeltől 21 óráig Dél-Kelet-Erdélyben, Olténia délnyugati és Moldva északi területein, valamint a keleti és a déli Kárpátokban lesznek viharos széllökések. Ma reggelre újabb áremelkedést jegyzett a romániai üzemanyagpiac, a benzinára pedig ismét történelmi csúcsra emelkedett. A standard benzin literje elérte a 9 lei 79 banit, ami közel 10 ban is drágulást jelent az előző napokhoz képest. A gázolaj ára minden nagyobb töltőállomás hálózatban 10 lei fölé emelkedett. A pecoonline.ro árfigyelő portál szerint a legdrágább a benzin az OMV Kutaknál. 9 lei 79 baniba kerül 1 liter normál benzin, de a nagy láncok között is csak minimális különbségek vannak. A piacvezető Petromnál a standard benzinliterje 9 lei 73 bani, a MOL-nál 9 lei 70 bani 77 bani településtől függően, míg a Lukoil-nál 9 lei 67 baniba kerül. Több mint 17 millió lejes beruházás révén újul meg Erdély utolsó tényleges fejedelmének, első Apafi Mihálynak otthona, a Szeben megyei Erzsébet városban található Apafi kastély. a Nagykökű lővölgyében fekvő Erzsébetváról szeretné érvényre juttatni saját kiemelkedő, az apafi kastélyra épülő örökségét, amely semmivel sem marad el a közeli településekétől. Egy olyan térségben, amely jól ismert értékes történelmi örökségéről, s amelyre sajátos turisztikai identitást építenek. Olvasható a felújítási tervek finanszírozásáról beszámoló Közép-Romániai Regionális Fejlesztési Ügynökség közleményében. Erzsébetváros polgármesteri hivatala fontosabb szerepet kíván szánni a város társadalmi, kulturális és gazdasági életében, az apafi kastélynak, ahol egykor fejedelmek, császárok és költők fordultak meg. Ennek érdekében a műemlék együttes egyes épületeinek megerősítését és helyreállítását célzó beavatkozásokra visszanemtérítendő támogatást nyert a Regionális Fejlesztési Ügynökségtől. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5,25 bani, 1 amerikai dollár 4,51 bani, 100 magyar forint pedig 1,45 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint Kolozsváron ma többnyire meleg időre számíthatunk. A délutáni órákban csapadékot is jósolnak. A napcsúcs hőmérséklete 30 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán pedig 16 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 29 fokot mérnek. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morges.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!
3: Senki se szégyenüljön meg, aki benned reménykedik. Azok szégyenüljenek meg, akik ok nélkül elpártoltak tőled. Zsoltárok könyve, 25. rész, 3. verse.

0: Akinél a köves helyre esett, azok, amikor hallják, örömmel fogadják az igét, de nem gyökereznek meg bennük. Ezek hisznek egy ideig, de a megpróbáltatás idején elbuknak. Lukács evangéliuma, 8. fejezet, 13. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Az internet nem helyettesíti az orvost. Csak általános egészségügyi információk beszerzésére használd a világhálót. Légy bölcs, ne higgy el mindent, amit olvasol és látsz. Egészségügyi problémáiddal csak orvoshoz fordulj. Vigyázz magadra, maradj tájékozott és élj biztonságosan. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
3: Szeptember 4 és 6 között a Wanderpuk 10 éves évfordulóját ünnepeljük Kolozsvár szívében. A fesztivál 3 napja során több mint 50 szabadtéri előadás, koncertek, műhelyi foglalkozások és sok meglepetés várja Kolozsvár apraja nagyját. A Wanderpuk utca színházi fesztivál szervezői a Puppák Színház, a Kolozs megyei tanács fenntartásában működő kulturális intézmény, az SZOA Egyesület és a Lions Club. A rendezvény Kolozsvár polgármesteri hivatalának és helyi tanácsának támogatásával valósul meg. Ne feledjétek, találkozunk szeptember 4 és 6 között. A belépés ingyenes.
4: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
5: Reklám.

A zene az kell, de a jó beszélgetések is. Ajánlja fel adója 3,5%-át az Ágnus Rádiónak, hogy még sok értékes, érdekes embert mutathassunk be. Önnek csak 2 perc, nekünk a színes jövő. A formanyomtatványt megtalálja az Ágnus Rádió honlapon, vagy stúdiónkban a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Köszönjük!

0: Tombolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom Önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor, és szerdán 13 óra 30 perckor.
1: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
2: Versrovatunk következik, melyben Reményik Sándor Legszebb szó című költeménye csendül fel.

Reményik Sándor, a legszebb szó. Testvér, testvérem, ez a legszebb szó a világon. Ha jól nem tudtam volna réges-rég, most megtanulhattam a beteg ágyon. Testvér, testvérem, ez a legszebb szó a világon. Ahogy kitágul ősi jelentése, és túlnő lassan véren és családon, de visszatér, mint gazdag bujdosó, lélekkel hintve meg, szentelve meg, mi vér szerint való. Testvér, testvérem, ez a legszebb szó a világon, mikor így szólhatok valakihez, s nem a lapos hűvös szóval, barátom, az nekem békességem s boldogságom. Testvér, testvérem, ez a legszebb szó a világon. Harmata réten, illata virágon, barackvirágszín sejtelem a tájon, hogy fakad még rügy minden száraz ágon. Testvériség, nincs szebb szó a világon. A szabadság s az egyenlőség álma elbukott. Sodró időn ezer gáton, a bebizonyult lehetetlenségen s a vérrel macskolt őrült akaráson. A forradalom örökségeképpen, a háromságból lobogó fehéren egyedül a testvériség maradt, omló világok romjai alatt. Testvériség, nincs szebb szó a világon, s én hinni, hinni vágyom, én minden széllel szemben hinni vágyom. Ez az egy álom, nem csalóka álom. Rendtárs, polgártárs, elvtárs, honfitárs, eltűnnek egyszer mind e szólamok, és elvesznek a mélyben, partalan semmiségben. S egy szó zeng majd csak a világ fölött, örök üdvözlégyképpen. Testvér, testvérem.

A mai versrovatunkban Reményik Sándor Legszebb szó című költeménye csendült fel. A következő percekben harangszó rovatunkat hallhatják.

Békesség Istentől! Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat vasárnapi harangszó rovatunkban. A mikrofonnál Ungvári Szentit hallják. A következőkben a református egyházak, a római katolikus egyházak és az unitárius egyházak istentiszteleteinek és miséinek menetrendjeit ismertetem. Először a református egyházak istentiszteleteinek rendjeit hallhatják. A Farkas utcai templomban reggel 10 órától Szilaj Márk hirdeti az igét, délután 6 órától Füstös Tóth Paul prédikál. A Gyöngyfalvi úti templomban reggel 10 órától Füstös Tóth Paul istentiszteletet tart. A Kétágú templomban reggel 10 órától Pap Ákos tart istentiszteletet, míg délután 6 órától Buzogány Emese szolgál. A Napkelet utcai imaházban reggel 10 órától Buzogány Emese hirdeti az igét. A Hídelvei templomban reggel 10 órától és délután 6 órától Szőlősi János prédikál. A Felsővárosi Kakasos templomban reggel 10 órától és délután 6 órától Lőrinc Attila tartja az istentiszteletet. Az Újalsóvárosi Egyházközségben reggel 10 órától és délután 6 órától Füstös Tóth Beatrix hirdeti az igét. Az Írisztelepi templomban reggel 10 órától tanévkezdéssel összekötött istentiszteletet tart Farkas László. A Kerekdombi Egyházközségben reggel 10 órától és délután 6 órától Fazakas Csaba prédikál. A Szamosfalvi Egyházközségben reggel 11 órától és délután 6 órától Péntek Márton tart istentiszteletet. A Kölesföldi Egyházközségben reggel 9 óra 30 perckor Péntek Márton szolgál. A Bulgária telepi templomban reggel 10 órától és délután 6 órától Simon János hirdeti az igét. A Tóvidéki Egyházközségben reggel 10 órától Bántó Tamás Csilla prédikál, tanévkezdéssel összekötött istentiszteleten. A Törökvágási templomban reggel 10 órától és délután 6 órától Nagy Eszter tartja az istentiszteletet. A Kolozsmonostori templomban reggel 10 órától Kacsu Emőke, még délután 6 órától Gede Csongor szolgál. A Százfenesi Egyházközségben reggel 10 órától Gudor Péter hirdeti az igét. A Kisbácsi Egyházközségben reggel 10 órától Olá Mátyás prédikál. Az Apahidai Egyházközségben reggel 11 órától Sikó Csaba istentiszteletet tart.

A következő percekben a római katolikus egyházak miséinek menetrendjeit ismertetem. A Szent Mihály templomban reggel 11 órától László Attila szolgál, míg délután 6 órától celebrálják a főtéri plébánia papjai. A Szent Háromság, vagyis piarista templomban reggel 8 órától magyar nyelven Ferenc Egon József tart misét. 9 óra 30 perckor román nyelven Popesc Mihaica Krisztián celebrál, 19 órától pedig az egyetemisták misijén Böszörményi Géza celebrál. A Ferenc rendi templomban reggel 9 órakor és 12 órakor misét tartanak a ferences szerzetes papok, követhető a kolozsvári ferencesek YouTube csatornáján is. A Szent Péter és Pál templomban reggel 10 óra 30 perckor Ferenc Antal celebrál. A kolozsmonostori Nagyboldogasszony apátsági, vagyis Kálvária templomban reggel 11 órától Székely Dénes Szent misét tart. A Szűz Mária Szent Szíve, vagyis Jobbágy utcai templomban 10 óra 30 perckor Vizi Zakariás celebrál. A Jézus Szent Szíve, vagyis Kerekdombi templomban 9 óra 30 perckor Keresztes Olivér misét tart. A Szent József templomban az Íris telepen 10 óra 45 perckor Keresztes Olivér celebrálja a Szent misét. A Szent István templomban a Dunántúton 9 óra 30 perckor Böjte Csongor Szent misét tart. Az Árpádházi Szent Erzsébet templomban Szamosfalván reggel 8 óra 30 perckor Ferenc Antal celebrál. A Szent Péter és Pál templomban délután 6 órától szombaton, vasárnap előesti szentmisét tart Ferenc Antal.

A következőkben az unitárius egyházak és az evangélikus egyház Isten tiszteleteinek menetrendjeit ismertetem. A belvárosi templomban reggel 11 órától Jobbágy Júlia szolgál. Az Írisztelepi templomban reggel 11 órától Mezei Csaba tartja az Isten tiszteletet. A monostoron délután 3 órától Rűz Fogarasi Tibor szolgál. Az evangélikus egyházban 10 órától Boldizsár Beáta tartja az Isten tiszteletet.

0: Harangszó. Hit, remény, szeretet.
1: Harangszó rovatunkat hallották. A következő percekben zenedoboz rovatunkkal várom Önöket a rádió közelbe.
2: Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánságműsora.

Üdvözlöm a Zenedoboz komoly zenei kívánság műsorunk kedves hallgatóit, és köszöntöm mindazokat, akik ezen a héten névnapjukat, születésnapjukat, vagy életük más fontos eseményét ünneplik, vagy ünnepelték. Illetve külön köszöntöm rádiónk önkéntes munkatársát, Fájsmit Máriát, aki ma ünnepeli születésnapját. Isten éltesse!

0: Az imént elhangzott művekkel köszöntöttük mindazokat, akik ezen a héten ünnepelték vagy ünneplik születésnapjukat, vagy életük más fontos eseményét. Isten éltesse minden ünnepeltet. Köszönöm figyelmüket, a Zenedoboz komoly zenei kívánság műsorunk jövő héten is jelentkezik ugyanekkor szombaton. Addig várjuk az üzeneteiket a 0264 44 19 68-as telefonszámra, vagy az agnus@agnusradio.ro e-mail címre.
1: Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora.

Lassan szombat déli adásunk végéhez érkezünk, de interneten továbbra is hallgathatnak minket a www.agnosradio.ro honlapon keresztül. A mai napon Teréz anya gondolatával búcsúzom önöktől, aki 1997-ben, szeptember 5-én hunyt el, vagyis ugyanezen a napon. És így szól. Nagy dolgokat tenni nem tudunk, csak kicsiket, nagy szeretettel. Munkatársaim és magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és köszönöm, hogy velem tartottak az elmúlt 2-3 órában. Ungvári Szendét hallották, békesség Istentől, viszont hallásra!

0: Agnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Agnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Egy kicsit megbolondítottuk a következő dalt, bár ez csak a dal felénél fog kiderülni.

ugye nem veszíthetlek el téged, és holnap majd visszajössz, csak egy percig tart a sötét.

semmit nem csinálunk. Csak bámulunk az égre, és ha senki nem

Én a bánatomat mindig kifogom, én mindig kifogom.

0: hírek.
1: Önök rádiónk híreit hallják. Híreink először címszavakban. Fontos egyezmény lépett hatályba Románia és az Amerikai Egyesült Államok között. Robbanóanyagot tartalmazó dróndarabot áramtalanítottak a Sulina ág közelében. Bezárja a romániai üzemét a francia vállalat. Felélesztenék az apafi kastély hajdani pompáját. Az előrejelzések szerint Kolozsváron ma többnyire felhős, de meleg időre számíthatunk. A délutáni órákban csapadékot is jósolnak. Most pedig következzenek a részletek. Hivatalosan hatályba lépett a Románia és az Amerikai Egyesült Államok közötti szociális biztonságról szóló egyezmény, jelentette be tegnap az Egyesült Államok bukaresti nagykövetsége. A 2023. március 23-án Bukarestben aláírt megállapodás a ratifikációs eljárások lezárultával léphetett hatályba. Az egyezmény a román állami nyugdíjrendszerre, illetve az Egyesült Államok nyugdíj és társadalombiztosítási programjára terjed ki, számolt be az Agile Press. A megállapodás lehetővé teszi a Romániában és az Egyesült Államokban ledolgozott évek összevonását a nyugdíjjogosultság megállapításakor. A nyugdíjat a két országban befizetett nyugdíjjárulékokkal arányosan számolják ki. Az egyezménynek köszönhetően elkerülhető a kettős járulékfizetés, és egyszerűsödnek az adminisztratív eljárások. Robbanóanyagot tartalmazó dróndarabot áramtalanítottak tegnap a haditengerészet tűzszerészei a Dunai Sulina ág bejáratától, mintegy 5 tengeri mérföldre keletre, közölte a Védelmi Minisztérium. A tájékoztatás szerint a vízen sodródott gyanús tárgyat egy kereskedelmi hajó észlelte és jelentette. A haditengerészet tűzszerész csapata a parti őrség egyik hajóján érkezett a helyszínre, és a vizsgálatuk megerősítette, hogy egy robbanótöltetet tartalmazó drón maradványáról van szó. A tűzszerészek a roncsot 18 óra 17 perckor biztonságos körülmények között megsemmisítették. Hasonló beavatkozásra csütörtökön délután is sor került. Akkor a központi platform térségében sodródó, ugyancsak robbanótöltetet tartalmazó drónroncsot hatástalanítottak. Arról a drón maradványról is egy kereskedelmi hajó tett bejelentést, írta a szaktárca közlése alapján az Agile Press. Bezárja a promóciós és ipari termékek személyre szabására szakosodott romániai üzemét a francia Solo Group, írja a cég közleménye alapján az economedia.ro gazdasági hírportál. A Máramaros megyei Nagy-Sikárlóban található üzem 2008-ban kezdett el termelni, tavaly 500-nál több dolgozót foglalkoztatott. A tulajdonos csak egyetlen termelési egységet kíván működtetni Közép- és Kelet-Európában, ez pedig nem egy romániai lesz. Ez egy nagyon nehéz döntés volt, amely nem tükrözi a Printmaster vállalat és az alkalmazottak teljesítményét. A döntés kizárólag a csoport hosszú távú üzleti stratégiáján alapul, nyilatkozta Jacques de Boer, a Solo Group helyi leányvállalata, a Printmaster vezérigazgatója. A termelés leállítása és az alkalmazottak elbocsátása lépcsőzetesen történik. Az üzemet 2027 végén zárják be. A Printmaster árbevétele az elmúlt másfél évtizedben, 2020 kivételével folyamatosan nőtt. 2025-ben 85,296 millió lej volt, a nettó nyeresége pedig 2,316 millió lej. Több mint 17 millió lejes beruházás révén újul meg Erdély utolsó tényleges fejedelmének, első apafi Mihálynak otthona, a Szeben megyei Erzsébetvárosban található apafi kastély. A Nagykükülő völgyében fekvő Erzsébetváros szeretné érvényre juttatni saját kiemelkedő, az apafi kastélyra épülő örökségét, amely semmivel sem marad el a közeli településekétől. Egy olyan térségben, amely jól ismert értékes történelmi örökségéről, s amelyre sajátos turisztikai identitást építenek. Olvasható a felújítási tervek finanszírozásáról beszámoló Közép-Romániai Regionális Fejlesztési Ügynökség közleményében. Erzsébet város polgármesteri hivatala fontosabb szerepet kíván szánni a város társadalmi, kulturális és gazdasági életében, az Apafi kastélynak, ahol egykor fejedelmek, császárok és költők fordultak meg. Ennek érdekében a műemlék együttes egyes épületeinek megerősítését és helyreállítását célzó beavatkozásokra vissza nem térítendő támogatást nyert a Regionális Fejlesztési Ügynökségtől. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5 lej 25 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 51 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 45 baniba kerül.
0: Időjárás jelentés.
1: Az előrejelzések szerint Kolozsváron ma többnyire meleg időre számíthatunk. A délutáni órákban csapadékot is jósolnak. A napcsúcs hőmérséklete 30 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 16 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 29 fokot mérnek. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morges.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!
3: Senki se szégyenüljön meg, aki benned reménykedik. Azok szégyenüljenek meg, akik ok nélkül elpártoltak tőled. Zsoltárok könyve, 25. rész, 3. verse.

0: Akinél a köves helyre esett, azok, amikor hallják, örömmel fogadják az igét, de nem gyökereznek meg bennük. Ezek hisznek egy ideig, de a megpróbáltatás idején elbuknak. Lukács evangéliuma, 8. fejezet, 13. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen, és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Szeptember 4 és 6 között a Wanderpuk 10 éves évfordulóját ünnepeljük Kolozsvár szívében. A fesztivál 3 napja során több mint 50 szabadtéri előadás, koncertek, műhelyi foglalkozások és sok meglepetés várja Kolozsvár apraja nagyját. A Wanderpuk utca színházi fesztivál szervezői a Pukbáb Színház, a Kolozs megyei tanács fenntartásában működő kulturális intézmény, az SZOA Egyesület és a Lions Club. A rendezvény Kolozsvár polgármesteri hivatalának és helyi tanácsának támogatásával valósul meg. Ne feledjétek, találkozunk szeptember 4 és 6 között. A belépés ingyenes.
3: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
4: Reklám. Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
5: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
6: Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszönték születésnapja, névnapja vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
7: Aranyszalagtár.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Békesség Istentől szeretettel köszöntöm a Credo mai hallgatóit. A mikrofonnál Vitus István. Mai krédunkban Viski János igehirdetését, valamint verses és egyházzenei összeállításunkat hallhatják.

Olvasom Istennek igéjét a János evangéliumából, a 8. rész 12-től 20-ig terjedő verseiből. Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik. Én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár a sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. A farizeusok ekkor ezt mondták neki. Te önmagadról teszel bizonyságot, a te bizonyságtételed ezért nem igaz. Jézus így válaszolt nekik. Még ha én önmagamról teszek is bizonyságot, akkor is igaz a bizonyságtételem, mert tudom, honnan jöttem és hová megyek. Ti azonban nem tudjátok, honnan jövök, vagy hová megyek. Ti test szerint ítéltek. Én nem ítélkezem senki felett. De még ha ítélkezem is, igaz az én ítéletem, mert nem egyedül vagyok, hanem én és az Atya, aki elküldött engem. Márpedig a ti törvényetekben is megvan írva, hogy két embernek a tanúság tétele igaz. Én önmagamról teszek bizonyságot, és bizonyságot tesz rólam az Atya is, aki elküldött engem. Erre megkérdezték tőle, hol van a te atyád? Jézus így válaszolt, sem engem nem ismertek, sem az én atyámat. Ha engem ismernétek, atyámat is ismernétek. Mindezeket a kincstárnál mondta Jézus, amikor tanított a templomban, és senki sem fogta el, mert még nem jött el az ő órája. A parázna asszony megmentése a nők udvarán történt, a jeruzsálemi templom területén. Így gyújtották meg 7 napon át a 7 hatalmas lámpát, amelyek fénye az ünnepnapokon és azok éjszakáin messze világított. Korán reggel a nemrég kialudt gyertyatartók alatt mondja Jézus, én vagyok a világ világossága. Ennek igazsága éppen az előbb bizonyosodott be, amikor sugárzó lénye közeléből menekülnek a kövezésre kész írástudók és farizeusok, mint a sötétségben meghúzódó pincebogarak, ha valaki rájuk világít. Ezzel az én vagyok kijelentéssel Jézus azt akarja tudomásukra hozni, a ti fényetek csak néhány napig világít, aztán kialszik. Az én világosságom nem 7 napig világít, és nem néhány száz méterre csupán. Ma is sok embernél jelentkezik a kísértés, hogy többre becsülje a templomot az igénél, a helyet Jézus tiszta evangéliumánál. Pedig nem a külső dísza fontos, hanem az, mennyire világít az ige. Ha nem Jézus áll a középpontban, igéjével és szent lelkével, akkor Isten tiszteletünk egy halott vallási hagyomány ápolása csupán. Ezek a hagyományok pedig, látjuk, már nem elégítik ki az ember lelki igényeit. Ezért van tele Európa üres keresztény templomokkal. Ugyanakkor Jézus az én vagyok a világ világossága kijelentését nem csupán az aranygyertyatartók mellett mondta, hanem a nagy gyűjtő persei közelében. Ebből az a tanulság, hogy be kellene engednünk Jézust a pénzügyeink intézésébe is. Valaki egyszer azt mondta, hogy legutoljára a pénztárcánk tér meg. Ha nincs pénz az embernek, az a baj, ha sok van, az a baj. Másik tanúság az, hogy a nők udvarán hangzik el ez a kijelentés, éppen a házasság törésen rajta kapott nő megmentése után. Jó lenne, ha korunkban, amikor egyre több a házassági krízis helyzet és a válás, bevilágítana Jézus fénye a házas élet területére is. A jézusi vallomás második fele így hangzik. Aki engem követ, nem járhat sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Ez azt jelenti, az övé lesz Jézus, és azt is, hogy belőle árad ki úgy, mint a világosság és melegség. Mit jelent Jézust követni? Több jelentés ez a szó. Először is van katonai jelentése. Követni a katonai parancsnokot oda, ahová az megy. Vele utána menni. Jézus a mi parancsnokunk. Második értelmezése az, hogy a szolga követi az ő urát, lesve minden mozdulatát és óhaját. Vajon ilyen gazdánk-e nekünk is Jézus? Harmadik jelentése, hogy egy bölcs tanácsadó tanácsára hallgatunk. Vajon ilyen tanácsadónk-e Jézus? Negyedik jelentése pedig, hogy az érvényben lévő törvényekhez, normákhoz igazodunk, és azok szerint rendezzük be életünket. Akinek Jézus ennyi minden, annak ígéri, hogy övé lesz az életvilágossága. Az csak természetes, hogy ezen a farizeusok megbotránkoznak, hiszen most már nem csak az élő víznek, hanem a világ világosságának mondja magát,
Ez pedig számukra Isten káromlás, hiszen a világosság, mint szimbólum, az Isten jelképe volt. Jézus a maga bizonyságtétele igaza mellett azt hozza fel, hogy van neki egy tanúja, az Atya. Csak hogy őt a Jézus vádlói nem ismerik. Ez pedig olyan vád a farizeusok felé, ami nyilván még jobban felingerli őket.

Babits Mihály, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, harcokban, bűnökben, szennyekben, rád tekint árva világot. A te neved megszenteltessék, a te legszebb neved, békesség. Jöjjön el a te országod. Véres a földünk, háború van, kezed sújtását sejtjük, Uram. S mondjuk, de nyögve szomorúan, add, hogy mondhassuk könnyebben, legyen meg a te akaratod. Mint angyalok mondják mennyekben, előtted, Uram, a honjava, s hújon a lomb, csak éljen a fa, de vajon a legkisebb lombot nem űrzi-e atyai gondod? Nem lenge az utolsó fürtön is, áldva miképpen mennyekben, azonképpen itt a földön is. Megráztál, nem lehet szörnyebben, már most, ami fánkon megmaradt, őrizd meg őszig a bús gajat. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és gyermekeinket növeld békére, ha bűn, hogy lábunk ma vérbe csúszik meg, értük az. Bocsásd meg a mi bűneinket, miképpen mi is megbocsátunk ellenünk vétetteknek, a gaz tied büntetni. Miénk csak az, hogy védelmezzük a mieinket, és ne vígy a kísértetbe minket, hogy ártatlanságunk tudatát, mint drága páncélos inget, őrizzük meg bár véresen, hogy át ne hasadjon sohasem. Jaj, aki ellenünk mozdul, megvívunk készen bármi csatát, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország. Kezedbe tette le sorsát, s te vagy a legnagyobb erősség, ki neveden buzdul, bármennyit küzd és vérez, előbb vagy utóbb, övé lesz a hatalom és a dicsőség.

Békesség Istentől. Nincs nyugalom, nincs nyugalom. A szív, amíg ver, mindörökre nyugtalan. De mindörökké nyugtalanul Istentől mégis békessége van. Nyugalma nincs, de békessége van. Békesség Istentől. Nincs nyugalom, nincs nyugalom. Vihar, örök hullámzás a víz felszíne, de lent a mélyben háborítatlanul pihen a tenger s az ember szíve. Hadd hullámozzék a víz felszíne, békesség Istentől. Nincs nyugalom, nincs nyugalom, s ez a nyugtalanság, mint a járvány ragad. Te sugarazd szét békességedet, és szóval, készfogással másnak add. Az Isten békessége is ragad, békesség Istentől. Reggel mond, délben mond, és este mond a feltámadott első szép szavát, és ragyogóbbá lesz a reggeled, és csillaghímesebb az éjszakád, és békességesebb az éjszakád. Békesség Istentől.

0: Ennyi fért a mai krédóba. Istentől áldott és szép napot kívánok Önöknek. Békesség Istentől. A viszonthallásra.
1: Krédó.
2: A megtartó hit műsora.

Békesség Istentől! Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat vasárnapi harangszó rovatunkban. A mikrofonnál Ungveri Szentét hallják. A következőkben a református egyházak, a római katolikus egyházak és az unitárius egyházak istentiszteleteinek és miséinek menetrendjeit ismertetem. Először a református egyházak istentiszteleteinek rendjeit hallhatják. A Farkas utcai templomban reggel 10 órától Szilaj Márk hirdeti az igét, délután 6 órától Füstőstót Paul prédikál. A Gyöngyfalvi úti templomban reggel 10 órától Füstőstót Paul istentiszteletet tart. A Kétágú templomban reggel 10 órától Papákos tart istentiszteletet, míg délután 6 órától Buzogány emese szolgál. A Napkelet utcai imaházban reggel 10 órától Buzogány emese hirdeti az igét. A Hídelvei templomban reggel 10 órától és délután 6 órától Szőlősi János prédikál. A Felsővárosi Kakasos templomban reggel 10 órától és délután 6 órától Lőrinc Attila tartja az istentiszteletet. Az Újalsóvárosi Egyházközségben reggel 10 órától és délután 6 órától Füstöstót Beatrix hirdeti az igét. Az Írisztelepi templomban reggel 10 órától tanévkezdéssel összekötött istentiszteletet tart Farkas László. A Kerekdombi Egyházközségben reggel 10 órától és délután 6 órától Fazakas Csaba prédikál. A Szamosfalvi Egyházközségben reggel 11 órától és délután 6 órától Péntek Márton tart istentiszteletet. A Kölesföldi Egyházközségben reggel 9 óra 30 perckor Péntek Márton szolgál. A Bulgária telepi templomban reggel 10 órától és délután 6 órától Simon János hirdeti az igét. A Tóvidéki Egyházközségben reggel 10 órától Bántó Tamás Csilla prédikál, tanévkezdéssel összekötött istentiszteleten. A Törökvágási templomban reggel 10 órától és délután 6 órától Nagy Eszter tartja az istentiszteletet. A Kolozsmonostori templomban reggel 10 órától Kacsu Emőke, még délután 6 órától Gede Csongor szolgál. A Százfenesi Egyházközségben reggel 10 órától Gudor Péter hirdeti az igét. A Kisbácsi Egyházközségben reggel 10 órától Olá Mátyás prédikál. Az Apahídai Egyházközségben reggel 11 órától Sikó Csaba istentiszteletet tart.

A következő percekben a római katolikus egyházak miséinek menetrendjeit ismertetem. A Szent Mihály templomban reggel 11 órától László Attila szolgál, míg délután 6 órától celebrálják a főtéri plébánia papjai. A Szent Háromság, vagyis piarista templomban reggel 8 órától magyar nyelven Ferenc Egon József tart misét. 9 óra 30 perckor román nyelven Popesc Mihaice Krisztián celebrál, 19 órától pedig az egyetemisták misijén Böszörményi Géza celebrál. A Ferenc rendi templomban reggel 9 órakor és 12 órakor misét tartanak a ferences szerzetes papok, követhető a kolozsvári ferencesek YouTube csatornáján is. A Szent Péter és Pál templomban reggel 10 óra 30 perckor Ferenc Antal celebrál. A kolozsmonostori Nagyboldogasszony apátsági, vagyis Kálvária templomban reggel 11 órától Székely Dénes Szent misét tart. A Szűz Mária Szent Szíve, vagyis Jobbágy utcai templomban 10 óra 30 perckor Vizi Zakariás celebrál. A Jézus Szent Szíve, vagyis Kerekdombi templomban 9 óra 30 perckor Keresztes Olivér misét tart. A Szent József templomban az Íris telepen 10 óra 45 perckor Keresztes Olivér celebrálja a Szent misét. A Szent István templomban a Dunántúton 9 óra 30 perckor Böjte Csongor Szent misét tart. Az Árpádházi Szent Erzsébet templomban Szamosfalván reggel 8 óra 30 perckor Ferenc Antal celebrál. A Szent Péter és Pál templomban délután 6 órától szombaton, vasárnap előesti Szent misét tart Ferenc Antal.

A következőkben az unitárius egyházak és az evangélikus egyház Isten tiszteleteinek menetrendjeit ismertetem. A belvárosi templomban reggel 11 órától Jobbágy Júlia szolgál. Az Írisztelepi templomban reggel 11 órától Mezei Csaba tartja az Isten tiszteletet. A monostoron délután 3 órától Rűz Fogarasi Tibor szolgál. Az evangélikus egyházban 10 órától Boldizsár Beáta tartja az Isten tiszteletet.

Imádkozzunk testvéreim! A mi segítségünk legyen az Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket eljelen való gonosz világból, az Istennek és a mi Atyánknak akarata szerint, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Énekeljük, kedves testvéreim, kezdő énekül a 151. ének első verszakát. Énekeskönyvünk 151. éneke így kezdődik. Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent ígéd hallására.

Mireink, Isten szent igényét. Úgy, amint az írva található a Máté írása szerinti szent evangélium 6. részének 25-34-ig terjedő verseiben a következőképpen. Azért azt mondom néktek, ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felől, mit egyetek és mit igyatok, sem a ti testetek felől, mibe öltözködjetek. Avagy nem több éj az élet, hogy nem az eledel, és a test, hogy nem az öltözet. Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek, nem aratnak, sem csűrbe nem takarnak, és a ti mennyei atyátok eltartja azokat. Nem sokkal különbek vagytok éj azoknál. Kicsoda pedig az közületek, aki aggodalmaskodásával megnövelheti termetét egy arasszal. Az öltözet felől is mit aggodalmaskodtok? Vegyétek eszetekbe a mező liliomait, mi módon növekednek. Nem munkálkodnak és nem fonnak. De mondom néktek, hogy Salamon minden dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül egy. Ha pedig a medőnek füvét, amely ma van, és holnap kemencébe vetteti, így ruházza az Isten, nem sokkal inkább étiteket, ti kicsinyhitűek. Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok, mit együnk, vagy mit igyunk, vagy mivel ruházkodjunk. Mert mind ezeket a pogányok kérdezik. Mert jól tudja ti mennyei atyátok, hogy mind ezekre szükségetek van. Hanem keressétek először Istennek országát, és az ő igazságát, és ezek mind megadatnak néktek. Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől, mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől. Elég minden napnak a maga baja. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő igéjét, hogy Krisztus beszéde lakozzék bennünk gazdagon, és sok gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Gyertek testvéreim, ezért imádkozzunk. Úr Isten, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és itt vezült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Uram, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk, töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak révén nap elől, hogy hit által részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő ígéje által.
Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Isten dicsőségére és lelkünk épülésére énekeljük továbbá, kedves testvéreim, a 77. ének első és negyedik verszakait. A 77. énekünk, amelynek az első és az utolsó verszakait énekeljük, így kezdődik: az Istenhez az én szómat emelém kiáltásom.

Imádkozzunk, testvéreim! Drága Istenünk, mennyei édesatyánk! Hálás a mi szívünk a te végtelen szeretetedért, ami lényedből árad felénk. Köszönjük, hogy a te népedként tekintesz ránk minden méltatlanságunk és alkalmatlanságunk ellenére. Hálásak vagyunk, amiért Krisztus által megváltottál és megszabadítottál a bűneinktől és a vétkeink miatti büntetéstől. Köszönjük a szövetséget, amit velünk kötöttél. Köszönjük, hogy a te jelenlétedben élhetünk. Beismerjük alázattal, szükségünk van a te vezetésedre, gondviselésedre. Magasztalunk is ezért a gondviselésért, amelynek köszönhetően vagyunk. Magasztalunk az ígéért, amelyet hirdethetünk és hallgathatunk. Áldunk, hogy te kiválasztottál bennünket, elhívtál és megbíztál, és áldunk azért is, hogy támogatsz és megsegítesz, megőrzöl bennünket ebben a szolgálatban. Kegyelmedben bízunk, amely naponként ránk árad. Életünk ura te vagy, te oltalmazol minket, te táplálsz ígéd eledelével, hogy legyünk erősek lélekben, hogy tudjunk küzdeni a bűnös természet és a kísértések ellen. Áldunk téged az evangéliumért, azért, hogy megerősíted a gyengéket, megvigasztalod a szomorú szíveket, meggyógyítod a betegeket, és örök életet hirdetsz a porba hult életeknek. Add jó atyánk, hogy így legyen ez most is, számunkra is, Jézus Krisztus által. Amen. Isten ígéjének hirdetésére és hallgatására készülve a 435. ének első és második verszakait énekeljük el. A 435. ének így kezdődik: Uram, a te ígéd nekem, a sötétben szövét nekem, mind igazak és ammenek, amik szádból kijöttenek.

szeretett atyám fiai, olvasom Isten szent igéjét, úgy, amint az írva található a Máté írása szerinti szent evangélium 6. részének 31-33-ig terjedő verseiben. Hogy a megnevezett helyen miképpen van megírva Isten igéje, hallgassátok meg figyelemmel és keresztjének ez illő lelki alázatossággal. Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok, mit együnk, vagy mit igyunk, vagy mivel ruházkodjunk. Mert mind ezeket a pogányok kérdezik, mert jól tudja a ti mennyei atyátok, hogy mindezekre szükségetek van. Hanem keressétek először Istennek országát és az ő igazságát, és ezek mind megadatnak néktek. Eddig tart Isten igéje. Kedves testvéreim, a ma elhangzott bibliai szakasz mondani valója az, hogy ne aggódjunk, hanem bízzuk magunkat Istenre, arra az Istenre, aki gondot visel rólunk. De nézzük meg, hogy mi az aggodalmaskodás, ami alól fel akar szabadítani bennünket Jézus. Máté evangéliumában a hit elsődleges jelentése a bizalom, az Atya iránti bizalom minden helyzetben. Az aggódás, a bizalom, vagyis a hit hiányát jelenti. Aki aggodalmaskodik, az nem hisz a gyermekeiről gondoskodó mennyei atyában. Isten gondviselését két természetből vett képpel illusztrálja Jézus. A madarak táplálásával és a virágok pompás ruhájával. És ez nem véletlen, hisz a tanítványok a legalapvetőbb szükségletekért, a napi élelemért és a ruházatért, az öltözetért aggódnak. A madarakat Isten táplálja. Ő gondoskodik arról, hogy megtalálják az élelmet, amire szükségük van. És a virágok, ők sem tesznek semmit, nem keresgélnek, nem szedegetik fel az élelmet, mégis eltartja őket a mennyei Atya. A virágok esetében a hangsúly a szépségen van. A hegyi beszéd Salamon pompájára hivatkozik, és ezt hallottuk az egyik versből. De mondom néktek, hogy Salamon minden dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül egy. Ebből az összehasonlításból a virágok jönnek ki győztesen. Aztán azt is látni kell, tudni kell, hogy a mező virágai rövid életűek. És miután elszáradnak, vajmi kevés a haszon belőlük. Mondhatná valaki közülünk, hogy ilyen pompa, ilyen kevés, ilyen rövid időre? Hát ez is a gondviselő Isten nagyvonalú szeretetét mutatja. Kicsiny hitűeknek nevezi azokat, akik nem akarják meglátni, hogy Isten sokkal inkább gondoskodik az emberről, ha a madarakat és a virágokat ilyen pazar módon ellátja. Máté evangéliuma főként azokra alkalmazza ezt a jelzőt, akik féltik az életüket, és nem merik azt rábízni az Atyaisten megtartó szeretetére. Egy ellentét pár is felbukkan
a mai ige szakaszban. Isten népe és a pogányok. Az Isten népének közösségén kívül élőket jellemzi ez az aggodalmaskodás. Sőt, azt is mondhatjuk, hogy ők azok, akiknek a gondolkodásában, annak a középpontjában az anyagi javak állnak. Velük szembe Isten népe egyfelül bízik a mennyei atya gondoskodásában, másfelül pedig egy magasabb célt követ. Magasabbat, mint az anyagi javak megszerzése. Keresi Istennek az országát és az ő igazságát. Igen, testvéreim, Isten az, aki gondoskodik népéről, és mi benne bízunk, és az ő országát és igazságát keressük. Hogy mit jelent ez a keresés? Azt az életformát jelenti, amely aláveti magát Isten törvényeinek, és azok szerint igyekszik, próbál élni. És ez a törekvés olyan elemi erejű, hogy a hegyi beszéd elején az igazság utáni vágyat az éhezéshez és a szomjazáshoz hasonlítja. Igen, olyan erővel akarja Isten népe a mennyei atya akaratát megismerni és aztán követni, mint amennyire az éhes és szomjas ember vágyakozik az étel és az ital után. Ez azt is jelenti, hogy ebben az összefüggésben Isten országa nem egy jövőben elérkező uralom, hanem jelen van. Ott van jelen, ahol az emberek bíznak és hisznek Istenben, és az az ő legfőbb vágyuk, hogy az ő akaratát kövessék és cselekedjék. Tudjuk, hogy Isten ellátja teremtményeit, a növényeket, az állatokat, az embereket. Ellátja mindenféle jóval, és átöleli őket gondoskodásával. Mert ő nem csak megteremtette ezt a világot, hanem gondoskodik is róla. És erre a gondoskodó szeretetre bátran rábízhatjuk magunkat. Bátorít hát bennünket az ége, számítsunk Isten gondoskodására. Ha a madarakat így táplálja, és a virágokat így öltözteti Isten, mennyivel inkább minket, benne bízó embereket. Nem sokkal különbek vagytok azoknál, hangzik a kérdés. Ne aggodalmaskodjatok hát. Nagyon időszerű ez a felszólítás, mert ismerjük el, hogy sok ember életében ott van a szorongás. Aggódunk sok mindenért, a megélhetésért. Próbáljuk túlélni az inflációt, és szinte pánikba esünk az energia árak hallatán. És hogyha valami jó van a mi életünkben, akkor azon aggódunk, hogy az a jó mikor fog elromlani. És ez a féle aggódás megkeseríti a mi örömünket. Aggódunk a betegeinkért. Vajon meggyógyulnak-e? Aggódunk a háborúk miatt, hogy mikor lesz végre valahára már béke. Ma egy olyan világban élünk, amelyben divatja van a nyugtatóknak, a feszültség oldóknak. Mégsem bírunk nyugodtan aludni. Néha reggel fáradtabbak vagyunk, mint amilyenek voltunk azelőtt este. Idegeskedünk, szorongunk, félünk. Ismerjük el, meddő kísérlet arra bíztatni bárkit is, hogy ne aggódjon. Lehetetlen nem aggódni. Hiába szólít fel bennünket valaki, mert
A bajok nem múlnak el csak úgy maguktól, és a terhek nem válnak könnyebbekké.

igen, erőtelen néha a mi bíztatásunk. Szavaink üresen kongnak, és nincs hatásuk a mi életünkben. De egészen más a helyzet, hogyha ezt Jézus mondja, azt, hogy ne aggodalmaskodjatok. És ő mondja, és a hegyi beszédben a bíztató szót egy szelíd jézusi tekintet követi. Finoman, szinte símogatóan mutat körül, nézd a szépségeket, a madarakat, a virágokat, csodáljad a természetet. A Teremtő Isten viseli gondjukat, pazarolja rájuk a színt, az áldást, a szépséget. Ne csak a gondjaidat lássad, gyarló ember, nézz e szépségek mögé is oda. Mert a liliomok, a sok színben pompázó és illatozó rózsák túlmutatnak önmagukon. A Teremtő gondos szeretetére mutatnak rá, aki életre hívta őket, és az életben maradásról is gondoskodik, mert Isten nem hagyja el az ő teremtményeit. Nem csak vegetálni, hanem pompázni is engedi őket. Hadd tanúskodjanak róla. Vigasztalják az elkeseredett embert, hogy az soha ne érezze magát elhagyottnak, gazdátlannak, hanem merjen Isten gyermeke lenni, merjen olyan ember lenni, aki bízik az Atya erejében, és szeretetében, és kegyelmében. Jézus nem kemény szóval bátorít, nem is szégyenít meg bennünket, hanem felnyitja a mi szemünket a szépnek a meglátására, és megmutatja, hogy a láthatón túl ott van a szépségnek a forrása. Merjük észrevenni és hinni, hogy ez a szeretet minket is átölel, és megadja számunkra azt, ami kell, szükséges az élethez. Igen, Jézus szépségeket tár elénk. Nem akarja, nem engedi, hogy beszűküljünk, és hogyha kinyitjuk a mi szemünket, akkor meg is kérdezi, hát nem több az élet az ételnél és a ruhánál? Nem több az élet a szükségleteknél, a megszerzendő javaknál, a gazdagságnál, a hajtásnál és az aggódásnál? Bizony több az élet annál, amire mi rossz napjaink idején beszűkítjük azt. A nehéz időkben is vannak emberek, akiket szeretni lehet, akik örülnek a közelségünknek, akik bennünk láthatják meg Isten gondoskodó kegyelmes kezét. Mi költözhet az aggódás helyére? A bizalom, kedves testvéreim. Megbízok Isten hűségében, az ő szeretetében, az ő jelenlétében. Miért aggódtok, kicsiny hitűek, kérdezi Jézus. Emlékezzünk arra, amikor Péter elindul a tengeren Jézus felé, és megrémül a hullámoktól, és süllyedni kezd, akkor kérdezi tőle Jézus, kicsiny hitű, miért kételkedtél? Jézus minket is így szólít meg, mit aggódsz, kicsiny hitű? Túl a mindennapi gondokon van ott valaki. Bízzál benne, hogy ott van Jézus. Bízz benne, hogy ő lát, hogy ő kiszabadít, hogy ő megment, hogy ő megtart. A keresztény élet, testvéreim, abból áll, hogy mit teszünk. A mai ége szerint a keresés a keresztény életforma, Isten országának és igazságának a keresése. A keresés szó egy aktív szó. Magába foglalja az igyekezetet, az erőfeszítést,
Azt, hogy küzdök. Azt, hogy meg akarom találni. Azt, hogy el akarom érni. Az az életem fő célja, hogy megértsem, mit vár el tőlem Isten, és aszerint éljek. Ezzel teljen meg az életem, és akkor nem marad energiám a panaszkodásra és az aggodalmaskodásra. Testvéreim, mi arra kaptunk elhívást, hogy szeressünk, hogy szolgáljunk, hogy megbocsássunk, és hogy imádkozzunk. Krisztusnak a követésére lettünk elhívva. A mai napon imádkozzunk azért, hogy ebben, az ő követésében segítsen meg minket, mennyei atyánk, és akkor nem lesz a mi életünk hiába való. Akkor eljutunk odáig, hogy méltó lesz ahhoz az Istenhez, aki teremtett, és aki gondoskodik rólunk. Krisztusnak a szavaival zárnám az ige magyarázatot. Ő azzal bíztatott, hogy ne féljetek, mert én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ezzel a hittel és ezzel a bizalommal induljunk hát tovább, és meg fogjuk látni, hogy Istennek megtartó ereje és hatalma van mindnyájunk életében. Amen. Isten ígének szavára válaszolva énekeljük el a 499. éneket. 499. énekünk így kezdődik. Ne aggodalmaskodjál, nézz Istenedre fel. Ő felruház és táplál, rád gondot ő visel.

Köszönjük, hogy nem akarsz megtéveszteni minket egy könnyű, gondtalan élet ígéretével. Az igazságot tárod elénk, és azt várod tőlünk, hogy mi is az igazságot hirdessük. Nem a magunk igazságát, hanem a tiédet. Hisz te vagy számunkra az út, az igazság és az élet. Hála legyen neked, hogy te nem a dicsőséget kerested, hanem kész voltál elveszíteni életedet azért, hogy a miénket megtarthassad. Kérünk, segíts meg minket, hogy tudjunk a te dicsőségedre élni és szolgálni. Tudjunk téged követni. Adj kitartást, hitet és alázatot, hogy benned megújulva, igazságban és lélekből fakadó engedelmességben élhessük át a te áldásaidat. Kérünk téged, mutass rá mindarra, ami elválaszt minket te tőled. Félelem, aggodalmaskodás, kételkedés, bármi is legyen az. Gyülekezetünk minden tagját tisztítsd meg a bűntől, hogy az ne lehessen akadás soha ígéd útjában, hogy szabadon és igazságban fogadhassuk mindig a te ígédet a szíveinkbe, hogy abból neked tetsző élet születhessen. Istenünk, országszerte megkezdődik a tanítás, az oktatás az iskolákban. Adj a tanítóknak, tanároknak türelmet a tanulók iránt. A diákoknak pedig jó felfogó képességet azért, hogy tudják elsajátítani mindazt, ami szükséges ahhoz, hogy jó szakemberek tisztességes, becsületes, lelki ismeretes tagjai legyenek annak a közösségnek, ahol élni és dolgozni fognak. Imádkozunk a megkeseredett, elcsüggett, kétségbe esett testvérekért, hogy a te gyógyító erőd vigasztalja meg őket. Add nekünk a megújulás lelkét ma is, hogy elvégezhessük azt a küldetést, amelyet te ránk bíztál Jézus Krisztus által. Amen. Bizalommal tárjátok fel szíveteket Isten színe előtt, elcsendesedve és magatokban imádkozva.

Áldott az Isten, aki meghallgatja könyörgésünk szavát. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozást ajánlom testvéreim segítő jó indulatával, emlékezvén Jézus Krisztus jó téteményére, aki gazdag lévén szegényé lett mi érettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodjunk. Hirdetem tovább azt, hogy a Kolozsvári Református Kollégium idén is elindítja az asszisztens képző posztliceális osztályát. A jelentkezéshez nem szükséges sikeres érettségi, csupán a 12 osztály elvégzését igazoló oklevél. A meghirdetett helyek államilag támogatottak, tehát a képzés ingyenes a résztvevőknek. Jelentkezési határidő szeptember 13-a. További részletek az iskola honlapján olvasható. Hirdetem azt is, hogy a nyári nagy vakáció után megkezdjük, illetve folytatjuk a KT és a vallásórák tartását. KT óra szombati napon 10:30-tól lesz, és vallásóra ugyancsak szombaton 12 órától, mindkettő a szamosfalvi templomban. Szeretettel hívjuk és

Jöjjetek testvéreim, tegyünk vallást a mi hitünkről, elmondván az egyetemes keresztény Anya Szent Egyház hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten.

napján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben. Hiszem az egyetemes keresztény anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Áldásra várva a 90. Zsoltár első verszakát énekeljük el. Te benned bíztunk elejtől fogva.

az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete és a Szentléleknek közössége mindnyájatokkal.

0: hírek.
1: Önök rádiunk híreit hallják. Híreink először címszavakban. Több száz szimpatizánsával találkozott Kölin Georgescu. Heves viharok és hőségriadó. Esőre és szélre figyelmeztetnek. Benzinár rekord. Újabb drágulás. Felélesztenék az Apafi kastély hajdani pompáját. Az előrejelzések szerint ma napos időre számíthatunk. A délutáni órákban csapadékot jósolnak. Most pedig következzenek a részletek. Több száz ember várta ma Kölin Georgescu volt államfőjelöltet a Vaslui megyei Kodoes település élelmiszerpiacán, írja az Ecce Press. Georgescu beszélgetett a kereskedőkkel, méltatta a helyi termékeket és autogramot osztott. A Kodoesten tett látogatást Georgescu Facebook oldalán is bejelentették. Az interneten ugyanakkor egy nem hivatalos program is terjedt, amely szerint Georgescu a Lipovec község egyik templománál és egy bútorgyárnál is megáll, valamint részt vesz a Kopó parkban rendezett népművészeti vásáron. A bútorgyár

0: Viselői közölték, hogy az üzemlátogatás elmarad. Sárga jelzésű hőségriasztást adott ki mára az Országos Meteorológiai Szolgálat Románia nagy részére. A bánságban, körös vidéken és Nyugat-Erdélyben viharos lesz az időjárás, írja az Agile Press. A hőségriasztó reggel 10 órától 21 óra között érvényes a bánságra, Olténiára, Monténiára, Dobrucsára, Moldva legnagyobb részére, valamint a körös vidék és Erdély déli térségeire. Az érintett területeken nagy lesz a hőterhelés. A hőmérséklet páratartalom index megközelíti a kritikus 80-as értéket. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 36 Celsius fok között alakul. A legmelegebb Bánságban és Olténiában lesz. Ugyanakkor a Bánságban, körös vidéken, Nyugat-Erdélyben, Moldva északi felében, az Erdélyi Szigethegységben és a keleti Kárpátok északi részén viharos időjárásra lehet számítani. Ma déltől 21 óráig a széllökések sebessége elérheti az 50-70 km/h, a hegyekben a 70-90 km/h. Vasárnap reggeltől 21 óráig Dél-Kelet-Erdélyben, Olténia délnyugati és Moldva északi területein, valamint a keleti és a déli Kárpátokban lesznek viharos széllökések. Ma reggelre újabb áremelkedést jegyzett a romániai üzemanyagpiac, a benzinára pedig ismét történelmi csúcsra emelkedett. A standard benzin literje elérte a 9 lei 79 banit, ami közel 10 ban is drágulást jelent az előző napokhoz képest. A gázolaj ára minden nagyobb töltőállomás hálózatban 10 lei fölé emelkedett. A pekoonline.ro árfigyelő portál szerint a legdrágább a benzin az OMV Kutaknál. 9 lei 79 baniba kerül 1 liter normál benzin, de a nagy láncok között is csak minimális különbségek vannak. A piacvezető Petromnál a standard benzinliterje 9 lei 73 bani, a MOL-nál 9 lei 70 bani 77 bani településtől függően, míg a Lukoil-nál 9 lei 67 baniba kerül. Több mint 17 millió lejes beruházás révén újul meg Erdély utolsó tényleges fejedelmének, első Apafi Mihálynak otthona, a Szeben megyei Erzsébetvárosban található Apafi kastély. A nagyküküllő völgyében fekvő Erzsébetváros szeretné érvényre juttatni saját kiemelkedő, az Apafi kastélyra épülő örökségét, amely semmivel sem marad el a közeli településekétől. Egy olyan térségben, amely jól ismert értékes történelmi örökségéről, s amelyre sajátos turisztikai identitást építenek. Olvasható a felújítási tervek finanszírozásáról beszámoló Közép-Romániai Regionális Fejlesztési Ügynökség közleményében. Erzsébetváros polgármesteri hivatala fontosabb szerepet kíván szánni a város társadalmi, kulturális és gazdasági életében, az Apafi kastélynak, ahol egykor fejedelmek, császárok és költők fordultak meg. Ennek érdekében a műemlék együttes egyes épületeinek megerősítését és helyreállítását célzó beavatkozásokra visszanemtérítendő támogatást nyert a Regionális Fejlesztési Ügynökségtől. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5 lei 25 bani, 1 amerikai dollár 4 lei 51 bani, 100 magyar forint pedig 1 lei 45 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint Kolozsváron ma többnyire meleg időre számíthatunk. A délutáni órákban csapadékot is jósolnak. A nap csúcs hőmérséklete 30 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 16 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 29 fokot mérnek. Híreinkhez az Agilpress hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morges.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt. A Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!
3: Senki se szégyenüljön meg, aki benned reménykedik. Azok szégyenüljenek meg, akik ok nélkül elpártoltak tőled. Zsoltárok könyve, 25. rész, 3. verse.

0: Akinél a köves helyre esett, azok, amikor hallják, örömmel fogadják az igét, de nem gyökereznek meg bennük. Ezek hisznek egy ideig, de a megpróbáltatás idején elbuknak. Lukács evangéliuma, 8. fejezet, 13. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Az internet nem helyettesíti az orvost. Csak általános egészségügyi információk beszerzésére használd a világhálót. Légy bölcs, ne higgy el mindent, amit olvasol és látsz. Egészségügyi problémáiddal csak orvoshoz fordulj. Vigyázz magadra, maradj tájékozott és élj biztonságosan. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
3: Szeptember 4 és 6 között a Wanderpuk 10 éves évfordulóját ünnepeljük Kolozsvár szívében. A fesztivál 3 napja során több mint 50 szabadtéri előadás, koncertek, műhelyi foglalkozások és sok meglepetés várja Kolozsvár apra janatját. A Wanderpuk utca színházi fesztivál szervezői a Pukbáb Színház, a Kolozs megyei tanács fenntartásában működő kulturális intézmény, az SZOA Egyesület és a Lions Club. A rendezvény Kolozsvár polgármesteri hivatalának és helyi tanácsának támogatásával valósul meg. Ne feledjétek, találkozunk szeptember 4 és 6 között. A belépés ingyenes.
4: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
5: Reklám.

A zene az kell, de a jó beszélgetések is. Ajánlja fel adója 3,5%-át az Agnus Rádiónak, hogy még sok értékes, érdekes embert mutathassunk be. Önnek csak 2 perc, nekünk a színes jövő. A formanyomtatványt megtalálja az Agnus Rádió honlapon, vagy stúdiónkban a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Köszönjük!

0: Zongolózzon állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor, és szerdán 13 óra 30 perckor.
1: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!
2: Credo.
3: A megtartó hit műsora. Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit Credo hitépítő műsorunk tartalmából. A Krónikák második könyve második fejezetének 1-től 9-ig terjedő versei alapján szól hozzánk ma Isten üzenete, a magyarországi dr. Koncvágási Katalin, a Sarkad Belvárosi Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően műsorunkban a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell, Bob Hostler-től Ne dobd el az agyad, tudd, hogy mit és miért hiszel, Tévhitek a kereszténységről című könyvből, egy a rész Jézusból című részt felolvassa Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Dr. Koncvágási Katalina, Magyarországi Református Nőszövetség elnöke, Sarkad belvárosi lelkipásztor. Isten ígéjét olvasom a Krónikák második könyvének első részének végéről, illetve a második rész elejének válogatott verseiből. Salamon megparancsolta, hogy építsenek házat az Úr nevének tiszteletére, neki magának pedig egy királyi palotát. Kirendelt Salamon a hegyekbe 70 000 teherhordót és 80 000 kőfejtőt, és melléjük 3600 felügyelőt. Majd ezt üzente Salamon Hírámnak, Tírusz királyának. Küldj hozzám egy olyan embert, aki ért az arany, az ezüst, a réz és a vas megmunkálásához, a piros bíborhoz, a karmazsinhoz és a kék bíborhoz, és el tudja készíteni a véseteket azokkal a mesterekkel együtt, akik nálam Júdában és Jeruzsálemben vannak, akiket apám Dávid alkalmazott. Küldj cédrust, ciprust és ébenfát a Libánonról. Az én szolgáim is ott lesznek szolgáid mellett, mert sok fát kell előkészíteniük, hiszen nagynak és csodálatosnak kell lennie annak a templomnak, amelyet építek. Salamon a templomépítés kezdetén világosan látja, hogy az előtte álló feladat nem róla szól, hanem Istenről. Bár egyszerre indítja el a templom és a saját palotája építését, a sorrend egyértelmű. Előbb az Isten háza, és utána az emberé. Salamon tudja, hogy az ember életében két út van jelen. Az egyiken járva az Isten dicsőségét szolgálja, a másikon pedig a saját szükségleteit elégíti ki. A kérdés nem az, hogy építünk-e magunknak, hanem az, hogy melyik építkezés kapja az első helyet a szívünkben. Salamon azt is tudja, hogy Isten nem költözhet be ember által épített falak közé, mert őt az ég és az egek egei sem fogadhatják be. A templom célja nem is ez. Templomra nem az Istennek van szüksége, az nem az ő lakhelye. Templomra az embernek van szüksége, hogy ezen a deklarált helyen odaforduljon hozzá, és a kor szokása szerint áldozatot mutasson be, vagyis a kultuszi tevékenység által találkozzon az Úrral. A templom felépítéséhez Salamon olyan mestereket kért Tíruszból, akik értenek a fém és a fa megmunkálásához, a bíborhoz, a díszítéshez. Ezek nem pusztán technikai részletek, melyek fölött gyorsan át kell ugranunk, hanem azt az üzenetet hordozzák, hogy az Istennek rendelt munka méltó arra, hogy a legjobb tudásunkat adjuk. A szolgálat nem csupán lelkesedés, hanem szakértelem is, amelyet Isten lelke ad, és amelyet az ember engedelmesen az Isten dicsőségére kell, hogy használjon. Ennek a templomnak ugyanis, ahogyan hallottuk, nagynak és csodálatosnak kell lennie, mert a mi Istenünk nagyobb minden Istennél. A templom mérete tehát nem Salamon nagyságát tükrözi, hanem az Istenét. A szolgálat célja nem az, hogy magunkat mutogassuk, akár fényezzük, hanem az, hogy az Isten nagyságát láthatóvá tegyük. Ám a templom felépítése hatalmas erőfeszítést igényel. Rengeteg embernek kell azon dolgoznia, vagyis a szolgálat nem csupán ünnep, hanem kemény munka és fáradtság is, de még ezek is az Isten dicsőségére szolgálnak. Református teológiánk szerint így a hétköznapi munka is Isten tisztelet, ha magáért, az Úrért végezzük. A templom építés története ma arra tanít, hogy Isten dicsősége nem csak a nagy dolgokban vagy a próbatételekben mutatkozik meg, hanem a kitartó és fáradtságos mindennapi munkában is. A szolgálat akkor lesz helyes, ha Isten nagyságát tükrözi, és a templom akkor lesz naggyá és csodálatossá, ha nem rólunk szól, hanem Istenről. Amen. Urunk, add, hogy a szolgálatunk ne rólunk szóljon, hanem rólad.
adj alázatot, szakértelmet és kitartást, hogy mindazt, amit építünk, a te nevedért tegyük. Amen.

Isten üzenete dr. Koncvágási Katalin, a magyarországi Sarkad belvárosi református egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt ma hozzánk a Krónikák második könyve második fejezetének 1-től 9-ig terjedő versei alapján. Műsorunk folytatásában a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostetler Ne dobd el az agyat, tud, hogy mit és miért hiszel, tévhitek a kereszténységről című könyvből. Egy rész Jézusból című részt hallhatják, amelyet Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa olvas fel.

Egy rész Jézusból. A szupersztár mítosz. Andrew Lloyd Webber 1970-es évekbeli rockoperájáról, a Jézus Krisztus szupersztárról egyaránt mondták azt, hogy Isten káromlás és hogy ihletett. A darabban Mária Magdalena egyik dala, a Nem tudom, hogy szeressem, rádiósláger is lett. A mű szerint Mária Magdalena némileg belehabarodik Jézusba, mindennek nincs alapja a Szentírásban, és ezt a dalszöveg úgy ábrázolja, hogy közben egy népszerű mítoszt is hangoztat Jézussal kapcsolatban. Mária így énekel, ő egy férfi, csak egy férfi. De ez így tévhit. Jézus egy férfi. Emberként született, jászolban, állatok között. Egyik első élménye, hogy trágya és ganélyszaga csapta meg az orrát. De szemben a szupersztár mítosszal nem ebben merül ki, ami ő volt. A Biblia világosan leírja Jézus Krisztus kettős természetét. Mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult, ahogy ezt olvassuk a Filippiekhez írt levél második részének 6. és 7. versében. Az emberek évszázadokon át birkóztak azzal, hogy megértsék ezt a kettős természetet. Néha a keresztjének, és nem keresztjének is, mint a tehetséges Andrew Lloyd Webber, annyira erősen hangsúlyozták Jézus emberi természetét, hogy elhomályosították istenségét. Mások pont az ellenkező hibát követték el. Mindez azt eredményezte, hogy sok ember csak részben érti, kicsoda Krisztus valójában. De Isten igéje tisztán elmondja, hogy Jézus velünk az Isten, ahogy olvassuk ezt a Máté evangéliumom első részének 23. versében, ugyanakkor minden tekintetben ember, az ember Krisztus Jézus, a Timoteushoz írt első levél második részének 5. versehez. Az 1001 éjszaka meséiben olvashatunk egy történetet, melyben egy bagdadi kalifának az a szokása, hogy egyszerű földművesnek öltözve járja a város utcáit, hogy személyesen is megtapasztalja, hogyan élnek az emberek. De Jézus ennél sokkal, de sokkal többet tett. Nem csak egy rövid időre hagyta ott királyi mi voltát, hanem az emberi lét rongyaiba burkolta istenségét. Leszállt a földre a mennyből, ő, ki Isten és Úr mindenek felett. János, Jézus tanítványa, aki együtt járt vele a poros utakon, együtt evett vele földi ételeket, halat és kenyeret, s úgy ismerte őt, mint egy embert, ezt írja róla. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. János evangéliuma első részének első versében olvassuk ezt. Az evangéliumához írt híres bevezetőjében nem hagy kétséget afelől, hogy kit is nevez igének. Az ige testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. János evangéliuma első részének 14. verse.

Krédó hitépítő műsorunkban az elmúlt percekben a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostetler Ne dobd el az agyad, tudd, hogy mit és miért hiszel, tévhitek a kereszténységről című könyvből, egy rész Jézusból című részt felolvasta Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ennyi fért Krédó hitépítő műsorunkba. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség Istentől.

Reményik Sándor, a legszebb szó. Testvér, testvérem, ez a legszebb szó a világon. Ha jól nem tudtam volna réges-rég, most megtanulhattam a beteg ágyon. Testvér, testvérem, ez a legszebb szó a világon. Ahogy kitágul ősi jelentése, és túlnő lassan véren és családon, de visszatér, mint gazdag bujdosó, lélekkel hintve meg, szentelve meg,

mi vér szerint való. Testvér, testvérem, ez a legszebb szó a világon, mikor így szólhatok valakihez, és nem a lapos, hűvös szóval, barátom, az nekem békességem s boldogságom. Testvér, testvérem, ez a legszebb szó a világon. Harmata réten, illata virágon, barackvirágszín sejtelem a tájon, hogy fakad még rügy minden száraz ágon. Testvériség, nincs szebb szó a világon. A szabadság s az egyenlőség álma elbukott. Sodró időn ezer gáton, a bebizonyult lehetetlenségen s a vérrel macskolt őrült akaráson. A forradalom örökségeképpen, a háromságból lobogó fehéren egyedül a testvériség maradt, omló világok romjai alatt. Testvériség, nincs szebb szó a világon, s én hinni, hinni vágyom. Én minden széllel szemben hinni vágyom. Ez az egy álom, nem csalóka álom. Rendtárs, polgártárs, elvtárs, honfitárs, eltűnnek egyszer mind e szólamok, és elvesznek a mélyben, partalan semmiségben. És egy szó zeng majd csak a világ fölött, örök üdvözlégyképpen. Testvér, testvérem.

0: Mesekosár. Mesekosár.
1: Jó napot, lópajtás! Adjon Isten, kutyapajtás! Talán bizony megijedtél tőlem?
2: Bizony, csak nem megijedtem, hogy ilyen hirtelen ideugrottál. Egy kicsit szundikáltam. Fáradt vagyok. Könnyű neked? Én egész nap kocsit húztam.
1: Ma, ne gondold, lópajtás, hogy az én életem könnyebb. Egész nap ugattam.
2: Mit ugattál?
1: Őriztem az udvart. Annyit szaladgáltam, hogy minden porcikám elfáradt belé.
2: Mégiscsak jobb neked. Annyit szaladgálsz, amennyit akarsz. De én meg annyit szaladok, amennyit a gazdám akar. Ha megállok, egyszerre a hátamon táncol az ostor.
1: Engem csak akkor sodrófáz meg az asszonyom, ha valami elvész az udvaron.
2: Neked, lópajtás, nem kell vigyáznod semmire. Ha elvégezted a dolgodat, a fejedre akasztják az abrakos tarisznyát, és úgy jól lakol, mint a húsvét volna, vagy karácsony. Bezzeg nekem, még az ebédre is vigyáznom kell. Ha ott nem ugrálok folyton az ajtó előtt, hát a macska, meg a kakas minden falatot elcsíp az orrom elől.
3: Csak hogy te ebéd után lefekszel, és úri módon alszol, én pedig pihenés nélkül dolgozom.
1: Ennyi, lópajtás, de irítled a sorsomat. Tudod mit? Cseréljünk. Te maradj itthon ugatni, én pedig beállok a helyedre, és elvégzem a te dolgodat.
3: Az bizony jó volna, de adnak-e itthon abrakot a kutyának?
1: Ha bizony azt nem adnak, hanem jó ízletes csontot kapsz eleget.
3: Csontot? Hallod, a csontot én nem szeretem. Hát vizet adnak-e?
1: Minek adnának? Ott a csirkevájú, ihatol abból.
3: Csirkevájú? Hiszen egy hörpentésre kiiszom az egész csirkevájút.
1: Aztán meg arra figyelmeztettek, lópajtás, hogyha beállsz kutyának, hát éjjel nem szabad álmaludni. Egész éjjel szaladgálnod kell fel és alá az udvaron. Őrizned kell a csirkéket, hogy a róka el ne vigye. A disznókra is vigyáznod kell, hogy ki ne törjenek az orrból és el ne szökjenek.
3: Micsoda, hogy én még éjjel is szaladgáljak? De már azt nem teszem, kutyapajtás. Inkább maradok, ami vagyok. Elvégre is, ha van munkám, van pihenésem is. Gazdám is szeret, és ha felül a hátamra, még táncolok is jó kedvemben.
1: No hát, lópajtás, ezt a jókedvet őrizd meg, akkor nem kívánkozol soha kutyának.

mögött viháncoló majom csapat várt. Perecemet elrágcsálni lecövekeltem ott, ha nevettem, az összes kópi rögtön kacagott.

0: Hát én el tudom képzelni, hogy milyen lett középsőnek.
1: Igen, jön, nekem még azért, mert
2: az középső is mindig
1: hogy nem
2: meséről, hát nem, mert én hallottam egy meséről.

kisnek, hogy állj. Ne szurkáljon, ne bögdössön, mert ugyebár fáj. Sokkal jobb a békesség, hát kerüljük a bajt. Nem bírja a fülem ezt a furcsa nagy ricsajt. Mamma mia, hogyha fáj, hát jól vigyázz.

Úgy szálljon hozzád ez a dal, mint csillagfénye alkonyórán, szelíden, csöndesen mosolyogván, te szép, te kedves fiatal, úgy szálljon hozzád ez a dal. És úgy szálljon hozzád ez a dal, mint hófehér galamb az estve, fáradtam, enyhelyet keresve, míg csöndben zörren az avar, úgy szálljon hozzád ez a dal. Ne legyen soha ez a dal búgó sirám a bánatomnak, én hordozom csak, én tudom csak, sugoros, rózsás fiatal, mint te, olyan épp ez a dal.

Az évek jöttek, mentek, elmaradtál emlékeimből lassan. Elfakult arcképed a szívemben, elmosódott a vállaidnak íve, elsohant a hangod, és én nem mentem utánad az élet egyre mélyebb erdejében. Ma már nyugodtan ejtem a neved ki. Ma már nem reszketek tekintetedre. Ma már tudom, hogy egy voltál a sokból, hogy ifjúság, bolondság. Ó, de mégis. Ne higgy szívem, hogy ez hiába volt. És hogy egészen elmúlt. Ó, ne higgy. Mert benne élsz te minden félrecsúszott nyakkendőmben és elvétett szavamban. És minden eltévesztett köszönésben. És minden összetépett levelemben. És egész elhibázott életemben.

Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja igédet. Teljes szívből kereslek téged, ne engedd, hogy eltérjek parancsolataittól. Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Áldott vagy te, Uram, taníts meg rendelkezéseidre.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.